Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Június 2-án, hétfő hajnalban, homokora, késő jeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Edward Elgar, brit zeneszerző gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A levegő tele van muzsikával, mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Első óránkban klasszikus művekből válogatunk. Második órában a nap Áitata hangzik el, amelyet kalendárium is névnap köszöntő követ, valamint keresztény élet felekezet közi magazin műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A 3. órában Nagy Ibolya zenélő köntös komoly zenei rovatát hallgatjuk újra. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő percekben Csajkovszki műveiből csendül fel néhány hosszabb tétel.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be kett hajnali homokora késő eli műsorunk hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. Második óránkban is Edward Elgar brit zeneszerző gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik.

A levegő tele van muzsikával. Mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. A továbbiakban a nap ájtatát tolmácsolom, és a Fikebend együttestől szól a Minden új nap című ének.

Mai állítatunk címe: Nem félek semmi bajtól. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyve 23. fejezetének 4. verse. Mai állítatunk szerzője Vanessa Ekhéz, Nigériában élő testvérünk. Egy kedd este a nappaliban ültem, amikor megszólalt édesanyám telefonja. Ahogy felvette, elsápadt, és ebből rögtön tudtam, hogy valami nagy baj történt. A képernyőn megjelent a felirat: tragikus autóbalesetben életét vesztette David Churchill. David, a mi kedves, életvidám kórusvezetőnk nem volt többé. Előző vasárnap még ő vezényelte a dicsőítő énekeket. Összeszorult a szívem. Tényleg így működik az élet? Egyik pillanatban még minden rendben, a következőben hirtelen mindennek vége? Mi van, ha én is váratlanul meghalok? Nem tudtam kiverni a fejemből az összeroncsolt autóról készült képeket. 15 éven át az élet kiszámíthatatlansága árnyékot vetett minden napomra. A gyötrődés végül Istenhez vezetett. Azt hittem, ha Krisztusnak adom az életem, a félelmem majd eltűnik, de nem így történt. Egy nap, kétségbeesésemben elővettem a Bibliámat, bízva abban, hogy Isten tud segíteni legyőzni a halálfélelmemet. Attól kezdve a mindennapjaim részévé vált a Biblia tanulmányozás, és Isten jelleme egyre valóságosabb lett számomra. Lassan megtanultam bízni Isten jelenlétében, és bátorságot merítettem ígéreteiből. A Zsoltárok könyve 23. fejezetének 4. verse lett a vigaszom, és valahányszor rám tört a félelem. Ezt az igét imádkoztam. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy menedékünk és mindig jelenlévő segítségünk vagy. Amen. Isten velem van minden bizonytalan pillanatban. Vallja ezt Vanessa Ekhéz, Nigériában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a félelemmel küzdő emberekért.

Június 2-a az év 153. szökőévben 154. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 212 nap van hátra. Tekintsük át, milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. 1793-ban Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átveszik a hatalmat, és ezzel megkezdődik a jakobinus diktatúra. 1896-ban Guglielmo Marconi Nobel-díjas olasz fizikus és mérnök szabadalmaztatta a drót nélküli távírót. 1944. június 2-án kezdődött az Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió által közösen előkészített Frantic hadművelet Nagyvárad, Kolozsvár, Szolnok, Debrecen, Miskolc, Szeged, Püspökladány és Piski vasúti létesítményeinek bombázásával. Az akció eredményeképpen Magyarország vasúti közlekedése 3 napra megbénult. Kolozsváron az 50 percig tartó bombázás során a városra több mint 1200 bomba hult. A polgármesteri iroda jelentése szerint 459-en veszítették életüket, 362 polgári halott, 32 magyar és 65 német katona. A szóbeszéd azonban több ezer áldozatról tudott. 385 épület teljesen megsemmisült, 860 pedig károsodott. Több helyen megsérült a villany- és telefonhálózat is. 1952. június 2-án Gheorghe Gheorghiu Dej, a román kommunista párt első titkára kerül a kormány élére, mint Románia miniszterelnöke Petru Groza utódjaként. 1953-ban ezen a napon Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázták II. Erzsébet brit királynőt, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, más birodalmainak és területeinek királynője, a nemzetközösség feje, a hitvédelmezője címmel.

Most lássuk, a történelem során milyen híres személyek születtek június 2-án. 1857-ben ezen a napon született Edward Elgar, késő romantikus brit zeneszerző. Kevés formális zenei nevelést kapott, autodidakta volt. Zongorázott, hegedült, olyannyira, hogy akár a lipcsei konzervatóriumban is tanulhatott volna. Azonban 1872-ben, amikor kikerült az iskolából, ügyvédbojtárnak adták egy irodába, szülei úgy gondolták, hogy a zenész élete anyagilag túl bizonytalan. Egy év múlva mégis szakított a bojtárkodással, és a családi üzletben segített a könyvelésben. Kezdett hegedű órákat adni, és fokozatosan tanári, előadói, átírói és alkalmanként zeneszerzői hírnevet is szerzett a városban. Az igazi hírnevet 1899-ben bemutatott Enigma variációk című műve hozta meg számára. 1893-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Bálint Ákos, magyar tanító, népművelő, tankönyvíró, zeneszerző, népdalgyűjtő, karvezető. Zeneművei népdalfeldolgozások kórusra, dalok, egyházi énekek, módszertani munkája, mesés vezérfonal az öröm ABC-ből való olvasás-írás tanításához. 1904. június 2-án született Johnny Weissmuller, eredetileg Weissmuller János, erdélyi német származású, amerikai ötszörös olimpiai bajnok úszó, filmszínész, Tarzan alakítója. Első filmjét 1929-ben forgatta, az igazi sikert az 1932-ben bemutatott Tarzan a majomember hozta meg neki, ezután még 11 Tarzan filmben játszotta a címszerepet. Elsőként úszta le a 100 méteres távot egy percen belül az 1924-es nyári olimpián. 1905. június 2-án látta meg a napvilágot Bordi András, magyar festőművész, művészpedagógus, múzeum igazgató. 1941-től festőiskolai, 1949-től művészeti liceumi tanárként működött Marosvásárhelyen, ugyanott a Kultúrpalota gondnoka, őre, majd igazgatója volt 1940 és 1971 között. Igazgatása alatt a képtár állományát az induló 135-ről 1100 darab műtárgyra gyarapította. Az akvarell festészet megújítója volt és kiváló értékű portréfestő, műveit a Marosvásárhelyi Képtár, a Marosvásárhelyi Telekitéka Bójai Emlékmúzeuma és a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. 1921-ben ezen a napon született Karinthy Ferenc, magyar író, drámaíró, dramaturg. Apja Karinthy Frigyes volt, legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. 1937. június 2-án született Nagy Károly, református lelkipásztor, egyházi író és sakktörténeti író. A református szemlében megjelentek a Szentírás időszámítási rendszere, a Biblia matematikai módszertani kutatásának bevezetése, Izrael fiainak reális létszáma a kivonuláskor című tanulmányai. A sakkjáték eredetének felfedezése című munkáját angolul is kiadta. 1941-ben született Kő Pál, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth díjas magyar szobrászművész, egyetemi tanár. Az 1970-es évek közepéig főleg színesen festett popárt faszobrokat készített. Későbbi stílusa egyre inkább visszanyúlt a magyar fafaragás hagyományaihoz. Ő készítette Mohácson a történelmi emlékhely rendezési koncepcióját, és ő alkotta meg a magyarok nagyasszonya kápolna kődombor műveit a Vatikánban. És 1941. június 2-án Kolozsváron született Mózes Huba, erdélyi magyar irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora. A 80-as-90-es évek akadémiai keretében tudományszakja egyedüli képviselőjeként a vers, a szép próza, az irodalomkritika, az irodalmi értékű sajtó, az irodalmi kapcsolatok kérdéskörében végzett forrásfeltáró elemző munkát. 1990-től a Bábes-Bólyai Tudományegyetem magyar irodalom szakán az erdélyi felsőfokú magyar szakos oktatás rendkívüli körülmények közötti átmentését szolgálta. Kezdeményezője volt az erdélyi egyetemi újságíró képzésnek.

A magyar királyság országbírója és katonai főparancsnoka, 1554-től a magyar királyság nádora. 1882-ben ezen a napon hunyt el Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és tábornok, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. Garibaldi harcolt Európán kívül Dél-Amerikában is, ezért kapta a két világ hőse nevet. Világ és Olaszország szerte számtalan szobrot állítottak neki, számos közterületet neveztek el róla. 1967. június 2-án hunyt el Ferenczy Béni, kétszeres Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus. Alkotásai jellemzően az emberi testszerkezet hangsúlyozására és a mértani idomok kidomborítására épültek. Portréi lírai hangulatot árasztanak, érzelmeket sugároznak. Szobraiból árad a dinamizmus, kompozíciói szerkezetileg szigorúan felépítettek. Ismertebb köztéri alkotásai a Játszó fiúk, Ülőnő és Gyalui Petőfi szobor. És végül 1987. június 2-án hunyt el Andrés Segovia, világhírű spanyol gitárművész, aki óriási hatással volt a 20. század klasszikus gitárjátékának fejlődésére. A komoly zenében az ő személyének köszönhetően vált a gitár koncertképes hangszerré, az ebben a folyamatban betöltött szerepe felbecsülhetetlen. A létező interpretációs lehetőségek szélesítésével tette az akusztikus gitárt a zeneértő közönség szemében is egy szalonképes, klasszikus hangszerré.

Az évfordulók mellett június 2-a Olaszországban a köztársaság napja, Festa della Repubblica, 1946-ban ugyanis ezen a napon az olaszok népszavazás útján döntöttek a köztársaság mellett. Ugyancsak Olaszországban június 2-a Garibaldi emléknap is, hiszen ezen a napon hunyt el a híres olasz szabadsághős. Június 2-ai kalendáriumunkat hallották.

0: A nap kalendáriumát deákanitával lapoztuk, a következőkben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: A mai napon köszöntünk minden Carmen, Anita, Jenő, Ármin és Ábel nevű kedves hallgatónkat. Lássuk, mit tudunk a nevek eredetéről. Carmen, héber spanyol eredetű név, jelentése Karmelhegyi. Szűz Mária spanyol megnevezéséből Nuestra Señora del Carmen, Karmelhegyi miasszonyunk kifejezésből származik. Anita, a héber Anna név spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület. Jenő, honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé, török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Ármin, a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült. Ábel, bibliai név, Ádám és Éva második fiának neve. Valószínűleg héber eredetű, és a jelentése mulandóság. Más feltevés szerint asszír vagy szumér szóból származik, és a jelentése fiú. Köszöntünk tehát minden Carmen, Anita, Jenő, Ármin és Ábel nevű hallgatónkat. No meg mindazokat, akik ma ünnepelnek valamilyen jellegzetes eseményt. A következő dal nekik szóljon.

0: Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Most következzen keresztény életfelekezet közi magazinunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek, rádió hallgatónknak. A keresztény életrovat mai műsorát egy ünnepi áhítattal kezdjük. A Pál apostol Róma beliekhez írt levele 8. fejezetének 26-tól 30-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, Nagy József Nyíregyháza, örökösföldi református egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően mai műsorunk vendége Hajdó Tímea, református lelkipásztor lesz, akivel arról beszélgetünk, mit jelent számunkra a Szentlélek jelenléte a mai rohanó világban, hogyan érthetjük meg a pünkösdi tűz üzenetét, és miként válhat az egyház születésnapja élő, jövőbe mutató elővé közösségeinkben. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 26. verstől a 30. versig. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. Hát, még ezt sem tudtad rendesen megcsinálni. Ismerős a kérdés. Talán kaptad már te is ezt a számon kérő kérdést valamilyen ügyedben, vagy éppen te intézted valaki felé, amikor számon akartál kérni. Persze nem mindig könnyű rendesen, jól elvégezni a magunk feladatát. Sok oka lehet ennek, ezeket most nincs időnk végigvenni, de érdemes átgondolni, hogy vajon mennyi minden akadályoz minket abban, hogy igazán rendben, jól tudjuk megtenni a ránk bízott feladatokat. Legyenek azok a lelki életünk felvállalt dolgai, vagy éppen más ügyleteink. Mert ha nem tesszük meg ezt az átgondolást, ha egy várándítással vagy legyintéssel akarjuk elintézni, akkor sajnos biztosra vehetjük, hogy legközelebb sem cselekszünk majd jobban, akkor is megelégszünk majd a kevesebbel, és nem lesz változás. Az igében gyönyörűen kirajzolódik az, hogy Isten nem végez fél munkát. Bármihez kezd, azt tökéletesen végig is viszi. És ez az üdvösségünkre is ugyanígy vonatkozik. Azért lehetünk biztosak a megváltásunkban, a bűnbocsátó kegyelemben, az üdvösség elérésében, mert Isten rendesen elvégezte, amit eltervezett. És ebbe a tökéletesbe beletartozik az is, hogy az életünket naponként formálni akarja. Vagyis ha ő nem végzett fél munkát, és Krisztus áldozata tökéletes váltságot, mennyei dicsőséget szerzett nekünk, akkor nekünk is igyekeznünk kell, hogy minden dolgunkban őrá hasonlítsunk. Nem azért, hogy valamit megszerezzünk magunknak, hanem azért, mert ő már mindent megszerzett, és nekünk lehetőséget ad arra, hogy a munkánkban, a ránk bízott feladatainkban, a hétköznapi élet dolgaiban róla tehessünk vallást az emberek előtt. Azt kérdezed, hogyan? Hát úgy, hogy igyekezz minden dolgodat rendesen megtenni, bátran kérve az ehhez szükséges erőt, mennyei segítséget is. Hidd el, Isten tervében benne van az, hogy rajtad így is segítsen, és hogy ezáltal a rendesen megélt élet által ő rámutass. A te rended, rendben megélt dolgait pedig nem csak neked lesznek javadra, hanem mindazoknak is, akik talán éppen ezen keresztül találkozhatnak Isten tökéletes váltságával Jézus Krisztusban. Amen. Istenem, kérlek, adj vágyat a szívembe arra, hogy akarjak hozzád hasonlítani. Adj erőt, hogy tudjam jól elvégezni a rám bízott dolgokat, ezzel is bizonyságát adva annak, hogy a tiéd vagyok. Oldozz fel a teljesítménykényszer alól, hadd tudjak segítséget kérni, ahol kevés vagyok. És add, hogy tudjam elhinni teljes szívemből, számomra Krisztusban már minden készen van. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza Örökösföldi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A pálapostól a romabeliekhez írt levele 8. fejezetének a 26-tól 30-ig terjedő versei alapján.

Keresztény Élet rovatunk ünnepi műsorában vendégem Hajdú Tímea, református lelkipásztor, akivel a következőkben arról beszélgetünk, mit jelent számunkra a Szentlélek jelenléte a mai rohanó világban, hogyan érthetjük meg a pünkösdi tűz üzenetét, és miként válhat az egyház születésnapja élő, jövőben mutató erővé közösségeinkben. Tartsanak velünk a következő percekben!

0: Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy újra elfogadtad a meghívást, és újra egy érdekes ünnepről beszélhetünk. Hát a Szentlélek kitöltetéséről emlékezünk meg pünköskor. Hogyan írnád le ennek a bibliai eseménynek a jelentőségét a mai ember mindennapi életében?
1: A pünkös kapcsán ugye az van bennünk, hogy kicsit nehezebben érthető számunkra ez az ünnep. Egyáltalán a Szentlélekkel nem biztos, hogy mindig tudunk mit kezdeni. Amíg a karácsony az úgy érthetőnek tűnik, sőt a húsvét rész egyes része is, bár ott a feltámadással kapcsolatosan vannak azért bizonytalanságok az emberekben. A pünkösd az az ünnep, ami talán a legkevésbé kézzel fogható, ha így fogalmazhatok. Ugye a lélek kitöltetése és a lélek, mivel magában egy megfoghatatlan személy, akkor úgy az emberekben csomó minden van a pünkösdel kapcsolatosan. Én csak pár dolgot mondanék ezzel. Ugye, ha ott van a Szentlélekkel kapcsolatosan az, amit Jézus mond, hogy eljön a pártfogó, eljön az, aki bátorít, aki vigasztal, aki emlékeztet titeket, és mivel Jézus Krisztus fizikailag nem lehet ott mindenhol, ezért lelke által van jelen. Na de a lélek, mit kezdjünk a lélekkel? És amikor évekkel ezelőtt egyszer az volt a kérés, hogy fogalmazzuk meg hétköznapi módon, hogy mit jelent számunkra a Szentlélek, akkor volt egy olyan megfogalmazás, amit ugyan nem a sajátom, viszont azóta is magamba hordozok, mert valaki ezt így fogalmazta meg, hogy a Szentlélek az, aki azt mondja nekem, hogy aludj rá még egyet. Egy döntési helyzetben, akár egy nagyobb feladat előtt, vagy akkor, amikor az ember úgy hevesebben reagálna a dolgokra, akkor ez a lélek, ez az, aki megnyugvásra, aki bölcsességre, aki belátásra, aki arra int, hogy adjak időt. És arra gondoltam, hogy ez egy nagyon érthető megfogalmazása lehet annak, hogy milyen is Isten szent lelke. Az a lélek, aki hitet ébreszt, aki megtérésre hív, aki arra késztet, hogy az ige hirdetésre valamilyen személyes választ adjak. Aki régi hajlamainkat felülírja, éppen a lélek gyümölcsei által, aki erőt ad a bizonyságtételre. Az a lélek, aki tulajdonképpen úgymond vezeti, vagy vezetheti, amennyiben megengedi az ember az életét, a döntéseit, a mindennapjait.
0: A mai rohanó világban hogyan értelmezhető a pünköst tüze, és milyen gyakorlati módjai vannak annak, hogy ez az üzenet hétköznapokban is megmaradjon? Tehát mit jelent ez, hogy a pünkösdnek a tüze?
1: Ugye, hogyha a tűzről beszélünk, és a pünkösddel kapcsoljuk össze, akkor a kettős tüzes nyelvek jutnak eszünkbe, aminek alakjába a Szentlélek tanítványokra leszállt, és amikor úgymond leszállt a tanítványokra, akkor beteltek erővel, és úgy tudtak szólni a néphez, hogy annak nagyon erős és azonnali hatása volt. És nem csak arról van szó, hogy bátorságot öntött a tanítványok szívébe,

0: és a hangjába, hanem hogy hatékonyá tette az igét, amit szóltak. Ugye ennek lett a következménye az, hogy sokan megtértek, elfogadták a megváltott Jézus Krisztust. És a tűzképe valahol erről szól, hogy bátorságot ad, hogy hatékonyá tud tenni dolgokat, hogy feltüzel engem. És tulajdonképpen ezt tudja megcselekedni Isten szent lelke bennünk, hogy úgy hallgassuk az igét, hogy elinduljon bennünk velem, és úgy szóljuk az igét a mindennapokban, hogy abban ne emberi erőlködés legyen, hanem azon keresztül tényleg ez a tűz, ez a lelkesedés, ez az erő legyen benne, ami itt is volt. A Szentlélek ugye, ha a tűzről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy nem ilyen megsemmisítő tűz, ami nem azért jön, hogy megsemmisítsen, hanem éppen, hogy megerősítsen bennünket. Valaki egyszer ezt így mondta, hogy olyan, mint a kazánnak a tüze, ami ugye fejleszti a gőzt, és a gőz által egy óriási munkát végez el. Na ez az a fajta tűz, amiről a pünkösd ünnepe szól, amiről a Szentlélek jelenléte szól.
1: Vagy akár akkor hozzátehetném azt is, hogy olyan, mint a csipkebokor tüze, amit Mózes látott.
0: Igen, ég a csipkebokor, nem emésztődik meg, viszont kíváncsivá teszi az embert, hogy mi történik ott, mi ez a különleges dolog, ami történik ott. És ugye így lép Mózes is közelebb és közelebb, és így hallja meg Isten hangját, és így válik számára világossá, tisztává az, hogy ki az, akivel beszélget. Felkelti Isten a figyelmét ezáltal az égő csipkebokor által.
1: Az egyik neve a Szentléleknek az, hogy pártfogó. Hát itt a Mózes esetében, meg a tanítványok esetében is ez annyira egyértelmű, hogy a Szentlélek pártfogó. De a mi esetünkben hogyan érthető ez? Tehát hogyan tapasztalhatjuk meg mi bizonyos helyzetekben azt, hogy a Szentlélek az a mi pártfogónk?
0: Ugye mit jelent az, hogy pártfogó? Általában még ezzel a szóval szokták megnevezni, hogy ügyvéd. Valaki olyan, aki közben jár, akár egy magasabb rangú személynél értem közben jár, szót emel az értekemben. Tulajdonképpen így lehetne megfogalmazni azt, hogy mi az, hogy pártfogó, vagy kiáll mellettem. És ugye egy olyan világban, amikor egyre kevésbé tapasztaljuk azt, hogy kiállnak mellettünk, vagy hogy mellettünk vannak akár egy nehéz helyzetben, akár a tehetetlenségünkkel vívott harcban, vagy akkor, amikor nagyon bizonytalannak érezzük magunkat, akkor nagyon sokat jelent az, hogy Isten szent lelke az, aki ott van mellettem. Láthatatlanul, de ott van, kísér, szót emel az érdekemben, közben jár. Ugye kicsit vigyázni kell mindig ezekkel a megnevezésekkel, mert az emberi kapcsolataink néha erről szólnak, hogy hát majd megkérünk valakit, hogy akkor tegyen egy jó szót az érdekünkben, és akkor ugye akkor haragszunk, hogyha ez mások teszik meg, akkor kevésbé, hogyha értünk tesz valaki, vagy szól valaki egy jó szót. Viszont valahogy így is lehetne a pártfogónak a jelenlétét az életünkben elvégzett szolgálatát jellemezni, hogy ő az, aki mind ezeket megteszi, értem, elsősorban nyilvánvalóan Isten előtt.
1: Talán folytathatnánk tovább, mert ott a másik neve is, hogy vigasztaló, nem?
0: Igen, többféle megfogalmazás van, ugye, és hát mindig arra utal, hogy a Szentlélek úgymond arról azt tanítja végig Jézus Krisztus, hogy nem mond semmi újat, eszetekbe jutatja azt, amit én tanítottam nektek, vigasztalt titeket, mert ugye ott vannak azok a tanítványok, akiknek Jézus miről beszél? Arról, hogy elmegyek az atyához, és ha majd elmegyek, akkor elküldöm a pártfogót, a vigasztalót, a szent lelket, és ő majd eszetekbe juttatja, ő majd bátorít, ő majd helyre rakja bennetek a félelmeiteket, ő majd arra sarkal benneteket, hogy tegyetek bizonyságot, mert ugye ezt mondja Krisztus, hogy tanulni lesztek. És ezek mind-mind jellemzői annak, hogy mi mindent tesz a Szentlélek, mi az, ami az ő a munka területe, ha így tetszik, amit értünk emberekért megtesz, és Jézus Krisztus pontosan tudja, hogy mire van szüksége az akkori tanítványoknak, mire volt szüksége, és mire van szüksége a mai tanítványoknak. Nagyon kellett a vigasztaló abban az esetben, ahhoz, hogy a tanítványok így is kétségbe voltak esve, így is féltek, de hogy már ez az ígéret az, hogy jön a vigasztaló, jön valaki, aki érteni fogja azt, hogy mivel küzdködsz, és abban a helyzetben, amiben vagy, majd fel fog emelni, majd talán egy kicsit többet meg fog láttatni veled, mint amennyit magadtól meglátnál.
1: Eléggé zavaros világban élünk, de a nyelvekre vonatkozólag, mert most már nem csak, hogy ugye különböző nemzetiségi nyelvek vannak, hanem még számítógép nyelvek is vannak, amik különbözőek, ugye egyes programokat különböző számítógép nyelven írnak meg. Hova akarok kiukadni ezzel? Tehát ugye, hogy a számítógép program megírásában különböző nyelvek vannak, ugye a világban is, ugye, különböző nemzeteknek különböző nyelvei vannak, és hát érdekes ez, hogy pünköskor mindenki a saját nyelvén hallotta azt, hogy Isten hogyan szól hozzá. Tehát hogyan lehet a mai zajos világban, zajos környezetben megtalálni azt a figyelmet, amellyel meghallhatjuk ezt az útmutatást, tehát a Szentlélek szavát?
0: Azt gondolom, hogy hozzászoktunk ahhoz, a mai világban mindig van valami háttérzaj. Ha akár otthon vagyunk, egyedül, akár munkahelyen, akár utazunk, bárhol azért mindig van valami zajforrás a közelünkben. Megy a rádió, hallgatjuk az internet, a tévé, de néha a magunk gondolata is annyira hangosaknak tűnnek, hogy úgy érezzük, hogy ez egy külön zajforrás az életünkben. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a lélek hangja, az első pünköskor mondhatnánk, hogy könnyű dolga volt azoknak, akik ott voltak, mert egy viharos szélhez hasonló hang jött, amit azért hallani lehetett, és akkor történt a lélek kitöltetése. A tanítványok voltak ennek úgymond a tanúim, azok, akik őket hallották, vagy hallgatták utána, ugye ez nem feltétlenül, ezt nem élték át, ezért számukra nem volt annyira hangos az, ők csak a következményét tapasztalták, hogy mi ennek a következménye. Most meghallani a lélek hangját, azt gondolom, ahhoz kell egyfajta kikapcsolása ezeknek a lelki háttérzajoknak. Magam gondolatainak is olykor, amik állandóan pörögnek, és állandóan valamit készítettének, hogy tegyek valamit, hogy újabb és újabb dolgoknak vágjak neki, hogy kipróbáljam magam, hogy feszegessem a határaimat, hogy még többet is, még többet tegyek, és miközben ezek töltik ki az életet, aközben pontosan ez a rész hanyagolódik el a leginkább, hogy tudatosan rendben leszek, és figyelek Istenre. Tehát azt gondolom, hogy leginkább itt lehet meghallani Isten hangját, itt lehet megérteni a lélek vezetését, és ez egy olyan dolog, amire tudatosan törekedni kell, tudatosan időt kell szánni rá, hogy ez legyen jelen az életemben. Van, hogy ehhez tényleg mindent ki kell kapcsolni magam körül, szó szerint is, hogy ne vonja el a figyelmemet, mert hiszem, hogy Isten igéjét úgy kell hallgatni, úgy lehet igazán megérteni, hogyha minden mást egy kicsit háttérbe lehet szorítani, és azt gondolom, hogy a lélek pont az, aki meg tudja ezt cselekedni, hogy elnémítsa akár a bennem dúló haragot, dühöt, sértődöttséget, bármit azért, hogy még inkább megértsem, meghalljam, és rá tudjak hangolódni az Isten hangjára.
1: Számodra a lelkipásztorként mi az az üzenet vagy szempont, ami minden pünköskor újra és újra hangsúlyossá válik?
0: Elsősorban az, hogy Isten az, aki cselekszik. És ő az, aki küldi a lelket azokhoz, akiknél úgy látja, hogy igenis nagy szükségük van rá. Ő az, aki lelke által bátorítja a tanítványokat. És azt gondolom, hogy lelkipásztorként, ige hirdetőként ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt tudjam, és erre emlékeztessem magam, hogy akkor is, amikor gyengének érzem magam, akkor is, amikor sok mindennel küzdök a mindennapokban, a gyülekezeti életben, akkor tudjam azt, hogy az Isten az, aki lát engem ebben a helyzetben is. Az, akinek van megoldása, az, aki fel tud lelkesíteni engem is a szolgálatra, akkor, amikor egy kicsit öröm nélkülinek, vagy örömtelennek tűnne a szolgálat, akkor, amikor úgy érezném, hogy hát, de tényleg kíváncsiak rá az emberek, tényleg van igény erre, akkor hiszem azt, hogy hiszem, mert megtapasztaltam, hogy az Úristen fel tud lelkesíteni, hogy ő tudja a megfelelő szavakat adni a számba, és ő tudja megcselekedni azt a nagy csodát is, hogy bár ugyanazt a nyelvet beszéljük, mégis sokszor félreértjük egymást, hogy az ilyen hirdetésben valahogy mégis megszülethessen az a csoda, hogy ne is az ige hirdetőt hallják és lássák, hanem valóban megéljék azt, hogy most az Isten szól azokhoz, akik őt hallgatják.
1: A pünkösdöt gyakran nevezik az egyház születésnapjának. Szerinted miben kellene ma leginkább megújulnia az egyházi közösségeknek, hogy ez a születésnap ne csak egy emlékezetes nap legyen, hanem valódi jövőbe mutató erő is?
0: Hát a születésnapokról nekem az jut eszembe, hogy jó esetben az ember minden születésnappal érettebbé válik, növekszik. És ez a növekedés, ez magába hordozza azt is, hogy egy idő után képes nagyon reálisan látni a helyzetét, önmagát, a körülményeit, a környezetét. Tehát ahogy növekedek, úgy egyre többet megtanulok magamról, a világról, értelmesebbé válok, megismerek dolgokat, és megtanulom kimondani azt is, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az, amiben fejlődni kell, mi az, amire esetleg el kell gondolkodni, hogy van-e értelme ugyanígy tenni, és mi az, amire azt tudom mondani jó szívvel, hogy ez rendben van így. Azt gondolom, hogy egyik nagyon fontos dolog az, hogy leszögezni, hogy a tartalom az adott. Tehát az egyházi megújulásról beszélek, akkor azt mondom, hogy tartalma nem kell változtatni. Azt az Úristen elénk adta. Az itt van, és az, miről tulajdonképpen így mondja épp az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy minden arról szól, amit Jézus tett és tanított. Tehát nagyon egyszerűen így tudnám megfogalmazni. Viszont néha talán a keretekkel kapcsolatosan lehetünk rugalmasak. És ez megint arról szól, hogy ugye gyülekezetben mi az, ami működik. Mi az, ami azt látja a lelkész, hogy ez rendben van, ezt szeretik, ide szívesen jönnek. Nyilvánvalóan mindennek a középpontja Krisztus, a testélet íge. És mi az, amiben lehet változtatni? Mi az, amiben azt gondolom, hogy a formákon lehet dolgozni. Azért, hogy lehet, hogy érthetőbb legyen, lehet, hogy jobban kedvet kapjanak hozzá. Nem biztos, hogy működik a bűnbánati hét olyan formában mindenhol, ahogy azt megszoktuk, de működik az, hogy esetleg összegyűlünk páran házaknál, és akkor ilyen családi istentisztelet keretében, vagy körzeti istentisztelet keretében készülünk együtt az úrvacsorára. Azt gondolom, hogy az az egyik legfontosabb, hogy a tartalmat, azt értsük, tudjuk, és az maradjon a középpontba. A formákon talán lehet változtatni, hogyha erre van igény, lehetőség, viszont az a lényeg, hogy amit Krisztus tanított és tett, az maradjon mindig is a középpontban, a tanításunkban és az életünkben egyaránt.
1: Hát az időnk az nagyon elszállt, úgyhogy már csak az utolsó kérdésre van idő. Végezetül pünkösd ünnepén mit kívánnál a hallgatóknak, amit utravalóként magukkal vihetnek a következő időszakra?
0: Mennybemenetel ünnepére készülődve, és azóta is egyre csak hangosodik fel bennem egy ige, és ezért úgy döntöttem, hogy ezt fogom ma itt útravalónak szánni. Amikor ráadozó csütörtökön igét hirdettem, akkor ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetem alapján tettem meg, és itt az első fejezetben van szó arról, hogy megkérdik Jézust a tanítványok, hogy Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek. Jézus pedig így válaszol, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Valahogy egyre inkább felerősödik bennem ez a gondolat, hogy nem minden az én feladatom, nem minden az én dolgom, viszont ami az enyém, ahhoz kapok megfelelő erőt, hogy el tudjam végezni. És mostanában tényleg ez az egyik nagy kérésem az imádságban is, hogy tegye Isten világossá számomra, hogy mi az, ami az én feladatom, és mi az, amivel nem nekem kell foglalkoznom, azzal a bizonyossággal, hogy ami az enyém, ahhoz kapok erőt. És valahol ezt kívánom a hallgatóknak is, hogy adjon Isten bölcsességet nekik, hogy meglássák, hogy mi a feladatuk, és adja meg azt a bizodalmat is nekik, hogy lelke által vezetni fogja őket abban, amit rájuk bízott.

Pünkösd ünnepén, keresztény élethovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Köszönöm Hajdó Tíme a lelkipásztornak a tartalmas beszélgetést, és köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Áldásban gazdag, békés, pünkösdi ünnepeket kívánunk mindannyiuknak. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
1: Keresztény élet felekezet közi magazin műsorunkat hallották Szecsüdi Árpád szerkesztésében.

0: homokóra.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat homokóra késügyeli műsorunk harmadik órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. Június 2-án, kett hajnalban Edward Elgar brit zeneszerző gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A levegő tele van muzsikával. Mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. A következő percekben zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra, Nagy Ibolya szerkesztésében. A Püngösdi műsor kerül sorra újból.
2: Zenélő köntös.
3: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
4: Pünkösd vasárnapján szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az ünnepen Bachnak 1725 pünkösdjére komponált egyik kantátáját hallgatjuk meg. A szakirodalom

Zenedramaturgiai szempontból Bach pünkösdi kantátáit a legösszetettebb alkotásainak tartja, amelyek komplex zenei eszközökkel bontják ki a szövegeknek azt a gondolatát, hogy a szívünkbe költöző Szentlélek átformálja döntéseinket, cselekedeteinket, egész lényünket. A mára kiválasztott kantáta címe egy idézet János evangéliumából. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Szövegét az a Marianne von Ziegler írta, akit birodalmi költőnőnek is apostrofáltak, mivel a császár 1733-ban a Poeta Laureata címet adományozta neki, azon kívül ő volt az egyetlen női tagja a Christoph Gottsched által alapított német irodalmi társaságnak. A kantáta 8 tételből áll, a nyitó és záró részek kórustételek, ezen kívül 2 recitatívó és 4 ária alkotja. Bach felhasznált benne néhány részletet az ugyanezzel a címmel egy évvel korábban komponált kantátájából, amely egy lipcsei egyetemi ünnepségen hangzott el. A nyitókórus az ünnepi zene hagyományos hangszereit alkalmazza, a kontinuón és vonósokon kívül trombitákat és üsdobokat, amelyekhez 3 oboa is társul, a legmélyebb az oboa da caccia. Az eredeti változat szoprán és basszus duett volt, amiből Bach megtartotta a szólampárok imitációját, és teljes 4 szólamú részekben összegezte azokat. A művet elemző Julian Minchin szerint ez azt fejezi ki zenében, hogy összejövünk azzal a céllal, hogy az Úrral együtt lakozzunk.

A második tétel szoprán ária ugyancsak az említett kantáta átdolgozásából származik. Szövege: gyere, gyere, szívem nyitva áll előtted. Eredetileg basszus hangra és obligát hegedűre komponálta Bach, de a szoprán hangfekvés más hangnemet, a szöveg pedig más hangszerelést kívánt. Itt Oboa da Caccia kíséri, a hangszercsalád legmélyebb hangú tagja. A sötétebb hangzás bensőséges hangulatot kelt, és így jól érzékelteti a hit megélésének másik módját is. A nyitótételt uraló közösségi élmény után a személyes megérintettséget. Az Ich zweifle nicht, ich bin erhöret, vagyis nem kétlem, hogy meghallgatásra lelek szövegsorban, az erhöret szó díszítettsége a beteljesülés újongó örömének zenei megjelenítője. A szó meghallgatást jelent. Következzen előbb ez a kiemelt rész,

0: Időhiányában az altrecitatívót átugorjuk. A következő basszus ária szövege ismét János evangéliumából származik, és a 14. rész 28. versének egy részére vonatkozik. Elmegyek és eljövök hozzátok. A tételmol hangnemét az elválás gondolatának fájdalma indokolja. A basszus oda-vissza haladó dallamvonala képszerűen is ábrázolja a távolodó, majd újból közeledő lépéseket.
1: Ich gehe hin und komme wieder zu euch.
0: A hangszeres közjáték után a Ha szeretnétek engem, örvendeznétek szövegsor következik, amelyben az örvendezés szó jelentését ismét melizmák emelik ki.

A tenor áriát a kontinuum kívül vonósok kísérik, összhangban a szöveggel, amely arra buzdít, hogy hangoljuk örömre a húrokat. Az örömöt a hegedű szólam úgy jeleníti meg, hogy folyamatosan körülírja az ének vonalat. Ezt a formarészt az Isten fiának szóló örömhimnusznak nevezi az elemző Julian Mincham. A középrész szövege arra emlékeztet, hogy a sátán a fondorlataival mindig hálójába akarja keríteni a hívőt, ezért a hangnem mollra vált, a harmóniák elsötétülnek, és a dallamvonal is megváltozik. Albert Schweitzer szerint Bach teológiájában a sátán azonos az ördöggel, akit a bibliai történet kígyónak ábrázol. Ezért Bachnál a kígyózó, kanyargó, tekergő menetek mindig a gonoszra vonatkoznak.

A gonosz cseleit jelképező bonyolult dallamvonalakkal szemben állnak a tartott hangok. Ezek mindig a hit, azaz Glaube szóra esnek. A tétel azt az üzenetet hordozza, hogy a hit kitartó, és végül a sátán cselszövései fölött is győzedelmeskedik, amit az örömhimnusz visszatérése is megerősít.

Rövid basszus recitatívó idéz Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, azokra utalva, akik elfogadták Jézus Krisztus váltságdíját. Az ezt követő altária úgy folytatja a gondolatot, hogy csak Jézus vére az, ami megszabadíthat a pokol láncaitól. A hosszú melizmák a pokol láncainak benyomását keltik, de még ezek említése sem fékezi le a zene sodró lendületét. Meglepően rövid a középrész, a keret tagoknak csupán egy ötöde. Az arány üzenete az, hogy bár a megváltó szenvedése és halála örökségének birtokában megbethetjük, sőt kinebethetjük a pokol haragját, ezen az ünnepnapon túl sok gondolatot mégsem szabadna ráfordítanunk.

A kantáta utolsó darabja egy moll hangnemű korál, amelyet dur akkord zár. Nyers fordításban idézem. Egyetlen emberi lény sem méltó a földön erre a nemes ajándékra. Nálunk nincs érdem. Itt semmi sem számít, csak az a szeretet és kegyelem, amelyet Krisztus bűnbánat és kiengesztelődés által szerzett meg nekünk.

0: Bach 74-es számú pünkösdi kantátájának részleteit az Amsterdami Barokk Zenekar és Énekkar adta elő kórhű hangszereken. Szólisták Bogna Bartos alt, Deborah York szoprán, Klaus Mertens basszus és Jörg Dürmüller tenor. Vezényelt Ton Koopman. A zenélőköntös pünkösdi kiadása ezzel véget ért. Áldott ünnepeket kíván a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. A pünkösdi kiadást hallgattuk újra. A következő percekben Louis Armstrong dalaiból válogatunk.

Az elmúlt percekben Louis Armstrong dalai szóltak. Homok óra késő éli műsorunk ezzel a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ma Edward Elgar brit zeneszerző gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. A levegő tele van muzsikával. Mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat június 2-án, kedreggel, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Zelenszky megköszönte a román államfőnek, hogy tisztázta a helyzetet a drónbecsapódással kapcsolatban. Több száz gyermeket láttak vendégül a Kotrocsány palotában. Aláírták az Azomures adásvételi szerződését, állami kézbe kerül az egyetlen működő romániai műtrágyagyár. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmánymódosítási terveket. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, vasárnap az X platformon közzétett bejegyzésében megköszönte Nikus Ordán román elnöknek a helyzet egyértelmű tisztázását, aki közölte, hogy a csütörtök éjjel egy galaci tömbházra zuhant drón egy orosz eredetű Gerany 2 volt. A tények a legjobb orvosság Vlagyimir Putyin hazugságaira, és bizonyítják, hogy Oroszország manipulációi nem fognak sikerrel járni. Ukrajna készen áll a szoros együttműködésre a közös fenyegetések elhárítása és az életvédelmének megerősítése érdekében, nem csak hazánkban. Idézi Zelenszky bejegyzését az Agence France hírügynökség. Mint megírtuk, Nikus Ordán vasárnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy Gerany 2 típusú orosz drón zuhant lepéntek hajnalban Galacon, és leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket. Nikus Ordán különösen

0: Súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet romániai tömbházba csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy ezért egyedül Oroszország viseli a felelősséget. Hangsúlyozta, hogy a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni. Nikus Ordán államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál. A társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére. Facebookra írt tegnapi bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket és élvezni a világ felfedezésének örömét, számol be az Agerpress hírügynökség. Az államelnök ugyanakkor megemlítette, hogy a Kotrocsány palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakozhatja a benne rejlő lehetőségeket, írta még üzenetében Nikus Ordán. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szombaton a Facebookon jelentette be az elmúlt évek egyik legfontosabb hírét a román mezőgazdaság számára. A többségében állami tulajdonban lévő romgáz 69 millió euróért átveszi az Azomures ipari platformját, a szerződést pedig még ugyanazon a napon aláírták. A miniszterelnök azt üzente, az átvétel megmenti a romániai mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágyagyártást, és a következő években stabil árakat biztosít gazdáink számára. Az ügylet még nem zárult le teljesen, mivel több jóváhagyásra is szükség van. A politikai és gazdasági üzenet azonban egyértelmű. A román állam úgy döntött, hogy az Azomures nem zárja be kapuit. Az Azomures Románia egyetlen ipari méretű nitrogén műtrágyagyártója. Amikor a kombinált a földgázárak robbanásszerű emelkedése és a Perzsa-öböl térségében kialakult válság miatt a leállás veszélyére figyelmeztetett, a mezőgazdasági ágazatban azonnal megszólaltak a vészharangok. A romgáz tevékenységének diverzifikálásával a Fekete-tengerből kitermelt földgázt a román iparon keresztül hasznosítja. Az elképzelés egyszerű, ugyanakkor stratégiai jelentőségű. Románia földgáz termel ki a Fekete-tengerből, azt az Azomuresnél nitrogén műtrágyává dolgozza fel, majd stabil áron értékesíti a román gazdáknak. A romániai gazdák várhatóan a 2027-es mezőgazdasági szezonban érzékelhetik az első kézzel fogható hatásokat, elsősorban a karbamid és a nitrogén alapú műtrágyák árának stabilizálódása révén. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője tegnap Brüsszelben. Markus Lammert a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva elmondta. A bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel, és figyelemmel kíséri a fejleményeket, számol be a Magyar Távirati Iroda. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. Magyar Péter miniszterelnök tegnap Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján bejelentette. Amennyiben Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le tisztségéről, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez az államfő és más, a kormányfő által leváltani kívánt tisztségviselők mandátumának megszüntetése érdekében. A brüsszeli sajtótájékoztatón szóba került a Magyarország által benyújtott szép védelmi hitel program is. A szóvivők közölték, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter múlt heti találkozójának középpontjában elsősorban azok a reformok, intézkedések és beruházások álltak, amelyek az uniós források felszabadításához szükségesek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Boáz mondta Rútnak: legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút könyvéből a 2. rész 12. verse.

aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmaz azokat, akik őt keresik. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből a 6. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következőkben krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk intézett üzenete, Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk ma, a János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi, és nem egészen mindennapi történetek mindennapi, és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mai alapigénk János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verséből való. Olvasom az ígét, hallgassuk meg figyelemmel. Akarsz-e meggyógyulni? Eddig tart a felolvasott ige. A betesdai beteg gyógyításának története azt hiszem ismerősen cseng a bibliaolvasó ember számára. Arra lettem figyelmes ezeket a történeteket olvasva, hogy legtöbb esetben Jézus kérdést intéz a beteg emberhez. És az általa feltett kérdés nagyon lényeges a gyógyulás szempontjából. Itt ebben a történetben nem egy szokványos gyógyulással állunk szemben. Hogy miben látom én ezt? Elsősorban abban, hogy általában fordítva szokott lenni. A beteg, a szükséget szenvedő ember indul el, ha nagy nehezen is, az orvos felé. Itt azonban nem a beteg indul el Jézus felé, hanem Jézus keresi fel a beteg embert. Ez számomra már így elsőre is nagyon elgondolkodtató. Nem ismerek olyan orvost, aki csupán belső indítatásból elindulna, hogy megkeresse a betegek sokaságát, majd megvizsgálva őket gyógyítson. Mindig a betegeknek kell megtenni az első lépést az orvoshoz. Ennek a történetnek a különlegessége éppen az, hogy itt nem a beteg indul el és teszi meg ezt az első lépést. Persze lehetne itt azzal folytatni ezt a gondolatot, hogy nehéz lett volna megmozdulni a emberünknek, akiről azt olvassuk, hogy segítség nélkül nem tudott mozogni. Vajon csak ennyi volt a gond? Csak az esetleges bénultsága volt az oka annak, hogy nem jutott el a tó vizébe, amikor az megmozdult? Jézus kérdése, mintha egyfajta korlap lenne. Sokunk korlapja talán hasonlít emberünkéhez. Az áldott orvos felteszi a leglényegesebb kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? És azon gondolkodtam, hogy miért éppen ezt a kérdést intézi a szóban forgó beteghez. Miért nem ilyeneket kérdez? Mi a panaszod? Hol fáj? Milyen tüneteid vannak? Mióta tartod az egész? Milyen egyéb gyógymóddal próbálkoztál? Mivel itt az orvos-beteg találkozás sem szokványos, úgy a felcsendülő kérdések sem a megszokott orvosi rendelő kérdései. Így fogalmazhatnék, hogy Jézus ezzel a kérdéssel a lehető legmélyebbre szeretne betekintést nyerni, az emberi lélek mélyére. Olyan ez itt, mint egy CT vizsgálat, ahol az embert elhelyezik egy henger alakú orvosi képbe, ami átpásztázza az egész testét, s megállapítja, ha valamelyik szervvel gond van. Jézus itt először egy lelki CT-t végez el. Ez a kivizsgálás általában nagyon költséges szokott lenni, éppen ezért csak azok esetében használják, akiknél bonyolultabb a diagnózis felállítása. Itt Jézus maga a CT, mert ő belelát az emberbe, látja a bajok okát, a betegségek eredetét, és miután átpásztázza ezt az embert ott a tó szomszédságában, tisztáznia kell paciensével az egyik legfontosabb dolgot. Akarja-e gyógyulást? Miféle kérdés ez? Egyáltalán lehet ezt a kérdést egy beteg embernek feltenni? Még azon is elgondolkodtam, hogy vajon nem sértő ez a betegre nézve? Gondoljunk csak bele, találkozunk orvosként egy hosszú ideje szenvedő emberrel, és az első kérdés, amit megfogalmazunk, így hangzik, akarsz-e meggyógyulni? Nem cinikus egy kicsit mindez? Vajon Jézus itt cinikus lenne? Nem hiszem. Az előbb azt mondtam, hogy az általa feltett kérdés nagyon lényeges a gyógyulás szempontjából. Egyáltalán találkoztál már olyan emberrel, aki ne szeretett volna meggyógyulni? Sajnos vannak olyan esetek, amikor az éppen hosszú ideje tartó betegségek és szenvedések megtörik az ember akaratát is. Biztos te is találkoztál már olyan emberrel, aki egy idő után azt mondta, bár csak meghalnék, lenne már vége. Feltételezem, Jézus is valami ilyesmit látott itt ebben az esetben. Persze meg lehet kérdezni, miből feltételezem. Nos, elsősorban a válaszból. A 38 éve szenvedő ember nem ad egyértelmű igen választ a Jézus kérdésére. Nem azt tűnik ki a válaszból, hogy a 38 év szenvedés ellenére ez az ember még mindig gyógyulni akar. És ezt látja meg Jézus röntgen szeme. Ezért szeretné a gyógyítás előtt tisztázni a beteggel mindezt. Mire figyelmeztet bennünket? Elsősorban arra, hogy sok mindent meg lehet szokni, még a betegséggel együtt járó kellemetlenséget is. No, nem azért mondom mindezt, mintha ezek örömet okoznának az embernek, de az ember sokszor észre sem veszi mindazt, hogy akár rossz szokásai rabjává is lett. Feltevődik az a kérdés, hogy van-e itt szükség a beteg akaratára. Gyógyulásom tekintetében van-e szükség az akaratomra, vagy akaratom nélkül is van hatalma Istennek felettem? Gyökösi Endre is itt azt mondja, egyszerre igen és nem a válasz. Istennek van hatalma bármit megtenni az én akaratom ellenére is,
és az én nemem ellenére is. Itt azonban Jézus lefordítva azt kérdi, te akarod, hogy Isten meggyógyítson? Akarod, hogy beleavatkozzon az életedbe, hogy minden gyökeresen megváltoztasson? Magyarán, te akarod, amit Isten akar veled? Ez a kérdés most feléd is hangzik. Lehet, azt kérded most miért? Hiszen én nem is vagyok beteg. Egészen biztos vagy benne. Valóban minden rendben van benned és körülötted. Miről van szó ebben a történetben? Arról, hogy itt Jézus indul el, és lép be egy beteg ember életébe. Nem a beteg látja meg Jézust, és kezd el utána kiáltani, mint sok más történetben, hanem Jézus indul el felé. Ilyen tekintetben tehát fontos a te igened az általa feltett kérdésre. Neked is akarnod kell őt. El kell fogadnod a segítségét. Kész vagy erre? Vagy úgy teszel, mint ez a beteg, aki a kérdésre akarsz-e meggyógyulni, ezt a választ adta, Uram, nincs emberem. Milyen fájdalmasan cseng ez a kijelentés. De milyen fájdalmas ennek a gondolatnak a másik oldala is. Nincs Istenem. Önző világunkban, ahol egyre kevesebb emberem van nekem is, meg neked is, vajon miként vélekedünk arról, hogy Jézus megteszi az első lépést felém, lehajol hozzám, sőt emberré lesz értem. Most már van emberem, ő kimenthet sok évi nyavajámból engem. Elindul, megkeres, rám talál, meggyógyít, visszaadja az erőmet, a hitemet, az életemet. Hiszed-e ezt? Most már akarsz-e meggyógyulni? Amen.

Isten üzenete a János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verse alapján szólt hozzánk, Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Feltámadás. Marie-Louise Kasnitz verse. Néha felkelünk. Felkelünk a feltámadáshoz. Fényes nappal. Élő hajunkkal, lélegző bőrünkkel. Körül csak a megszokott vesz. Nincs pálmák déli bábja, legelő oroszlánokkal, szelit farkasokkal. A vekker tovább ketyeg, mutatója foszforeszkál. És mégis könnyeden és sebezhetetlenül, titokzatos rendbe rendeződve, előre vitettetve egy fényből való házba. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. János evangéliuma 11. részének 25. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat június 2-án, kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Edward Elgar brit zeneszerző tollából származik, és így hangzik. A levegő tele van muzsikával, mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatóinkat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk Deák Anitával, ezután pedig kukta rovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most 6 óra 30 perc van, és hír összefoglalónk következik. Híreink először címszavakban. Zelenszky megköszönte a román államfőnek, hogy tisztázta a helyzetet a drónbecsapódással kapcsolatban. Több száz gyermeket láttak vendégül a Kotrocsány palotában. Aláírták az Azomures adásvételi szerződését, állami kézbe kerül az egyetlen működő romániai műtrágyagyár. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmánymódosítási terveket. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, vasárnap az X platformon közzétett bejegyzésében megköszönte Nikus Ordán román elnöknek a helyzet egyértelmű tisztázását, aki közölte, hogy a csütörtök éjjel egy galaci tömbházra zuhant drón egy orosz eredetű Gerany 2 volt. A tények a legjobb orvosság Vlagyimir Putyin hazugságaira, és bizonyítják, hogy Oroszország manipulációi nem fognak sikerrel járni. Ukrajna készen áll a szoros együttműködésre a közös fenyegetések elhárítása és az életvédelmének megerősítése érdekében, nem csak hazánkban. Idézi Zelenszky bejegyzését az Agerpress hírügynökség. Mint megírtuk, Nikus Ordán vasárnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy Gerany 2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon, és leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket. Nikus Ordán államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére. Facebookra írt tegnapi bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket és élvezni a világ felfedezésének örömét, számol be az Agerpress hírügynökség. Az államelnök ugyanakkor megemlítette, hogy a Kotrocsány palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szombaton a Facebookon jelentette be az elmúlt évek egyik legfontosabb hírét a román mezőgazdaság számára. A többségében állami tulajdonban lévő romgáz 69 millió euróért átveszi az Azomures ipari platformját, a szerződést pedig még ugyanazon a napon aláírták. A miniszterelnök azt üzente, az átvétel megmenti a romániai mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágyagyártást, és a következő években stabil árakat biztosít gazdáink számára. A romániai gazdák várhatóan a 2027-es mezőgazdasági szezonban érzékelhetik az első kézzel fogható hatásokat, elsősorban a karbamid és a nitrogén alapú műtrágyák árának stabilizálódása révén. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője tegnap Brüsszelben.
3: Markus Lammert a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva elmondta, a bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel, és figyelemmel kíséri a fejleményeket, számol be a Magyar Távirati Iroda. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült.
2: Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Június 2-a az év 153. szökő évben 154. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 212 nap van hátra. Tekintsük át, milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. 1793-ban Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átveszik a hatalmat, és ezzel megkezdődik a jakobinus diktatúra. 1896-ban Guglielmo Marconi Nobel-díjas olasz fizikus és mérnök szabadalmaztatta a drót nélküli távírót. 1944. június 2-án kezdődött az Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió által közösen előkészített Frantic hadművelet Nagyvárad, Kolozsvár, Szolnok, Debrecen, Miskolc, Szeged, Püspökladány és Piski vasúti létesítményeinek bombázásával. Az akció eredményeképpen Magyarország vasúti közlekedése 3 napra megbénult. Kolozsváron az 50 percig tartó bombázás során a városra több mint 1200 bomba hult. A polgármesteri iroda jelentése szerint 459-en veszítették életüket, 362 polgári halott, 32 magyar és 65 német katona. A szóbeszéd azonban több ezer áldozatról tudott. 385 épület teljesen megsemmisült, 860 pedig károsodott. Több helyen megsérült a villany- és telefonhálózat is. 1952. június 2-án Gheorghe Gheorghiu Dej, a román kommunista párt első titkára kerül a kormány élére, mint Románia miniszterelnöke Petru Groza utódjaként. 1953-ban ezen a napon Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázták II. Erzsébet brit királynőt Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, más birodalmainak és területeinek királynője, a nemzetközösség feje, a hitvédelmezője címmel.

Most lássuk, a történelem során milyen híres személyek születtek június 2-án. 1857-ben ezen a napon született Edward Elgar, késő romantikus brit zeneszerző. Kevés formális zenei nevelést kapott, autodidakta volt. Zongorázott, hegedült, olyannyira, hogy akár a lipcsei konzervatóriumban is tanulhatott volna. Azonban 1872-ben, amikor kikerült az iskolából, ügyvédbojtárnak adták egy irodába, szülei úgy gondolták, hogy a zenei

Egész élete anyagilag túl bizonytalan. Egy év múlva mégis szakított a bojtárkodással, és a családi üzletben segített a könyvelésben. Kezdett hegedű órákat adni, és fokozatosan tanári, előadói, átírói és alkalmanként zeneszerzői hírnevet is szerzett a városban. Az igazi hírnevet 1899-ben bemutatott Enigma variációk című műve hozta meg számára. 1893-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Bálint Ákos, magyar tanító, népművelő, tankönyvíró, zeneszerző, népdalgyűjtő, karvezető. Zeneművei népdal feldolgozások kórusra, dalok, egyházi énekek, módszertani munkája, mesés vezérfonal az öröm ABC-ből való olvasás-írás tanításához. 1904. június 2-án született Johnny Weissmuller, eredetileg Weissmuller János, erdélyi német származású, amerikai ötszörös olimpiai bajnok, úszó, filmszínész, Tarzan alakítója. Első filmjét 1929-ben forgatta, az igazi sikert az 1932-ben bemutatott Tarzan a majomember hozta meg neki, ezután még 11 Tarzan filmben játszotta a címszerepet. Elsőként úszta le a 100 méteres távot egy percen belül az 1924-es nyári olimpián. 1905. június 2-án látta meg a napvilágot Bordi András, magyar festőművész, művészpedagógus, múzeum igazgató. 1941-től festőiskolai, 1949-től művészeti liceumi tanárként működött Marosvásárhelyen, ugyanott a kultúrpalota gondnoka, őre, majd igazgatója volt 1940 és 1971 között. Igazgatása alatt a képtár állományát az induló 135-ről 1100 darab műtárgyra gyarapította. Az akvarell festészet megújítója volt és kiváló értékű portréfestő. Műveit a Marosvásárhelyi Képtár, a Marosvásárhelyi Telekiték a Bójai Emlékmúzeuma és a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. 1921-ben ezen a napon született Karinthy Ferenc, magyar író, drámaíró, dramaturg. Apja Karinthy Frigyes volt, legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. 1937. június 2-án született Nagy Károly, református lelkipásztor, egyházi író és sakktörténeti író. A református szemlében megjelentek a Szentírás időszámítási rendszere, a Biblia matematikai módszertani kutatásának bevezetése, Izrael fiainak reális létszáma a kivonuláskor című tanulmányai. A sakkjáték eredetének felfedezése című munkáját angolul is kiadta. 1941-ben született Kő Pál, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar szobrászművész, egyetemi tanár. Az 1970-es évek közepéig főleg színesen festett popárt faszobrokat készített. Későbbi stílusa egyre inkább visszanyúlt a magyar fafaragás hagyományaihoz. Ő készítette Mohácson a történelmi emlékhely rendezési koncepcióját, és ő alkotta meg a magyarok nagyasszonya kápolna kődombor műveit a Vatikánban. És 1941. június 2-án Kolozsváron született Mózes Huba, erdélyi magyar irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora. A 80-as-90-es évek akadémiai keretében tudományszakja egyedüli képviselőjeként a vers, a szép próza, az irodalomkritika, az irodalmi értékű sajtó, az irodalmi kapcsolatok kérdéskörében végzett forrásfeltáró elemző munkát. 1990-től a Bábesbójai Tudományegyetem magyar irodalom szakán az erdélyi felsőfokú magyar szakos oktatás rendkívüli körülmények közötti átmentését szolgálta. Kezdeményezője volt az erdélyi egyetemi újságíró képzésnek.

Végül pedig tekintsük át azon személyek listáját, akiknek az elhalálozási évfordulójára emlékezünk június 2-án. 1564-ben hunyt el Nádasdy Tamás, magyar nagybirtokos, főúr, 1537-től Horváth

Lettország és Szlavónia bánya, Vas vármegye főispánja, 1542-től a Magyar Királyság országbírója és katonai főparancsnoka, 1554-től a Magyar Királyság nádora. 1882-ben ezen a napon hunyt el Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és tábornok, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. Garibaldi harcolt Európán kívül Dél-Amerikában is, ezért kapta a két világ hőse nevet. Világ és Olaszország szerte számtalan szobrot állítottak neki, számos közterületet neveztek el róla. 1967. június 2-án hunyt el Ferenczy Béni, kétszeres Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus. Alkotásai jellemzően az emberi testszerkezet hangsúlyozására és a mértani idomok kidomborítására épültek. Portréi lírai hangulatot árasztanak, érzelmeket sugároznak. Szobraiból árad a dinamizmus, kompozíciói szerkezetileg szigorúan felépítettek. Ismertebb köztéri alkotásai a Játszó fiúk, Ülőnő és Gyalui Petőfi szobor. És végül 1987. június 2-án hunyt el Andrés Segovia, világhírű spanyol gitárművész, aki óriási hatással volt a 20. század klasszikus gitárjátékának fejlődésére. A komoly zenében az ő személyének köszönhetően vált a gitár koncertképes hangszerré, az ebben a folyamatban betöltött szerepe felbecsülhetetlen. A létező interpretációs lehetőségek szélesítésével tette az akusztikus gitárt a zeneértő közönség szemében is egy szalonképes, klasszikus hangszerré.

Az évfordulók mellett június 2-a Olaszországban a köztársaság napja, Festa della Repubblica, 1946-ban ugyanis ezen a napon az olaszok népszavazás útján döntöttek a köztársaság mellett. Ugyancsak Olaszországban június 2-a Garibaldi emléknap is, hiszen ezen a napon hunyt el a híres olasz szabadsághős. Június 2-ai kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk Deák Anitával. Most Kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Mai kuktorovatunkban a csirkészöldséges tájszínes tészta receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, ha 4 személyre főzzük. Negyvendek a száraz tészta, 30 dek a csirkemellfilé, 25 dek a fagyasztott zöldségkeverék, 5 dek a vaj, 2 deci tejszín, 1 csipet szerecsendió, só, bors és olívaolaj. Most pedig lássuk az elkészítést. A tésztát forró sós vízben főzzük ki. Ha kész, szűrjük le. A vajat egy serpenyőben olvasszuk fel. Tegyük rá zöldségkeveréket, és 5-7 perc alatt pároljuk puhára. A csirkét kockázzuk fel, szórjuk meg sóval és borssal, és serpenyőben olívaolajon süssük fehéredésig. Keverjük a párolt zöldségekhez, és öntsük fel tejszínnel. Szórjuk meg sóval, borssal, szerecsendióval, és főzzük néhány percig, amíg elkezd besűrűsödni. Ekkor keverjük hozzá a kifőtt tésztát, melegítsük össze 1-2 perc alatt, és frissen tálaljuk.

Most pedig lássuk újra, hogy négy fő részére milyen alapanyagok szükségesek a csirkés zöldséges tejszínes tésztához. 40 dek a száraz tészta, 30 dek a csirkemellfilé, 25 dek a fagyasztott zöldségkeverék, 5 dek a vaj, 2 deci tejszín, 1 csipet szerecsendió, só, bors és olívaolaj.

Remélem tetszett a csirkészöldséges tájszínes tészta receptje a hallgatóinknak. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a femina.hu weboldalon elérhető a recept. Jó főzést kívánok és jó étvágyat!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta-rovatunk a legközelebb holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most ünnepeljeinket köszöntjük a Bagosi Brothers Company Visszajövök című dalával.
3: A mai napon köszöntünk minden Carmen, Anita, Jenő, Ármin és Ábel nevű kedves hallgatónkat. Lássuk, mit tudunk a nevek eredetéről. Carmen, héber spanyol eredetű név, jelentése Karmelhegyi. Szűz Mária spanyol megnevezéséből Nuestra Señora del Carmen, Karmelhegyi miasszonyunk kifejezésből származik. Anita, a héber Anna név spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület. Jenő, honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé, török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Ármin, a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült. Ábel, bibliai név, Ádám és Éva második fiának neve. Valószínűleg héber eredetű és a jelentése mulandóság. Más feltevés szerint asszír vagy szumér szóból származik, és a jelentése fiú. Köszöntünk tehát minden Carmen, Anita, Jenő, Ármin és Ábel nevű hallgatónkat. No meg mindazokat, akik ma ünnepelnek valamilyen jellegzetes eseményt. A következő dal nekik szóljon.

Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Visszajövök című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. A következőkben az Ararat Worship énekel.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat június 2-ai kedreggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Edward Elgar brit zeneszerző tollából származik, és így hangzik. A levegő tele van muzsikával. Mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hírcsendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket mondunk, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Zelenszky megköszönte a román államfőnek, hogy tisztázta a helyzetet a drónbecsapódással kapcsolatban. Több száz gyermeket láttak vendégül a Kotrocsány palotában. Aláírták az Azomures adásvételi szerződését, állami kézbe kerül az egyetlen működő romániai műtrágyagyár. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmánymódosítási terveket. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, vasárnap az X platformon közzétett bejegyzésében megköszönte Nikus Ordán román elnöknek a helyzet egyértelmű tisztázását, aki közölte, hogy a csütörtök éjjel egy galaci tömbházra zuhant drón egy orosz eredetű Gerany 2 volt. A tények a legjobb orvosság Vlagyimir Putyin hazugságaira, és bizonyítják, hogy Oroszország manipulációi nem fognak sikerrel járni. Ukrajna készen áll a szoros együttműködésre a közös fenyegetések elhárítása és az életvédelmének megerősítése érdekében, nem csak hazánkban, idézi Zelenszky bejegyzését az Agerpress hírügynökség. Mint megírtuk, Nikus Ordán vasárnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy Gerany 2 típusú orosz drón zuhant lepéntek hajnalban Galacon, és leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket. Nikus Ordán különösen súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet romániai tömbházba csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy ezért egyedül Oroszország viseli a felelősséget. Hangsúlyozta, hogy a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni. Nikus Ordán államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére. Facebookra írt tegnapi bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket, és élvezni a

0: világ felfedezésének örömét, számol be az AgilePress hírügynökség. Az államelnök ugyanakkor megemlítette, hogy a Kotrocsány palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakozhatja a benne rejlő lehetőségeket, írta még üzenetében Nikus Ordán. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szombaton a Facebookon jelentette be az elmúlt évek egyik legfontosabb hírét a román mezőgazdaság számára. A többségében állami tulajdonban lévő Romgáz 69 millió euróért átveszi az Azomures ipari platformját, a szerződést pedig még ugyanazon a napon aláírták. A miniszterelnök azt üzente, az átvétel megmenti a romániai mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágyagyártást, és a következő években stabil árakat biztosít gazdáink számára. Az ügylet még nem zárult le teljesen, mivel több jóváhagyásra is szükség van. A politikai és gazdasági üzenet azonban egyértelmű. A román állam úgy döntött, hogy az Azomures nem zárja be kapuit. Az Azomures Románia egyetlen ipari méretű nitrogén műtrágyagyártója. Amikor a kombinált a földgázárak robbanásszerű emelkedése és a Perzsa öböl térségében kialakult válság miatt a leállás veszélyére figyelmeztetett, a mezőgazdasági ágazatban azonnal megszólaltak a vészharangok. A romgáz tevékenységének diverzifikálásával a Fekete-tengerből kitermelt földgázt a román iparon keresztül hasznosítja. Az elképzelés egyszerű, ugyanakkor stratégiai jelentőségű. Románia földgáz termel ki a Fekete-tengerből, azt az Azomuresnél nitrogén műtrágyává dolgozza fel, majd stabil áron értékesíti a román gazdáknak. A romániai gazdák várhatóan a 2027-es mezőgazdasági szezonban érzékelhetik az első kézzel fogható hatásokat, elsősorban a karbamid és a nitrogén alapú műtrágyák árának stabilizálódása révén. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője tegnap Brüsszelben. Markus Lammert a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva elmondta. A bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel, és figyelemmel kíséri a fejleményeket, számol be a Magyar Távirati Iroda. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. Magyar Péter miniszterelnök tegnap Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján bejelentette. Amennyiben Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le tisztségéről, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez az államfő és más, a kormányfő által leváltani kívánt tisztségviselők mandátumának megszüntetése érdekében. A brüsszeli sajtótájékoztatón szóba került a Magyarország által benyújtott szép védelmi hitelprogram is. A szóvivők közölték, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter múlt heti találkozójának középpontjában elsősorban azok a reformok, intézkedések és beruházások álltak, amelyek az uniós források felszabadításához szükségesek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boáz mondta Rútnak: legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút könyvéből a második rész 12. verse.

aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmaz azokat, akik őt keresik. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből a 6. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírek el legközelebb 8-kor jelentkezünk. Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk intézett üzenete, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk ma a János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mai alapigénk János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verséből való. Olvasom az ígét, hallgassuk meg figyelemmel. Akarsz-e meggyógyulni? Eddig tart a felolvasott ige. A betesdai beteg gyógyításának története azt hiszem ismerősen cseng a bibliaolvasó ember számára. Arra lettem figyelmes ezeket a történeteket olvasva, hogy legtöbb esetben Jézus kérdést intéz a beteg emberhez. És az általa feltett kérdés nagyon lényeges a gyógyulás szempontjából. Itt ebben a történetben nem egy szokványos gyógyulással állunk szemben. Hogy miben látom én ezt? Elsősorban abban, hogy általában fordítva szokott lenni. A beteg, a szükséget szenvedő ember indul el, ha nagy nehezen is, az orvos felé. Itt azonban nem a beteg indul el Jézus felé, hanem Jézus keresi fel a beteg embert. Ez számomra már így elsőre is nagyon elgondolkodtató. Nem ismerek olyan orvost, aki csupán belső indítatásból elindulna, hogy megkeresse a betegek sokaságát, majd megvizsgálva őket gyógyítson. Mindig a betegeknek kell megtenni az első lépést az orvoshoz. Ennek a történetnek a különlegessége éppen az, hogy itt nem a beteg indul el és teszi meg ezt az első lépést. Persze lehetne itt azzal folytatni ezt a gondolatot, hogy nehéz lett volna megmozdulni a emberünknek, akiről azt olvassuk, hogy segítség nélkül nem tudott mozogni. Vajon csak ennyi volt a gond? Csak az esetleges bénultsága volt az oka annak, hogy nem jutott el a tó vizébe, amikor az megmozdult? Jézus kérdése, mintha egyfajta korlap lenne. Sokunk korlapja talán hasonlít emberünkéhez. Az áldott orvos felteszi a leglényegesebb kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? És azon gondolkodtam, hogy miért éppen ezt a kérdést intézi a szóban forgó beteghez. Miért nem ilyeneket kérdez? Mi a panaszod? Hol fáj? Milyen tüneteid vannak? Mióta tartod az egész? Milyen egyéb gyógymóddal próbálkoztál? Mivel itt az orvos-beteg találkozás sem szokványos, úgy a felcsendülő kérdések sem a megszokott orvosi rendelő kérdései. Így fogalmazhatnék, hogy Jézus ezzel a kérdéssel a lehető legmélyebbre szeretne betekintést nyerni, az emberi lélek mélyére. Olyan ez itt, mint egy CT vizsgálat, az embert elhelyezik egy henger alakú orvosi képbe, ami átpásztázza az egész testét, és megállapítja, ha valamelyik szervvel gond van. Jézus itt először egy lelki CT-t végez el. Ez a kivizsgálás általában nagyon költséges szokott lenni, éppen ezért csak azok esetében használják, akiknél bonyolultabb a diagnózis felállítása. Itt Jézus maga a CT, mert ő belelát az emberbe, látja a bajok okát, a betegségek eredetét, és miután átpásztázza ezt az embert, ott a tó szomszédságában, tisztáznia kell paciensével az egyik legfontosabb dolgot. Akarja-e gyógyulást? Miféle kérdés ez? Egyáltalán lehet ezt a kérdést egy beteg embernek feltenni? Még azon is elgondolkodtam, hogy vajon nem sértő ez a betegre nézve? Gondoljunk csak bele, találkozunk orvosként egy hosszú ideje szenvedő emberrel, és az első kérdés, amit megfogalmazunk, így hangzik, akarsz-e meggyógyulni? Nem cinikus egy kicsit mindez? Vajon Jézus itt cinikus lenne? Nem hiszem. Az előbb azt mondtam, hogy az általa feltett kérdés nagyon lényeges a gyógyulás szempontjából. Egyáltalán találkoztál már olyan emberrel, aki ne szeretett volna meggyógyulni? Sajnos vannak olyan esetek, amikor az éppen hosszú ideje tartó betegségek és szenvedések megtörik az ember akaratát is. Biztos te is találkoztál már olyan emberrel, aki egy idő után azt mondta, bár csak meghalnék, lenne már vége. Feltételezem, Jézus is valami ilyesmit látott itt ebben az esetben. Persze meg lehet kérdezni, miből feltételezem. Nos, elsősorban a válaszból. A 38 éve szenvedő ember nem ad egyértelmű igen választ a Jézus kérdésére. Nem azt tűnik ki a válaszból, hogy a 38 év szenvedés ellenére az ember még mindig gyógyulni akar. És ezt látja meg Jézus röntgen szeme. Ezért szeretné a gyógyítás előtt tisztázni a beteggel mindezt. Mire figyelmeztet bennünket? Elsősorban arra, hogy sok mindent meg lehet szokni, még a betegséggel együtt járó kellemetlenséget is. No, nem azért mondom mindezt, mintha ezek örömet okoznának az embernek, de az ember sokszor észre sem veszi mindazt, hogy akár rossz szokásai rabjává is lett. Feltevődik az a kérdés, hogy van-e itt szükség a beteg akaratára. Gyógyulásom tekintetében van-e szükség az akaratomra, vagy akaratom nélkül is van hatalma Istennek felettem? Gyökösi Endre is itt azt mondja, egyszerre igen és nem a válasz. Istennek van hatalma bármit megtenni az én akaratom ellenére is,
és az én nemem ellenére is. Itt azonban Jézus lefordítva azt kérdi, te akarod, hogy Isten meggyógyítson? Akarod, hogy beleavatkozzon az életedbe, hogy minden gyökeresen megváltoztasson? Magyarán, te akarod, amit Isten akar veled? Ez a kérdés most feléd is hangzik. Lehet, azt kérded most miért? Hiszen én nem is vagyok beteg. Egészen biztos vagy benne? Valóban minden rendben van benned és körülötted? Miről van szó ebben a történetben? Arról, hogy itt Jézus indul el, és lép be egy beteg ember életébe. Nem a beteg látja meg Jézust, és kezd el utána kiáltani, mint sok más történetben, hanem Jézus indul el felé. Ilyen tekintetben tehát fontos a te igened az általa feltett kérdésre. Neked is akarnod kell őt. El kell fogadnod a segítségét. Kész vagy erre? Vagy úgy teszel, mint ez a beteg, aki a kérdésre akarsz-e meggyógyulni, ezt a választ adta, Uram, nincs emberem. Milyen fájdalmasan cseng ez a kijelentés. De milyen fájdalmas ennek a gondolatnak a másik oldala is. Nincs Istenem. Önző világunkban, ahol egyre kevesebb emberem van nekem is, meg neked is, vajon miként vélekedünk arról, hogy Jézus megteszi az első lépést felém, lehajol hozzám, sőt emberré lesz értem. Most már van emberem, ő kimenthet sok évi nyavajámból engem. Elindul, megkeres, rám talál, meggyógyít, visszaadja az erőmet, a hitemet, az életemet. Hiszed-e ezt? Most már akarsz-e meggyógyulni? Amen.

Isten üzenete a János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verse alapján szólt hozzánk, Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Feltámadás. Marie-Louise Kasnitz verse. Néha felkelünk. Felkelünk a feltámadáshoz. Fényes nappal. Élő hajunkkal, lélegző bőrünkkel. Körül csak a megszokott vesz. Nincs pálmák déli bábja, legelő oroszlánokkal, szelit farkasokkal. A vekker tovább ketyeg, mutatója foszforeszkál. És mégis könnyeden és sebezhetetlenül, titokzatos rendbe rendeződve, előre vitettetve egy fényből való házba. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. János evangéliuma 11. részének 25. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat. Önök az Ágnus Rádió június 2-ai kedreggeli ébresztő információs magazin műsorát hallgatják. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Edvard Elgár brit zeneszerző tollából származik, és így hangzik. A levegő tele van muzsikával, mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. A következőkben hír összefoglalónk jön, utána aktuális rovatunk következik, a maradék időben pedig a nap áhítata csendül fel. A pontos idő 7 óra 30 perc, most rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Zelenszkij megköszönte a román államfőnek, hogy tisztázta a helyzetet a drónbecsapódással kapcsolatban. Több száz gyermeket láttak vendégül a Kotrocsány palotában. Aláírták az Azomures adásvételi szerződését, állami kézbe kerül az egyetlen működő romániai műtrágyagyár. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmánymódosítási terveket. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, vasárnap az X platformon közzétett bejegyzésében megköszönte Nikus Ordán román elnöknek a helyzet egyértelmű tisztázását, aki közölte, hogy a csütörtök éjjel egy galaci tömbházra zuhant drón egy orosz eredetű Gerany 2 volt. A tények a legjobb orvosság Vlagyimir Putyin hazugságaira, és bizonyítják, hogy Oroszország manipulációi nem fognak sikerrel járni. Ukrajna készen áll a szoros együttműködésre a közös fenyegetések elhárítása és az életvédelmének megerősítése érdekében, nem csak hazánkban. Idézi Zelenszkij bejegyzését az Agerpress hírügynökség. Mint megírtuk, Nikus Ordán vasárnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy Gerany 2 típusú orosz drón zuhant lepéntek hajnalban Galacon, és leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket. Nikus Ordán államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére. Facebookra írt tegnapi bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket és élvezni a világ felfedezésének örömét, számol be az Agerpress hírügynökség. Az államelnök ugyanakkor megemlítette, hogy a Kotrocsány palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szombaton a Facebookon jelentette be az elmúlt évek egyik legfontosabb hírét a román mezőgazdaság számára. A többségében állami tulajdonban lévő romgáz 69 millió euróért átveszi az Azomures ipari platformját, a szerződést pedig még ugyanazon a napon aláírták. A miniszterelnök azt üzente, az átvétel megmenti a romániai mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágyagyártást, és a következő években stabil árakat biztosít gazdáink számára. A romániai gazdák várhatóan a 2027-es mezőgazdasági szezonban érzékelhetik az első kézzel fogható hatásokat, elsősorban a karbamid és a nitrogén alapú műtrágyák árának stabilizálódása révén. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője tegnap Brüsszelben. Markus Lammert a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva elmondta. A bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel, és figyelemmel kíséri a fejleményeket, számol be a magyar távirati iroda. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták. A következőkben a Fike Band énekel.

0: Az elmúlt percekben a Fike Band énekelt. A következőkben aktuális összeállításunkat hallhatják. Ma gyermeknapi rendezvényekről és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadásáról lesz szó. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban, június 2. és 5. között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Georg Edimás Zene Akadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát. A riporter Bálint Enikő.
1: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
2: Idén, 2026-ban pont gyalakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
1: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
2: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és báb előadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a Báb Színházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a Báb Színházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
1: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
2: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
1: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
2: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikusabb értelemben asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpuk utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
1: Láttam, hogy lesznek műhely foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
2: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a Báb Színház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek. És a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek akár, lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
1: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
2: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
1: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
2: A szervezés jelenleg azt hiszem nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
1: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
2: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, a színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy úródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
1: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
2: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni. És egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is. Mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
1: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges-e a regisztráció az előadásokra?
2: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel. Ugye szabadtéren történik a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a Sétatérre június 1-én, akár a Bubáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
0: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról. Nézzenek el az előadásokra! Most az áhítat következik Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai állítatunk címe: Nem félek semmi bajtól. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyve 23. fejezetének 4. verse. Mai állítatunk szerzője Vanessa Eckhays, Nigériában élő testvérünk. Egy kedd este a nappaliban ültem, amikor megszólalt édesanyám telefonja. Ahogy felvette, elsápadt, és ebből rögtön tudtam, hogy valami nagy baj történt. A képernyőn megjelent a felirat. Tragikus autóbalesetben életét vesztette David Churchill. David, a mi kedves, életvidám kórusvezetőnk nem volt többé. Előző vasárnap még ő vezényelte a dicsőítő énekeket. Összeszorult a szívem. Tényleg így működik az élet? Egyik pillanatban még minden rendben, a következőben hirtelen mindennek vége? Mi van, ha én is váratlanul meghalok? Nem tudtam kiverni a fejemből az összeroncsolt autóról készült képeket. 15 éven át az élet kiszámíthatatlansága árnyékot vetett minden napomra. A gyötrődés végül Istenhez vezetett. Azt hittem, ha Krisztusnak adom az életem, a félelmem majd eltűnik, de nem így történt. Egy nap, kétségbeesésemben elővettem a Bibliámat, bízva abban, hogy Isten tud segíteni legyőzni a halálfélelmemet. Attól kezdve a mindennapjaim részévé vált a Biblia tanulmányozás, és Isten jelleme egyre valóságosabb lett számomra. Lassan megtanultam bízni Isten jelenlétében, és bátorságot merítettem ígéreteiből. A Zsoltárok könyve 23. fejezetének 4. verse lett a vigaszom, és valahányszor rám tört a félelem. Ezt az igét imádkoztam. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy menedékünk és mindig jelenlévő segítségünk vagy. Amen. Isten velem van minden bizonytalan pillanatban. Vallja ezt Vanessa Eckhays, Nigériában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a félelemmel küzdő emberekért.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve többek között hallhatják aranyszalagtár és hangoskönyvtár rovatunkat. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Edward Elgar brit zeneszerző tollából származik, és így hangzik. A levegő tele van muzsikával, mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és egy áldott napot kívánok önöknek. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Zelenszkij megköszönte a román államfőnek, hogy tisztázta a helyzetet a drónbecsapódással kapcsolatban. Több száz gyermeket láttak vendégül a Kotrocsány palotában. Aláírták az Azomures adásvételi szerződését, állami kézbe kerül az egyetlen működő romániai műtrágyagyár. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmánymódosítási terveket. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, vasárnap az X platformon közzétett bejegyzésében megköszönte Nikus Ordán román elnöknek a helyzet egyértelmű tisztázását, aki közölte, hogy a csütörtök éjjel egy galaci tömbházra zuhant drón egy orosz eredetű Gerany 2 volt. A tények a legjobb orvosság Vlagyimir Putyin hazugságaira, és bizonyítják, hogy Oroszország manipulációi nem fognak sikerrel járni. Ukrajna készen áll a szoros együttműködésre a közös fenyegetések elhárítása és az életvédelmének megerősítése érdekében, nem csak hazánkban, idézi Zelenszkij bejegyzését az Agerpres hírügynökség. Mint megírtuk, Nikus Ordán vasárnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy Gerany 2 típusú orosz drón zuhant lepéntek hajnalban Galacon, és leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket. Nikus Ordán különösen súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet romániai tömbházba csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy ezért egyedül Oroszország viseli a felelősséget. Hangsúlyozta, hogy a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni. Nikus Ordán államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál. A társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére. Facebookra írt tegnapi bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket, és élvezni a világ felfedezésének örömét, számol be az Agerpres hírügynökség. Az államelnök ugyanakkor megemlítette, hogy a Kotrocsány palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakozhatja a benne rejlő lehetőségeket, írta még üzenetében Nikus Ordán. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szombaton a Facebookon jelentette be az elmúlt évek egyik legfontosabb hírét a román mezőgazdaság számára. A többségében állami tulajdonban lévő Romgáz 69 millió euróért átveszi az Azomures ipari platformját, a szerződést pedig még ugyanazon a napon aláírták. A miniszterelnök azt üzente, az átvétel megmenti a romániai mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágyagyártást, és a következő években stabil árakat biztosít gazdáink számára. Az ügylet még nem zárult le teljesen, mivel több jóváhagyásra is szükség van. A politikai és gazdasági üzenet azonban egyértelmű. A román állam úgy döntött, hogy az Azomures nem zárja be kapuit. Az Azomures Románia egyetlen ipari méretű nitrogén műtrágyagyártója. Amikor a kombinált a földgázárak robbanásszerű emelkedése és a Perzsa öböl térségében kialakult válság miatt a leállás veszélyére figyelmeztetett, a mezőgazdasági ágazatban azonnal megszólaltak a vészharangok. A romgáz tevékenységének diverzifikálásával a Fekete-tengerből kitermelt földgázt a román iparon keresztül hasznosítja. Az elképzelés egyszerű, ugyanakkor stratégiai jelentőségű. Románia földgáz termel ki a Fekete-tengerből, azt az Azomuresnél nitrogén műtrágyává dolgozza fel, majd stabil áron értékesíti a román gazdáknak. A romániai gazdák várhatóan a 2027-es mezőgazdasági szezonban érzékelhetik az első kézzel fogható hatásokat, elsősorban a karbamid és a nitrogén alapú műtrágyák árának stabilizálódása révén. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője tegnap Brüsszelben. Markus Lammert a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva elmondta. A bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel, és figyelemmel kíséri a fejleményeket, számol be a Magyar Távirati Iroda. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. Magyar Péter miniszterelnök tegnap Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, amennyiben Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le tisztségéről, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez az államfő és más, a kormányfő által leváltani kívánt tisztségviselők mandátumának megszüntetése érdekében. A brüsszeli sajtótájékoztatón szóba került a Magyarország által benyújtott Safe védelmi hitel program is. A szóvivők közölték, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter múlt heti találkozójának középpontjában elsősorban azok a reformok, intézkedések és beruházások álltak, amelyek az uniós források felszabadításához szükségesek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
0: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De

0: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
0: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
1: Kukta.
2: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház a Kegyes Alapítvány jóvoltából.
5: Mondjuk úgy könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornél volt igazgatónő Bíró Elsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz.
4: A Kisteleki Református Gyülekezet.
6: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, és Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol a nagy diófa alatt megvolt gyakorlatilag terítve egy Isten tiszteletnek.
4: Miért a világzenei csőrfesztivál?
7: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például Nagy Somor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
4: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Új, altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készüléket már üzembe helyezték, és az első két napban már 4 műtét során is használták. A befolyt összegből a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja. Erről Sipos József református lelkipásztor, a kegyes elnöke számol be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
1: Nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről? És persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a kegyes, illetve a Munkácsi Megyei Gyermekkórháznak az életében munkájában.
2: Valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz, hogy mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál, és voltam már hegyet mászni egy néhányszor, viszont tényleg ott az elején, amikor így felnézel a hegyre, és hogy oda kell felmászni, el se hinnéd, hogy ez sikerülhet neked. Én sem gondoltam volna soha életemben, hogy valamikor a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba rajtam keresztül egy ilyen nagyon komoly lélegeztetőgép, vagy egy évvel ezelőtt se gondoltam volna. Azt viszont már évek óta csináljuk, hogy ott vagyunk a gyermekkórházban, és hát egy cipős doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg, úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornél volt igazgatónő Bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt 4 gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőben használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
3: A sok apró részlet áll itt egybe, ilyen különös gondviselés ez odafentről.
2: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a kegyes életében, és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten is. Hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztetőgép olyan, ami nincs a Munkácsi kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
1: folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy perce sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
2: Ez így van, már januártól is legutóbb egy 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerva, pelenka, stb. Nincs, a kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig az a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond. Attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most is láttam azokat a szemeket, 14 éves a legidősebb lány, 12, 10, 8, 6 lefele, azt a kétségbeesést és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem és próbálom megnyugtatni, de a gyerekát sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
1: Gondoljunk abban bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
2: És ott akarod hagyni egy napra.
1: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálat tevé nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy ödeléssel, egy ruhával, amit a szülők kéne behozni.
2: Rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van, tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor hol van a jég, tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
3: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
2: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak, itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt, rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet. Ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve. Tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött ennél a családnál valószínűleg. De hogyha például utcára kerülne valaki, vagy bármi, tehát hogy legyen egy ilyen hely a közelben, itt Kárpátalján, nekünk ez lesz a következő.

0: segítségre van szükség, mik az a terület, amiken próbálják segíteni munkájukat.
1: A Ráti Gyermekotthon családi típusú gyermekotthonnak a vezetőjével egyeztettünk, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nekik egy kinti műfűes focipálya, ami az ott lévő 5 nagy családnak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, illetve ott egy rehabilitációs központ is van, és egy közös udvar, a közös udvaron pedig egy játszótér, ami hát felújításra szorul, de nagyon nagy fejlesztésre is lesz, ahol fogyatékkal élő gyerekek is kint, amíg várkoznak, vagy szüleikkel ott vannak, akkor ők játszhatnak majd ezeken a játékokon. Erre is oda fogunk figyelni, hogy olyan játék is legyen, ami fogyatékkal élő gyerekeknek is segítség lesz ott az udvaron. Nagyon szép lesz, alig várom, hogy a látványterveket már a jövő héten a kezünkbe fogjuk fogni. Már ott is vállalkozó szerződéskötések történnek, és hamarosan ott is az volt a cél, hogy nyáron már, ezen a mostani nyáron ezt már használhassák, tehát ne várjunk vele őszig, vagy ilyesmi. Úgyhogy fantasztikus lesz, és nagyon-nagyon várom, hogy teljesüljön.
0: A kegyesnek a munkája folyamatos, és az igények azok egyre több és egyre nagyobb területet próbál felölelni. Ha van lehetőség és van szándék, akkor milyen formában van szükség segítségre, akár önkéntes munka, akár egyéb adományok vagy egyéb tételeknek a összekötésében?
1: Nekünk a legnagyobb az, hogy olyan emberek álljanak oda, akik valóban tudják csinálni ezt az egészet. Mindig kirendelte még Isten azt, hogy valahol hiány volt, vagy munkatársba volt hiány, vagy önkéntes volt hiány, akkor valahogy ez megoldódjon. Én ebben is Isten vezetését látom. Van egy ilyen kemény magunk, akikre támaszként, háttérként mindig is számíthatok, viszont az is tény, hogy jelenlegi helyzet, háborús helyzet, vannak olyan önkénteseim, akiknek muszáj volt tovább menni, férjéhez menni, munkát vállalni, nem egyszerű a helyzet Kárpátalján, viszont ezek úgy kialakulnak mindig, hogy jönnek mások. Mi nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, aki érdeklődik, hogy önkéntes be akar jönni velünk, akkor megnézi, hogy miből áll ez. Én nagyon-nagyon gondolkodok egy ilyen önkéntes képzésben, amikor úgymond nem a kórházban, meg nem ilyen élesben, hogy már találkozik is valaki ezzel a 7 gyerekes családdal, hanem még csak úgy beszélgetés szintjén, de ha valakit ez tényleg érdekel, és komolyan érdekli, akkor megkeres és akár egy hosszú távú dolog. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ, de mindig is nyitottak voltunk arra, hogy valaki mondjuk belépjen hozzánk és megnézze. Voltak ilyen próbálkozások, de sajnos az van, hogy ez annyira nehéz szerintem, hogy volt olyan nyár, hogy 4 ember is bejött, és el is ment, mert látta, hogy ez azért nem gyerekjáték.
2: De jó néhányan megmaradtak.
1: Igen, megmaradnak, ez nem tőlem függ. Én minden úgymond kínálok ehhez, de ehhez tényleg olyan ember kell, aki nagyon elkötelezett. Na, van néhány kritérium is, ukrán tudás, azért az nagyon jól jön. Ha autója van, az megint csak nagyon jó, hogy könnyen tud közlekedni, mert azért Kárpátalja egész területéről van szó, de tényleg tegnap is ma egy olyan ember van bent, aki először van bent. Tehát, hogy ezek igazok, amit mondok, és működik.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról, és kitartást kívánunk. Próbáljuk nyomon követni az eseményeket, és sok erőt ehhez a szolgálathoz.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és az imádságokat, azt nagyon kérem mindenkitől, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen ima hátterünk.
3: Az elmúlt percekben Sipos Józsefet, református lelkipásztort, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatták.

0: Az anyország. A Csongrádi Református Egyházmegyéhez tartozó Kisteleki Református Gyülekezet a megye legfiatalabb közössége. 2 éve kezdődött el az a jogi folyamat, amely révén egyházjogi értelemben önállóak lettek, vagyis különváltak az újszegedi reformátusoktól. Utolsó lépésként saját presbitériumot is kellett választaniuk. Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal Hegedűs Márk beszélgetett.
1: A mindkét beszélgetőtársamhoz szól a kérdés, hogy mi az első emlék a Kisteleki Református Közösségről, mikor voltatok itt először istentiszteleten vagy valamilyen alkalmon, még független attól, hogy akkor Török Zsolt nem volt főgondnok, és Szabó János Bence nem volt kisteleki lelkipásztor. Török Zsolt, főgondnok.
2: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek székekkel, egy fő részen álló asztallal, és itt így jutottunk ide orgonával, és így jutottunk ide újra istentiszteleten lehettünk.
1: Akkor ezen az első istentiszteleten, ott a diófa alatt gondoltad volna, hogy 5 évvel később, vagy még hamarabb tulajdonképpen egy csodaszép új templomban fogsz majd istentiszteletre járni, és nem a Széchenyi utcai kapuajban keresed a csengőt?
2: Hát így gyors válaszként azt mondom, hogy nem. Nem gondoltam volna, viszont én nem sokkal előtte, ugye nyilván az Úr felkarolt, és elindultam egy újabb úton. És ez az újabb út, ez rengeteg új dolgot jelentett, új családot, egy örökbe fogadott gyermeket, új otthont, amire itt találtunk rá Kisteleken, amit azt se tudtuk, hogy hol van, mert Szegedről indultunk kifele, és toltuk kifele a határainkat, és nem volt olyan ingatlan, amibe belemertünk volna vágni. Így bővült a kör családdal, gyermekkel, otthonnal, és egy lelki közösséggel, és az Úrban való megerősödéssel, és ez a megerősödés hozta azt, hogy természetesen én fölajánlottam a szolgálatomat, fölajánlottam a segítségemet, hogy amiben, Uram, Te úgy gondolod, meg amiben én tudok segíteni, akkor azt itt helyben természetesen minden erőmmel.
1: Mindjárt innen folytatjuk, akkor meghallgatjuk Szabó János Bencét, hogy neki mi az első emléke, mert biztos, hogy nem az első ige hirdetésére érkezett ide, úgy gondolom, hanem járt már itt korábban.
3: Ez így van, jártam itt korábban, az évet én nem tudom pontosan megmondani, valamikor 2012-3 környékén én már biztos, hogy voltam itt Kisteleken az újszegedi ifi tagjaként, mert hogy minden évben volt több olyan alkalom, amikor kilátogattunk ide a Református Egység napján, vagy karácsony előtt egy ilyen adventi programon részt vettünk énekarral. Újszegeden van egy ilyen csengő, vagy most már harangzenekar, azzal is jártunk itt, vagy verseket mondtak többiek, tehát én itt voltam kint. Hát akkor nem csak azt nem gondoltam volna, hogy én itt fogok

0: valaha szolgálni, hanem 2012-3 környékén én még azt se gondoltam, hogy lelkipásztor leszek, de az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Utána kezdtem a teológiát 2014-ben és 2020-ban. Kerültünk ide a családommal.
1: Beszéljünk a templomról, ahol most ülünk, mert hogy ez néhány évvel ezelőtt készült el, hogyan született meg ez a templom. Zsoltnak a történetéből tudjuk, hogy azért a diófa volt először a reláció, de mégiscsak itt egy templom. Török Zsolt főgondnokot halljuk a templom rövid történetéről.
2: Egy utcában, egy magánház kertjében diófa alatt voltak az istentiszteletek jó időben. Rossz időben azért én úgy hallottam, hogy voltak alkalmak ugye idősek otthonában, illetve művelődési központ kisebb termeiben is voltunk utána is még, amikor ugye 21 őszén már azért rosszabb időre fordult az időjárás vagy a hőmérséklet. De már akkor mi már nem találkoztunk itt, az idősebb testvérek meséltek helyben, itt gyakorlatilag a régi templomnak a helyén volt egy gyülekezeti terem, ami aztán eléggé leromosodott, valószínűleg ugyanúgy a belvíz által, és lebontásra került, és éveken át máshol tartottak meg az alkalmak. De akkor már, amikor mi ide kerültünk, akkor már folyamatában volt az, hogy igenis az újszegedi irányítással dolgoztak azon, hogy itt templom épül. Gyakorlatilag el tudtunk jönni már az alapkőletételre, és abban a nagyon szerencsés helyzetben lehettem, vagy lehettünk ide költöző családként, hogy ennek a templomnak a létrejöttét, a születését, mert azért szerintem a mai világban ez sem olyan hétköznapi dolog, hogy akkor a mai hétköznapi vagy hívő ember egy-egy templom épülésénél ott lehet és nyomon követheti. Úgyhogy gyakorlatilag hitünk épülésével, gyülekezeti betagozódásunkkal, ismerekedésünkkel együtt aztán épült a templom.
0: 22. januárjában, februárjában kezdődtek a munkálatok itt konkrétan a helyszínen. Február végén volt az alapkőletétel, és 2022. október végén, pont a reformáció ünnepének a környékén, akkor volt az első istentisztelet itt a templomban már.
1: Azért ez se általános, hogy egy építkezés egy naptár éven belül, még egy családi házat se sokszor sikerül egy év alatt felépíteni.
2: És úgy, hogy közben azt is meg kell említenünk, hogy nagyon-nagyon sokszor volt az, hogy ugye közben volt a mindenféle Covid vagy válság vagy bármi, és gyakorlatilag duplájára, triplájára mentek fel az építő anyagárak, és többször volt egy olyan fordulópont, vagy olyan kicsúcsosodás, amikor gyakorlatilag az egész templom építése tervezett büdzsé már nem volt elég a folytatáshoz sem. Tehát, hogy gyakorlatilag kétszer-háromszor újra kellett kalibrálni, kérvényezni, támogatást kérni a templomnak az építéséhez és a folytatásához, mert annyira megdrágult ugye minden, hogy egyszerűen nem lehetett volna folytatni. És az Úr az mindig támogatott bennünket, és gyorsan kész lett az Úr támogatásából, illetve az újszegedi gyülekezet és Zolibá támogatásával, meg az egyházközösség támogatásával a templomunk.
1: Az említett Zoltán ősiposető Zoltán az újszegedi gyülekezet lelkipásztora, és Újszegedet azért emlegetik a beszélgető társaim, ezt az elején nem hangsúlyoztuk, hogy az újszegedi gyülekezet szorványa volt Kistelek, és az újszegedi gyülekezet lelkésze járt ki. Tiszteltes úr által említett ifjúsági alkalom is egy ilyen volt, amikor újszegedi fiatalként jött Kistelekre. Ami tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az most érünk el, mert hogy ez lehet, hogy apróságnak tűnik a hallgatóknak, de a közösség életében mindenképpen meghatározó, hogy jogilag önállósodott a kisteleki református közösség, az előbb említett újszegedi gyülekezetről úgymond leválva, most már önállóan működhet, megalakult a kisteleki református missziói egyházközség, és ezzel együtt ugye presbitériumot is kellett választani. Mit jelentett ez a gyülekezet életében, és először talán kezdjük a lelkésszel, akinek már hamarabb kellett dolgozni, akkor tök mindegy, hogy hívták a gyülekezetet, prédikálni kellett, lelki gondozni kellett, az, hogy ez most milyen jogi formulában történt, azt kérdezem, hogy mennyire számít, de hogy élted meg, neked mit jelentett az, hogy akkor önállósodtok, és megválasztott segítőid is lettek?
0: A lelki munka azzal kezdődött minden. illetve én is abban már becsatlakoztam. Tehát azért szeretném kiemelni, hogy 20 pár éven keresztül, sajnos nem tudom, hogy pontosan mennyi, de több mint 20 éven keresztül Siposete Zoltán kijárt ide, és megtartotta az alkalmakat, az istentiszteleteket, az egyéb alkalmakra is sor került, és nem hagyta magára azt a pár embert, nem volt nagy közösség itt, de nem anyátlanodtak el, vagy atyátlanodtak el lelkész nélkül, és én ebbe csatlakozhattam be, tehát ehhez képest történhetett talán egy kis előrelépés azzal, hogy én, mint aki helyben lakok, talán még közelebbről meg tudtam ismerni az itteni embereket. Volt arra időm, kapacitásom, hogy még sűrűbben legyenek ugye ilyen jellegű alkalmak, tehát ahogy lehetőségünk nyílt rá, minden vasárnapra rendszeresítettük az istentiszteleteket, lett hétközben bibliaóra, ami szintén, én úgy tudom, hogy volt hasonló korábban is, de az talán havonta egy alkalommal volt, inkább ilyen ami beszélgetős alkalom lehetett. Tehát ezekkel indult, illetve hitoktatás elindult, ez volt az első része, és annak a jelentőségét, hogy most jogilag önállóak lehetünk, azt abban látjuk, hogy Isten tényleg ad növekedést itt a gyülekezetnek is, tehát szám szerint is növekedtünk. Az, hogy van utánpótlás, vagy van felépülőbe egy generáció, vagy kettő, attól függ, honnan nézzük. Ez egy ilyen biztató dolog az ő számukra is.
1: Szeretném a közös munkátokat egy kicsit megkapargatni, tehát mindkettőtöknek szól a kérdés, hogy milyen a másikkal együtt dolgozni. A lelkésznek a főgondokkal, a főgondoknak a lelkipásztorral, és most azért fordulok előbb Szabó János Bencéhez, mert ő beszélt már régebb óta. Tehát milyen már egy hivatalosan megválasztott gondokkal, és konkrétan a veled szemben ülő Török Zsolttal dolgozni? Kiküldjük-e, amíg válaszolsz, vagy maradhat Zsolt?
0: Maradhat. Az volt az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy szörnyű lehet, de nem nekem vele, hanem neki velem. Egyébként most a viccet félretéve, azok, amik nehézséget okozhatnának, vagy okozhatnak is adott esetben, azok mégis szerintem jól kiegészítik egymást így a részünkről. Ahogy jöttünk idefele, megjegyeztet, hogy milyen pontos a főgondnak úr, ő valóban nagyon pontos és precíz. Én nekem meg sokszor a sok teendő között így el vannak dolgok, amik így eltűnnek, vagy felejtésbe merülnek, és emiatt nagyon hálás vagyok, hogy tényleg őt jelölte a gyülekezet, és meg hát hiszem, hogy maga az Úristen is erre a feladatra, mert tényleg segítség tud lenni, a hiányosságaimat is tudja esetleg pótolni, vagy felügyelni, hogy nehogy azok problémát okozzanak, de egyébként nincs semmi konfliktusunk, vagy bármi ilyesmi, én nagyon értékelem a Zsoltnak a meglátásait, hozzáállását. Azt gondolom, hogy ő is viszont így van, tehát tényleg egy közeli, baráti kapcsolatot ápolunk, tehát így a családdal is, meg minden téren, úgyhogy nem gondolom, hogy az, hogy most főgondnok lett, én meg hivatalosan is missziói lelkipásztor, ezen bármit így módosított volna. Tényleg a szemléletmódunk azért azonos, ragaszkodunk az igéhez, ahhoz, amit Isten kijelentett, azon keresztül igyekszünk mindig megközelíteni a dolgokat, megvizsgálni, hogy mi a helyes, mi az, amit követni kéne, mi az, amit esetleg tartózkodni kell, úgyhogy ilyen szempontból mondhatom, hogy szerintem egy egyetértésben vagyunk.
1: És akkor meghallgatjuk Török Zsolt főgondnokot, hogy neki milyen együtt dolgozni Szabó János Bencével. Kihangosítom az előző mondatot, szörnyű vele együtt dolgozni?
3: Nem, ilyenről szó sincs. Nem. Nyilván különbségek vannak köztünk, akár életkorból, akár élettapasztalatból adódóan, de ezeket a különbségeket én úgy érzem, hogy nyilván emberileg toleráljuk egymásnak, és próbáljuk kiegészíteni egymást. De legfőképpen most is szinte az jutott az eszembe, hogy az Úr ezzel is munkálkodik és támogat, mert amikor én hitre jutottam, és Szegeden a Calvin térre igyekeztem eljárni, akkor én egy kicsit megrettentem attól, hogy mert nekem sem volt gyermekként gyülekezeti előélet, életem, vagy bármi ilyesmim, hogy milyen egy ilyen gyülekezetben részt venni, megérezni magunkat, és egy kicsit megrettentem attól, hogy tudok én megnyílni egy idős, nagy és rendezett gyülekezetben, vagy akár a lelkésszel is kommunikálni és együtt dolgozni. Tehát nekem egy pici visszatartásom volt pontosan emiatt. És az Úr elintézte nekem azt, hogy minél kevesebb félelmem maradjon meg azzal, hogy a lelkész felé tudjak nyitni, hogy egy kicsit magabiztosabb legyek, hogy egy kicsit tájékozódjak, akár az illemről is, meg stb. Tehát az Úr elintézte nekem azt, hogy kezdőhívőként, nyitó emberként minél hamarabb tudjak egy kicsit nyitni és betagozódni, nem egy nagy és idős gyülekezetbe, hanem adott nekem egy alakuló gyülekezetet, adott nekem egy fiatal lelkészt, és adott nekem feladatot gyakorlatilag. Nyilván ebbe is van nehézség, de most egy picit a könnyedséget is próbáltam volna hangsúlyozni. De nyilván ott van a nehézség is, hogy fiatal lelkésszel, új gyülekezettel nekem sincs oly rutinom ezekben a dolgokban, nyilván vannak nehézségek. De az Úr elé visszük, meg összefogunk, és akkor kérünk segítséget. Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha néha elakadással is, de azért szépen működünk, és az Úr igazgatja az útjainkat.
1: És akkor a beszélgetés legvégére szeretnék még a gyülekezetetek jövőjéről beszélni. Az, hogy missziói egyházközség vagytok, az egy jogi kifejezés, de most ebbe a szóba kapaszkodnék bele, hogy misszió, azaz megszólítani embereket, elérni emberekhez. Szabó János Bence, Kisteleki lelkész.
0: Hát vannak terveink, és bízunk nagyon abban, hogy Istennek is vannak még további tervei is, így velünk, meg itt a várossal, meg a mi kis közösségünkkel. Hát infrastruktúrában is vannak, tehát papíron konkrétan készen lévő tervek is vannak, amiből az egyik ilyen legfontosabbnak a gyülekezeti terem építését látnánk. Arra úgy látjuk, hogy nagyon megérett már a gyülekezetünk, hogy legyen, mert sokszor szűkös ez a hely, így, hogy vannak gyerekek is, gyerekisten tisztelet, szeretett vendégség, tehát egy kis oldalsó részünk van, amit próbálunk nagyon kihasználni a különböző alkalmakra, de szeretnénk, és igyekszünk is, nem csak én, hanem látom, tudom, hallom, hogy a gyülekezeti tagok is komolyan venni a missziói szerepünket, és nem csak olyan értelemben, amit ezt most esetleg az egyházjog értelmez, vagy amit abban jelent, hanem tényleg abban, hogy szeretnénk, hogyha ki csendülne tőlünk is az evangélium. Talán a legegyszerűbb ezt itt helyben, a lakókörnyezetünkben megélni, továbbadni. Már ezért is hálát adunk, amit eddig esetleg sikerült így elérni, vagy sikerült megszólítani. Nyilván szeretnénk még tovább, de már eddig is van egy irány, hogy elindult iskolai hitoktatás, elindult óvodai hitoktatás. Ezeket szeretnénk folytatni. Csengelén is van, tehát már van környező településen is hitoktatás. Nem is szeretnénk egyébként elhanyagolni őket sem. Én nagyon örülnék neki, hogyha tudnánk még létszámban is fejlődni, vagy előrelépni.
1: Török Zsolt főgondnok, 10 év múlva hogy látod a kisteleki reformátusok helyzetét?
3: Én egy kicsit személyesebbre fordítanám talán a válaszomat. Én úgy szeretném látni, mint ahogy én betérek egy hasonló református közösségbe, betérek, és ott látom azt a magabiztos presbiter testvért, vagy fogadó testvért, aki fogad. Én őrájuk nézek, most ők belőlük próbálok példát venni. Nyilván azt, hogy hitben, illetve teendőben, kiállásban, beszédben megerősödve, szeretettel, nyitottan lenni a testvérek felé, és legfőképpen bárki felé, aki bejön a templomba, vagy aki keresi az Urat, és kutatja az evangéliumot, vagy keresi az evangéliumot. Tehát legfőképpen én úgy gondolom, hogy az Úr is azt mondja, hogy magunkban kell változni, az ó embert elvetni, az új embert megtalálni. Én erre tekintek a jövő felé, hogy minél jobban megtalálni az új emberemet, az új énemet, a saját magamat, azt, akit az Úr szeretne, hogy amivé váljak, és természetesen azokat a feladatokat, amik járnak ezzel, hogy magabiztosan, hittel megerősödve, felfegyverkezve azokkal a dolgokkal, amikkel az Úr felfegyverez, tudjak az evangéliumról embereknek beszélni úgy, hogy az Úrnak az ügyét elősegítsem és szolgáljam, és nyissunk mindenki felé, és próbáljuk meg közelebb hozni mindenkihez az evangéliumot. Nyilván ehhez kell egy gyülekezet, ehhez kell lelkész, ehhez kell egy ház, ami
2: mögöttünk áll, de ugyanúgy egyen-egyenként is mindenkinek oda kell tennie magát, én úgy gondolom, mint ahogy a mai világban is nem felelősséget kellene keresni, meg nem nagyszájúskodni vagy vitatkozni, hanem tényleg oda tennie mindenkinek magát, hogy változzon ez a dolog.
4: Az elmúlt percekben Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal beszélgettünk.

0: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők előtt. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
2: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
1: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
2: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pontjában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
1: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
2: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
2: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
1: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antol vagy Elefik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
1: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
2: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik, lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
1: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
2: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
0: Az elmúlt percekben a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál főszervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Zelenszkij megköszönte a román államfőnek, hogy tisztázta a helyzetet a drónbecsapódással kapcsolatban. Több száz gyermeket láttak vendégül a Kotrocsány palotában. Aláírták az Azomures adásvételi szerződését, állami kézbe kerül az egyetlen működő romániai műtrágyagyár. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmánymódosítási terveket. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, vasárnap az X platformon közzétett bejegyzésében megköszönte Nikus Ordán román elnöknek a helyzet egyértelmű tisztázását, aki közölte, hogy a csütörtök éjjel egy galaci tömbházra zuhant drón egy orosz eredetű Gerany 2 volt. A tények a legjobb orvosság Vlagyimir Putyin hazugságaira, és bizonyítják, hogy Oroszország manipulációi nem fognak sikerrel járni. Ukrajna készen áll a szoros együttműködésre a közös fenyegetések elhárítása és az életvédelmének megerősítése érdekében, nem csak hazánkban, idézi Zelenszkij bejegyzését az Agerpress hírügynökség. Mint megírtuk, Nikus Ordán vasárnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy Gerany 2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon, és leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket. Nikus Ordán különösen súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet romániai tömbházba csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy ezért egyedül Oroszország viseli a felelősséget. Hangsúlyozta, hogy a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni. Nikus Ordán államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál. A társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére. Facebookra írt tegnapi bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket, és élvezni a világ felfedezésének örömét, számol be az Agerpress hírügynökség. Az államelnök ugyanakkor megemlítette, hogy a Kotrocsány palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakozhatja a benne rejlő lehetőségeket, írta még üzenetében Nikus Ordán. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szombaton a Facebookon jelentette be az elmúlt évek egyik legfontosabb hírét a román mezőgazdaság számára. A többségében állami tulajdonban lévő Romgáz 69 millió euróért átveszi az Azomures ipari platformját, a szerződést pedig még ugyanazon a napon aláírták. A miniszterelnök azt üzente, az átvétel megmenti a romániai mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágyagyártást, és a következő években stabil árakat biztosít gazdáink számára. Az ügylet még nem zárult le teljesen, mivel több jóváhagyásra is szükség van. A politikai és gazdasági üzenet azonban egyértelmű. A román állam úgy döntött, hogy az Azomures nem zárja be kapuit. Az Azomures Románia egyetlen ipari méretű nitrogén műtrágyagyártója. Amikor a kombinált a földgázárak robbanásszerű emelkedése és a Perzsa-öböl térségében kialakult válság miatt a leállás veszélyére figyelmeztetett, a mezőgazdasági ágazatban azonnal megszólaltak a vészharangok. A romgáz tevékenységének diverzifikálásával a Fekete-tengerből kitermelt földgázt a román iparon keresztül hasznosítja. Az elképzelés egyszerű, ugyanakkor stratégiai jelentőségű. Románia földgáz termel ki a Fekete-tengerből, azt az Azomuresnél nitrogén műtrágyává dolgozza fel, majd stabil áron értékesíti a román gazdáknak. A romániai gazdák várhatóan a 2027-es mezőgazdasági szezonban érzékelhetik az első kézzel fogható hatásokat, elsősorban a karbamid és a nitrogén alapú műtrágyák árának stabilizálódása révén. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője tegnap Brüsszelben. Markus Lammert a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva elmondta. A bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel, és figyelemmel kíséri a fejleményeket, számol be a Magyar Távirati Iroda. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. Magyar Péter miniszterelnök tegnap Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, amennyiben Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le tisztségéről, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez az államfő és más, a kormányfő által leváltani kívánt tisztségviselők mandátumának megszüntetése érdekében. A brüsszeli sajtótájékoztatón szóba került a Magyarország által benyújtott Safe védelmi hitelprogram is. A szóvivők közölték, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter múlt heti találkozójának középpontjában elsősorban azok a reformok, intézkedések és beruházások álltak, amelyek az uniós források felszabadításához szükségesek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
3: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
4: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta. A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.

Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Békesség Istentől, erős várami Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztust, Isten áldjon minden kedves hallgatót. Sok szeretettel köszöntöm Önöket Pünkösd alkalmából készült ökumenikus műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Műsorunkban a történelmi magyar egyházak képviselőinek Pünkösd alkalmából elhangzott gondolatait sugározzuk. Elsőként Dániel Tamás, a kolozspatai református egyházközség lelkipásztorának gondolata hangzik el. Ezután Kovács István unitárius püspök gondolatait sugározzuk. Következőként László Attila, a kolozsvári Szent Mihály plébánia főesperes plébánosa mondja el pünkösdi gondolatait. Ezután Zelenák József evangélikus esperes elmélkedése hallható. Végül, de nem utolsó sorban Kis Lehel, szamosújvári magyar baptista gyülekezet lelkipásztorának gondolataival zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most Dániel Tamás, a kolozspatai református egyházközség lelki pásztorának gondolata hangzik el.
1: Istennek igéjét, melyen keresztül szól mi hozzánk a mi Urunk pünkösd ünnepén, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből olvasom annak a 8. versét. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép ünnepen. Jézus feltámadása után 50 nappal, amikor az apostolok Jeruzsálemben voltak még, kitöltetik rájuk a Szentlélek és annak az ereje, és bátran tesznek bizonyságot Jézus Krisztusról. Meglepő, hogy Péter egyik óráról a másikra előáll és azt javasolja, hogy ne bújjanak összefélve, hanem menjenek ki az utcára, ahol nagy ünnep volt, akkor és igen sokan kint tartózkodtak, és mindjárt egy programot is javasol a társainak, beszéljenek az embereknek Jézusról, kereszt haláláról és feltámadásának a jelentőségéről. Mindarról, amit ők, mint szemtanúk átéltek, és hívjanak

másokat is Jézushoz. Hát ez egy egészen meglepő és váratlan javaslat volt. Az meg még inkább meglepő volt, hogy ez az írás tudatlan halász ember milyen prédikációt mondott ott el. Tudjuk, hogy minden szó a helyén volt. Az egy megszerkesztett beszéd volt. Odaillő ószövetségi ígékkel szemlélteti, amit elmond. És nagy erővel szólt arról, hogy Jézus az ott levők feszítették keresztre, de elmondja, hogy ez nem véletlen baleset volt, nem csak a hivatalosoknak a rossz indulata miatt történt, hanem ez beleillik Istennek az örök tervébe. Hogy Jézus nem a saját bűnei miatt szenvedte el a halált, hanem a mi bűneink büntetését hordozta, és ezért, aki hisz benne, azt már nem sújtja az Istennek az igazságos ítélete, hanem aki Jézusban hisz, bűnei bocsánatát és új életet, örök életet kap. Így lehetne, kedves testvéreim, összefoglalni Péter prédikációjának a lényegét, amely után azt olvassuk a Szentírásban, hogy szíven találta a hallgatókat az, amit ő mondott. És még azon a napon mintegy 3000 ember hitre jutott, és ennek a jeleként megkeresztelkedett, hiszen az élő ige cselekedett. Testvéreim, amikor elolvastam a pünkösdi történetet, akkor először az jutott eszembe, amikor néhány évvel ezelőtt gyülekezeti kiránduláson voltunk Magyarországon, és bementünk az egyik élményfürdőbe, és volt ott egy olyan medence, amit úgy hívnak, hogy sodró folyósó, és ez tulajdonképpen úgy működött, hogy egy géppel áramlatot gerjesztettek, és az ember, hogyha belelépett ebbe az áramlatba, akkor vitte körbe nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is, úsztatta az embert, hűsítette, és nem kevés örömet okozott annak, aki ebbe belekerült. És tulajdonképpen pünkösnek az üzenetét én ebben láttam az igének az alapján, hogy jó lenne, hogyha azzal sem szembesülnénk ezen az ünnepen, hogy vajon belekerültünk-e mi az evangéliumnak a sodrásába. Ebbe a csodálatos sodrásba, ami az Isten lelkének a sodrása, az evangélium, az Isten országának a sodrása, amiben az első pünköskor is több ezren belekerültek, de több ezren pedig kint is maradtak. De akik beléptek ebbe a sodrásba, onnantól kezdve nem volt megállás. Nem volt megállás az apostolok számára, akik mentek gyülekezetről gyülekezetre, és nincsen megállás azok számára se, akik belekerülnek úgy a sodrásba, hogy elhívják őket szolgálatra, ahogyan Pál apostolról is tudjuk, hogy lejárja a lábát azért, hogy elvigye Krisztust a városokba, a falvakba és a földrészekre. Egy ilyen beteg ember még azt is vállalja, hogy több ezer kilométert megtesz, és az akkori közlekedési eszközökön elmegy. Honnan van vajon ez a lelkesedés? Honnan van ez az erő? Honnan van ez az odaszánás? Hát úgy, hogy belekerült az evangéliumnak a sodrásába. És ezért, testvéreim, pünkösd ünnepe egy nagy felszólítás és egy nagy üzenet számunkra. Ne maradj kívül az evangéliumnak a sodrásán, hanem kerülj bele ebbe a csodálatos sodrásba. Mit végzett Isten lelke az apostolokban? Nagyon röviden két dolgot mondok. Az egyik, hogy új szívük lett, vagyis más nyelveken kezdtek el szólni, mert ez a Szentléleknek az ajándéka. Persze ebből vannak némelyek, akik rögtön levezetik a nyelveken szólást, de itt azt kell, hogy megértsük, testvéreim, hogy itt nem annyira a tűzről van szó, nem annyira a lángról van szó, hanem pünkösd ünnepén a nyelvről van szó.
Csak a magyar nyelvünkben asszociáljuk, hogy lángnyelv, tűznyelv, lángcsóva vagy tűzcsóva, és összekapcsoljuk ezeket a szavakat, de jó lenne ma arra figyelni, hogy ami itt van, nem csak a tűz a lényeg, hanem sokkal inkább a nyelv a lényeg. Mennyire más így az értelme számunkra az igének, hiszen ez arról beszél nekünk, hogy először is Péternek kell beszélni, de Isten az, aki szól. És milyen nagyszerű, hogy egy olyan nyelv, amit senki nem tud, nem is lehet érteni, de ez a Szentléleknek az ajándéka. Egyszer egy hitetlen és egy hívő beszélgetett egymással, és a hitetlen megkérdezte a hívőt, hogy mi az a nyelveken szólás, és azt mondta rá a hívő férfi, az, hogyha te kapod az Istennek szent lelkét, akkor szebben fogsz beszélni a feleségeddel, akkor nem fogod leszidni azért, mert odaégett valami, vagy nincsen kész az ebéd pontban meghatározott időre, vagy azért, hanem új nyelveken kezdesz el szólni. Ez a nyelvek ajándéka, ez az az új nyelv. Ezt végzi az Istennek szent lelke. Másodszor pedig mire indította a lélek az apostolokat? Egyszerű bizonságtételre, mert ez a prédikáció, ez az igehirdetés, ez nagyon egyszerű, de nagyszerű hitvallás volt Jézus Krisztusról. Nem kellett hozzá teológia, Péter sem végzett teológiát, nem küldték külföldi ösztöndíjra, de Jézus Krisztus mellett töltött néhány évet, látnia és hallania kellett tőle dolgokat. Lehet, hogyha ma a homiletikai gyakorlat lenne, ahol az történik, hogy szétboncolják az igehirdetést és elemzik, hogy megvannak-e benne azok az elemek, amelyek meg kellene, hogy legyenek, akkor lehet, hogy Péter prédikációjára ma egy gyakorlati teológiai professzor azt mondaná, hogy hát ez tulajdonképpen nem felépített prédikáció, mert ebben nincs meg ott a három pont vagy a három főelem, de mégis egyetlen fontos főelem megvan, maga Jézus Krisztus. És ez a halász, ahogy egyik énekünkben énekeljük, elkezd prédikálni, egyszerűen beszél Krisztusról, hozzáhív, őt dicsőíti, és ez tanítson meg bennünket arra, hogy bennünket is készé és képessé tesz az ő lelke, hogy egyszerűen így tudjunk bizonyságot tenni mi magunk is Jézus Krisztusról. És aki ezt pünköskor komolyan veszi, az azt fogja kérni, hogy Uram, add a gyermekem kezébe a Bibliát, add a gyermekem szívébe az igét, add a gyermekem szájába a te evangéliumodnak az üzenetét, és ez csak a lélek által teljesedhet be. Kárász Izabella, Nyerteteke szent lelket című versével zárom. Alszik a szívben lángod szeretet, mit régi tüzek hanva elfeledett, mert könny locsolja a forró siratás, nem vethet lángot az alvó parás, és tesz a lélek élettelenül, és vet új magot szeretetlenül, és jár és él és nincsen aratás, mert alszik benne a régi parás. Amíg le nem jő Isten szelleme, a lelkek mélyét nem tölti tele, míg csak sóhaj száll az ima helyett, szunnyad a parás, nem lesz életed. Gyújts fel a régi tüzet, Istenem, hogy minden lélek csodákat tegyen, vetése nőjön, míg a napban néz, legyen tüzeked gyújtó, égi kész. Legyen a dal

0: Most Kovács István unitárius püspök gondolatait hallhatják.
1: Kedves testvéreim! Pünkösdi főpásztori üzenetem bibliai alapja írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részének 42. versében a következőképpen. Ezek pedig kitartóan vettek részt az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Pünkösd ünnepén az egyház születését, a lélek kiáradását és a közösségi formálódás csodáját ünnepeljük. Annak a csodáját, ahogy a gyásztól megbénult lelkű tanítványok felismerték küldetésüket és talpra álltak. Annak a csodáját, ahogy kiléptek a félelem zárt ajtói mögül, és elkezdték hirdetni, megélni, továbbadni a rájuk bízott örökséget. Annak csodáját, ahogy hitük csodatevő, cselekvő erővé változott. A küldetés évében nem is lehetne számunkra fontosabb üzenet, mint a tanítványok pünkösdi küldetésvállalásának ez a magasztos példája. Pünköstől pünkösdig hányszor vagyunk mi is várakozásban élő tanítványok? Milyen gyakran félünk és vagyunk bizonytalanok? Milyen gyakran érezzük azt, hogy nem vagyunk elegek az előttünk álló feladatokhoz? Pünköst számomra arról a már-már megmagyarázhatatlan, csodaszerű átváltozásról szól, hogy a mindenkori tanítványok lelkéről lehullhat ez a békjó, és vállalni tudják küldetésüket. Annak a felismerése évről évre, hogy Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Ez az ünnep minden évben kicsalogat megszokott köreink beidegződéseiből. Arra hív, hogy merjünk kilépni, belemerülni a Jóisten szeretetének áramlásába, amely a teremtett világot föntartja és megújítja. Szent lelke szóra bírja ajkunkat, hogy képesek legyünk kimondani a kimondhatatlant, és megélni a szinte lehetetlent. Így jöhetett létre az a csoda, a keresztény egyház, amelyben mi magunk is unitáriusokként a magunk sajátos arcszínével, történelmi és lelki lenyomatával jelen vagyunk. A pünkösdi csoda titka abban rejlik, hogy a tanítványok kitartóan és buzgón tudtak részt venni az imádkozásban. Tudtak egy szívvel és egy lélekkel imádkozni. És ezáltal áradt ki rájuk a lélek. Ez adott nekik erőt küldetésük vállalására.

0: a jelenben is ugyan az az egy szívvel és egy lélekkel való közös imádkozás lehet küldetésvállalásunk erőforrása. Annak a reménye, hogy egymásba fonódó imádságaink által együtt ma is csodákra vagyunk képesek. Annak a reménye, hogy olyan közösségé tudunk lenni, amely hitét a mindennapokban kézzel fogható valósággá formálja. Az idén Balázs Ferenc profetikus, unitárius lelkészre, íróra, közösségszervezőre emlékezünk. Pünkösd ünnepén, a keresztény egyház születésének napján vele együtt vallom, amit ő így fogalmazott meg. Az egyház célja nem önmagának változatlan fenntartása, hanem ápolása a folyton élő, folyton fejlődő emberek, folyton fejlődő hitének. Keresése az isteni élet útjának, a rajta való botorkáló, bizonytalan járásnak. Pünköstkor ennek a folyamatos változásnak a csodáját ünneplem, és azt, hogy ebben az állandó útkeresésben állandó erő a Jóisten lelke, ami átjár, felemel és küldetésünk megvalósulására indít. Annak a csodáját, hogy a Jóisten elkötelezett, reménykedő tanítványukká tesz, akiknek a hite nem tétlen szemlélődés, hanem világot formáló, csodatevő erő. Ezzel a bizakodással kívánok áldott pünkösdi ünnepet minden keresztény testvéremnek. Amen.
1: Kovács István unitárius püspök gondolatait sugároztuk.

0: Következőként László Attila, a kolozsvári Szent Mihály plébánia főesperes plébánosa mondja el Pünkösdi gondolatait.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pünkösd lélek árasztó örömével, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden rádió hallgatót. Mikrofonnál László Attila, főesperes, a kolozsvári Szent Mihály templom plébánosa. Az ember mindig érezte, hogy nincs magára hagyatva, még ha vannak is sötét napok, órák az életében. De ennyire, mint az első pünkösdön, soha nem értette meg, hogy a világ mindenség ura azért teremtett minket, hogy szeressen. Ekkor lett világos a tanítványok számára élet és halál, feltámadás és megdicsőülés. Nem csak a Jézusé, hanem a miénk is. Világos lett a tanítványoknak, hogy minden pillanat, amit nélküle élünk, értelmetlen. Olyannyira, hogy a halál vállalása ezen hitért örvendezés forrása lett számukra. Mit üzen ma Isten? Mit hoz nekünk a pünkösd? Ma Isten maga lelke kiárasztásával belekiáltotta, és belekiáltja a világba, ember, nem vagy egyedül. Velem érkezel el hozzám. Csak bízz, és élj a felkínált lehetőséggel. Nem tudok már többet adni. Neked adtam az élet leheletét. Örökké élővé téve ezáltal téged. Neked adtam a fiamat, hogy utat mutasson. Az ő kérésére kiáradtam, és veled vagyok lelkem által. Fogadj be! Mit üzen a pünkösd? Ember, ne félj, ne bizonytalanítson el, hogy a legmegfoghatatlanabb formában van Isten most veled. Mert ugyanakkor a legjelenvalóbb isteni személy, a Szentlélek megnyilatkozása e mai ünneplés. Istené, aki közösség és közösséget, egyházat szül. Mert mindaz, ami hitünkben éltet, mozgat bennünket, az a Szentlélek erőterében van. Minden kincs, gazdagság és mélység, amelyet Jézus az őt követőkre bíz, csak a Szentlélekben lehet a miénk. Ebben a ránk árasztott szeretetben vár döntésünkre, hogy teljes szívvel vágyjuk, akarjuk, kívánjuk. Jöjj el, Szentlélek Isten, és töltsd be híveid szívét. Töltsd be életünket. Kedves rádióhallgatók, pünkösdi áldást kérő köszöntővel László Attila főesperest, a kolozsvári Szent Mihály templom plébánosát hallották. Lélek vezette élethez bátorságot, áldásban bővelkedő napokat kívánok mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: László Attila, a kolozsvári Szent Mihály plébánia főesperes plébánosa mondta el pünkösdi gondolatait. Most Zelenák József, evangélikus esperes elmélkedése hallható.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, mint ahogyan azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, az első 13 versből hozzánk szólóan a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Megteltek mind szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme ezek, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Friggiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréneus mellett van, a bevándorolt rómaiak is, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amit a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Kedves testvéreim, egyházi ünnepeink közül pünköst az, amely talán a legkevésbé értünk. Pedig épp ennek az ünnepnek az üzenetét kellene sokkal jobban ismernünk, és főleg használnunk. Mert hiszen a Szentlélek az az erőforrás, az a közeg, aki által Isten minden ajándékát mi megkaphatjuk. A lélek nélkül mi nem tudunk hinni, nem lehetnénk Jézus tanítványai. Nélküle nincs gyülekezet sehol a világon. Nélküle eredménytelen, szegény maradna az életünk. Ő általa lehet a miénk Isten minden ajándéka. A mai ünnepen egyrészt hálával emlékezünk az első pünkösdre, a Szentlélek kitöltetésére. Ugyanakkor vegyük magunkra az ige szavát, tiétek ez az ígéret, hiszen minket szólít meg ezzel. Mi benne vagyunk, benne élünk ebben az ígéretben. Bennünket naponta újra és újra a Szentlélek tehet Krisztus élő testévé. Halljuk a felolvasott igében, hogy az első pünkösdöt Isten teszi valódi ünneppé, mégpedig úgy, hogy megváltoztatja az események menetét, önmaga gazdagságával tölti meg az ő lelke által. A húsvétot követő 50. napon az aratás ünnepére gyűltek össze az emberek Jeruzsálembe. Azt ugyan nem tudhatjuk, hogy hányan jöttek szívből, valódi örömmel, hálával, és hányan amolyan ünnepi turizmus céljából egy évenként megszokott programra. Ma sem tudjuk, ki milyen lélekkel hallgat meg egy-egy ige hirdetést, vagy van ott a templomban. Az viszont biztos, hogy ezt a vegyes, sokszínű társaságot Isten lelke fogta egybe, és töltötte meg ajándékával. Sokkal többet kaptak, mint amit eredetileg várhattak. Az aradási ünnepre készültek, mely egy megszokott rutin szerint majd csak lezajlik. Isten azonban ennél sokkal nagyobb ajándékot készített nekik, hiszen a lélek valódi erejét érezhették, tapasztalhatták meg. Hogyan szoktunk mi ünnepelni? Mitől ünnepek a mi ünnepeink? Mennyire zárjuk ki örömeinkből Istent? Riasztó, hogy miféle forrásokból próbáljuk pótolni az öröm és boldogság iránti elemi igényünket. Riasztó, hogy kultúra vagy humor címszó alatt mi mindennel tömjük magunkat, és hogy különféle kábításra alkalmas agyagokkal hogyan keressük öröm pótlékainkat. Riasztó, mert mindezek azt mutatják, hogy mennyire elszakadtunk a valódi öröm forrásától, azaz magától az Istentől. Jézus úgy jön segítségünkre ebben a helyzetben, hogy megajándékoz minket. Pótlékok helyett valódi örömben gazdagító életet kínál, hogy ahogyan az első pünköskor is történt mindezt. Kérdezhetjük, vajon kik kapják ajándékát és miképpen? Azt olvassuk az igében, tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Ez az ígéret, amit mint egy nagy ölelés úgy fogja össze a mi jelenünket. Ennél azonban többet is tudhatunk. Azt látjuk a történetben, hogy Isten szent lelke azokra a tanítványokra árad ki először, aki Krisztus ígéretére hagyatkozva azon a helyen együtt voltak. hogy ezt követően az ő szolgálatuk nyomán áradt tovább az ott összegyűltekre. Ma is így van ez. Ő azok között tud munkálkodni, akik engedelmesen, nyitottan várják, akik ráhagyatkoznak ígéretére, akik engedik magukat vezetni, akik befogadják, várják, kérik az ő bölcsességét. Az is kiderül, hogy megtapasztalható jelei vannak Isten szent lelke jelenlétének. A lélek először belülről munkálkodik. Mindnyájan megteltek szent lélekkel. Isten újjámteremtő csodája, amit a tanítványokon láttunk. A változás mélyreható, a szívük, lelkük újul meg. Aztán ennek a belső megújulásnak természetesen megvannak a külső jelei, gyümölcsei is. Az első pünkös legszebb jele a megértés csodája. A különféle emberek egyetértésének a csodája. A széthúzás helyett az egy akarat csodája. A bábeli szétszóratás ellenkezője megy végbe. Akkor az ember nagyzolása, gőgjére válaszol Isten, összezavarta az emberek nyelvét. Bábeli zűrzavar helyett most pünkösdi egyetértés van. Amit hallanak a tanítványok bizonságtétele nyomán, az Isten felséges dolgairól azt a saját nyelvükön értik. Az ige leírja, hogy zavar támadt. Sokan nem értik, hogy mi is történik. Biztos azonban, hogy a legtöbben valami egészen rendkívüli ajándékként fogták fel az eseményeket. Az Isten ajándékával, az ő felséges dolgaival töltődtek meg. Sajnos gyakran kell úgy éreznünk, hogy a mi világunk a kárvallottak világa. Sokan érzik becsapottaknak magukat, akik azzal a keserűséggel élnek, ők miért nem kaphatják ugyanazt a szintet, ugyanazt az életszínvonalat, amit a szerencsésebb társaik. Nekik miért nem jár ugyanaz? Az ilyen megkeseredett állapotukból tud és akar kiemelni minket ez a mai ünnep, ennek az ünnepnek az üzenete. Istenünk ajándékozó Isten. Többet tud adni, mint amit mi várhatunk. Tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, és mindazoké, akik még távol vannak. Nem mondjuk erre, hogy ez is csak egy ígéret a sok közül, amikkel már tele van a padlás, hiszen amit Isten ígér, arra ereje is van. Úgy, ahogy az első pünköstkor is nem remélt módon meggazdagította az ünnepre érkezőket. Érdemes nyitottan fogadni, és az életünket megújító ígéret ez. Érdemes megragadni, hiszen előzi reménytelenségünket, saját és gyermekeink jövőjét Isten fényébe helyezi. Amikor a tanítványok a Szentlélek ajándékával megtelnek, és a hallgatóknak Krisztust hirdették, mintha szíven találták volna őket. Isten szeretete találta szíven őket. Ez az erő mozgósítja őket, indítja új keresésre, ezért kérdezik, mit tegyünk, mi a következő lépés számunkra. Testvérek, ma is így történhet ez velünk. A Szentlélek ereje tárja fel előttünk ma is az új életre vezető utat. Kérjük tőle a nyitottságot, a befogadásra való készséget. Isten szent lelke indítson minket, hogy naponként újra meg újra feltegyük ezt a kérdést. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mi a te akaratod? Legyünk mindenkor készek a tőled kapott feladatok teljesítésére. Amen.
0: Zelenák József evangélikus esperes elmélkedése volt hallható a pünkösről. Végül, de nem utolsó sorban, Kis Lehel következik.

0: A Szamosújvári Magyar Baptista Gyülekezet gondolataival zárjuk műsorunkat.
1: Az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetének első négy igeversét olvasom. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, és megtelének mindnyájan Szentlélekkel. Az első pünkösdi esemény számunkra egy rendkívüli csoda. Az utókor keresztény ember is visszanéz, újra és újra elmélkedik felette. Egy csodának kihatása volt az egész emberiség történelmére, különösen a tanítványokra. A tanítványok egy helyen gyűltek össze Jeruzsálemben, és várták az Úr ígéretét. Tudták, hogy el fog jönni, hisz az Úr Jézus így mondta nekik mennybe menetele előtt. Maradjatok Jeruzsálemben, míg felruháztattok mennyei erővel. Ők nem tudták a Szent Lelket előidézni, mikor és hogyan jelenjen meg. Nekik várni kellett. Nem mehetett ki a saját útjára, munkájába. Együtt kellett maradni, és rendületlenül, kitartóan várakozni. Ó, az a sóvárgás, vágyakozás, ami bennük lehetett. Erre lenne nekünk is szükségünk. Sokrétű tennivalóink között ma már nem érünk rá helyet adni ennek a mély, benső, epesztő szomjúságnak Isten Szent Lelke után. Pedig világosan látjuk, hogy a Szent Lelket ma sem lehet kényszeríteni, hol jelenjen meg, mit végezzen. A tanítványok sem tettek egyebet, csak az Úr Jézus utasítását véghez vitték, Jeruzsálemben maradtak, vártak, és kérték az Atyát, hogy küldje el a vigasztalót, a bátorítót. Maga az Úr Jézus tanított bennünket. Ha ti a ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyi Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik. Feladatunk tehát, hogy sóvárogva várjuk, kitartóan kérjük. Szomorúan látjuk, milyen sok emberi erőlködés van azért, hogy a Szentlélek megjelenjen és rendkívüli dolgokat tegyen. Nem arra kellene inkább összpontosítanunk, hogy még alázatosabbak legyünk, még engedelmesebbek? Milyen nehéz találni ma olyan keresztényt, aki arra törekszik, hogy önmagát megalázza. Legtöbben nagy dolgokat szeretnének tenni Jézusért, látványosságokat. Pünkösd a zsidó hetek ünnepe volt, mindig a páska ünnepe után az 50. napra esett. Ilyenkor a zsidó férfiakat a törvény kötelezte felmenni Jeruzsálembe, megjelenni Isten előtt a templomban. Csodálatos dolog, hogy a jó Isten épp ezt a napot választotta ki a Szentlélek kitöltésére. Jeruzsálemben sok ember gyűlt össze. Ők a törvényben előírt kötelességeiket teljesítették, de ők nem teltek be Szentlélekkel. Akik a törvény kényszere alatt mentek Jeruzsálembe, leróhatták az ószövetségi kötelezettséget, de nem részesültek az új szövetség legnagyobb áldásában. Milyen sok törvényes, szokáshoz illő cselekedetünk van nekünk is. Imádkozom, ha rám kerül a sor, de már önkéntesen, soron kívül, őszintén, sóvárgó szomjúságból kevésbé. Túl kell lépnünk megszokásaink keretén, a szabályok által meghatározott kötelezettségeinken. Vigyük az Úr elé szívünk belső rászorultságát, sóvárogva lélek teljességét. Jeremiás síralmai közt bátorít bennünket is. Önsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr előtt. Racionalista világunkban, mikor az eszmefuttatások még a szolgálatokat is megkörnyékezik, Isten régi kijelentései megállják helyüket. Az Úr azt nézi, ami a szívbe van. Mihez lett hasonlóvá a megfoghatatlan, láthatatlan, örök Isten pünkös napján? Tudjuk, hogy előtte 33 évvel emberi formát vett fel. Pünköskor sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte el az egész házat. A szelet érezni lehet, de eléggé megérteni nem. Nyomát, eredményét látni lehet, de őt magát nem. Az Úr Jézus ezt mondta Nikodémusnak is. A szél fú, ahova akar. Annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől születik. A Szentlélek fel kell, hogy kavarja érzelmi világunkat is. Sok mindent megértünk a Szentlélek munkájából, ami bennünk folyik, de sok mindent érzünk, bűntudatot, bűnbánatot, örömöt, békességet, türelmet. Ezeket nem látjuk, de érezzük. Látjuk viszont ezeknek az eredményét, a változást, amit ezek kiváltanak bennünk és környezetünkben. A szó, az értelem megérintése nem elég. Ha szívünk kemény, nagy szükségünk van Isten szent lelkére, aki átjárhatja annak legmélyét is, megmozgathatja érzelmeinket, hogy újra tudjunk sírni, örülni. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, legyen ez pünkösdi, őszinte kívánságunk. Amen.
0: Az elmúlt percekben Kis Lehel, a Szamosújvári Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztorának gondolatait hallhatták Pünkösről. Ezzel ökumenikus műsorunk a végéhez ért. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztust, Isten áldjon minden kedves hallgatót, áldott pünkösdet kívánok!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Zelenszky megköszönte a román államfőnek, hogy tisztázta a helyzetet a drónbecsapódással kapcsolatban. Több száz gyermeket láttak vendégül a Kotrocsány palotában. Aláírták az Azomures adásvételi szerződését, állami kézbe kerül az egyetlen működő romániai műtrágyagyár. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmánymódosítási terveket. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, vasárnap az X platformon közzétett bejegyzésében megköszönte Nikus Ordán román elnöknek a helyzet egyértelmű tisztázását, aki közölte, hogy a csütörtök éjjel egy galaci tömbházra zuhant drón egy orosz eredetű Gerany 2 volt. A tények a legjobb orvosság Vlagyimir Putyin hazugságaira, és bizonyítják, hogy Oroszország manipulációi nem fognak sikerrel járni. Ukrajna készen áll a szoros együttműködésre a közös fenyegetések elhárítása és az életvédelmének megerősítése érdekében, nem csak hazánkban, idézi Zelenszky bejegyzését az Agerpress hírügynökség. Mint megírtuk, Nikus Ordán vasárnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy Gerany 2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon, és leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket. Nikus Ordán különösen súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet romániai tömbházba csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy ezért egyedül Oroszország viseli a felelősséget. Hangsúlyozta, hogy a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni. Nikus Ordán államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére. Facebookra írt tegnapi bejegyzésében az államelnök boldog.

0: Sok gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket, és élvezni a világ felfedezésének örömét, számol be az AgilePress hírügynökség. Az államelnök ugyanakkor megemlítette, hogy a Kotrocsány palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakozhatja a benne rejlő lehetőségeket, írta még üzenetében Nikus Ordán. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szombaton a Facebookon jelentette be az elmúlt évek egyik legfontosabb hírét a román mezőgazdaság számára. A többségében állami tulajdonban lévő Romgáz 69 millió euróért átveszi az Azomures ipari platformját, a szerződést pedig még ugyanazon a napon aláírták. A miniszterelnök azt üzente, az átvétel megmenti a romániai mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágyagyártást, és a következő években stabil árakat biztosít gazdáink számára. Az ügylet még nem zárult le teljesen, mivel több jóváhagyásra is szükség van. A politikai és gazdasági üzenet azonban egyértelmű. A román állam úgy döntött, hogy az Azomures nem zárja be kapuit. Az Azomures Románia egyetlen ipari méretű nitrogén műtrágyagyártója. Amikor a kombinált a földgázárak robbanásszerű emelkedése és a Perzsa-öböl térségében kialakult válság miatt a leállás veszélyére figyelmeztetett, a mezőgazdasági ágazatban azonnal megszólaltak a vészharangok. A romgáz tevékenységének diverzifikálásával a Fekete-tengerből kitermelt földgázt a román iparon keresztül hasznosítja. Az elképzelés egyszerű, ugyanakkor stratégiai jelentőségű. Románia földgázt termel ki a Fekete-tengerből, azt az Azomuresnél nitrogén műtrágyává dolgozza fel, majd stabil áron értékesíti a román gazdáknak. A romániai gazdák várhatóan a 2027-es mezőgazdasági szezonban érzékelhetik az első kézzel fogható hatásokat, elsősorban a karbamid és a nitrogén alapú műtrágyák árának stabilizálódása révén. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője tegnap Brüsszelben. Markus Lammert a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva elmondta. A bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel, és figyelemmel kíséri a fejleményeket, számol be a Magyar Távirati Iroda. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. Magyar Péter miniszterelnök tegnap Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján bejelentette. Amennyiben Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le tisztségéről, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez az államfő és más, a kormányfő által leváltani kívánt tisztségviselők mandátumának megszüntetése érdekében. A brüsszeli sajtótájékoztatón szóba került a Magyarország által benyújtott szép védelmi hitel program is. A szóvivők közölték, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter múlt heti találkozójának középpontjában elsősorban azok a reformok, intézkedések és beruházások álltak, amelyek az uniós források felszabadításához szükségesek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz.
1: A sportolás javítja fizikai

0: fizikai és mentális állapotodat.
1: Reklám.
2: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
3: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
2: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
9: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóinkat. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete Petróci Szabolcs, a Magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol Róma beliekhez írott levele 12. fejezetének a 3-tól 8-ig terjedő versei alapján. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből tovább folytatjuk az Isten országával szóló sorozatunkat. Ma az Isten országa című rész 4. részlete következik. Felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. Pünkösd ünnepén Istenünk igéjét olvasom közöttetek. A római levélből, a 12. fejezetből, a 3. verstől, a 8. versig terjedő ige szakaszból. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amilyennek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzetek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végez.

érezze szolgálatát, a tanító a tanítást, a vígasztaló a vígasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Amen. Pünkösd a ünneplő testvérem, minek gondolod magad? Furcsa kérdés, de a mai szabad világban igenis meg kell kérdezd magadtól, hova pozícionálod magad. Hol vagy a világban? Hol vagy az Istenhez képest? Hol az emberekhez képest? Hol a teremtettségi rendhez képest? Az vagy, aminek gondolod magad. Az vagy, ami szeretnél lenni. Az vagy, amit megeszel. Az vagy, aminek mondanak. Sorolhatnánk még a nagy gondolatokat a mai nagy tanácsadóktól. De mit is mond Pál? Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Igyekezni, hogy józanok legyünk az Istentől kapott hit mértéke szerint. A lelket kapjuk, jön. Hogy ne csak a világ szerint gondolkozzunk, hogy ne csak a testiség határozzon meg és tanácsol minket, hogy hogyan is kellene tenni a dolgainkat. Mert van mit tenni, van feladatunk, Istentől kapott küldetésünk, ajándékunk, amivel jól kell élni. Élünk-e a lélek ajándékaival? Szolgálunk-e vele? Engeded-e, hogy a lélek, az Isten lelke lakozást vegyen az életedben? Hogy megindítson, hogy a magad helyén használjon? Mert te is Krisztus testének egy tagja vagy, aki fontos. Fontos tag, akinek van szolgálati helye, de ezt csak a lélek által látod meg, és tudod ellátni ezt a szolgálati feladatot. Ez nem ugyanaz, mint a szomszédé, nem ugyanaz, mint a párodé, mert egyedi vagy. És ki mire kapott elhívást, küldetést? Kérd a lélek vezetését, hogy józanul gondolkodj, hitben járj, ne csak látásban, és végezd azt, amire a lélek indít, késztet. Ha kell, taníts, ha kell, vígasztalj, ha kell, adakozz, ha kell, járj elől igyekezettel, jó kedvel. Vedd a lelket, és hagyd, hogy irányítson. Ne hallgattasd el, ne folytsd el magadban, mert nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Éljünk és szolgáljunk általa. Így legyen áldott pünkösdünk, áldott életünk a lélek vezetésével. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, ezen az ünnepen is előtted hajtjuk meg fejünket. Elcsendesedünk, és visszaemlékezünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy nem csak megszülettél értünk, nem csak meghaltál és feltámadtál, hanem felmentél a mennybe, és elküldted a pártfogót, a szent lelket, hogy mindenütt jelen légy. Hogy mindenkivel ott legyél, hiszen megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig, és ez így van, és ezt megköszönjük neked, Urunk. De mégis elfeledkezünk a lélekről, mindig csak testben gondolkozunk, mindig csak fizikális dolgunkban, mindig csak abban, amit látunk és megfogunk és megeszünk. Segíts, Urunk, hogy ne feledkezzünk el a lélekről, amit az emberbe leheltél, akit elküldtél nekünk. És ne feledkezzünk el az általa adott feladatokról, küldetésünkről. Segíts meglátni, hogy hova küld a lélek, hogy hol akar látni, hol kell cselekednünk, vagy hol nem kell tennünk semmit, csak hallgatnunk. Ha kell, Urunk, tudjunk tanítani, vígasztalni, adakozni, igyekezettel lenni. Add a te lelkedet, hogy ezekben hely tudjunk állni. De kérjük a te lelkedet, Urunk, gyülekezeteinknek, azok épüléséért imádkozunk, Urunk, hogy az emberek rájöjjenek, hogy szükség van az isteni lélekre. De imádkozunk a betegekért, a gyászolókért, a megsebzettekért és a magányosakért. A te lelked oltalmazza, erősítse őket. Légy velünk, Szentlélek, Úristen, továbbra is. Kérünk téged, vezess minket utadon, s magad légy az út. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Petóczi Szabolcs, a magyarországi Bagamili Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének 3-8 terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó legújabban megjelent könyvei közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A Dzsungel Doktor mentési akciója. Ennek a szerzője a már sokunk által ismert Paul White, afrikai orvos. A Dzsungel Doktor ebben a kötetben figyelmünket az afrikai csecsemők és gyermekek megmentésére és gondozására irányítja. Perisi, az afrikai kórház nőve és Simba, az oroszlán vadász szeretnének példát mutatni a falubelieknek, képviselve az evangéliumot és az új módszereket, de még nincs gyermekük. A varázsló és a régi törzsi utakat követő bába mindent megtesznek, hogy az új módszerek ne vegyék el a kenyerüket. Dr. Paul White, a Bújfa alatt című könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életről, annak kihívásairól, nehézségeiről, izgalmait mutatta be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz. Ízelítően egy rövid fejezetet olvasok fel a könyvből. A fogak kinőnek. Eltelt egy hónap, és üzenet jött Szimbától nem nyomtatott betűkkel, hanem egyszerű kézírással kigógó nyelven. Lefordítom. A doktornak. Köszöntelek. Jól vagy? Mi jól vagyunk Isten segítségével. Szükségünk lenne szegekre az ajtóhoz, és 4 petroleumos kannára. Johanna jól van, bölcsen táplálják és növekszik. Az asszonyok csodálják. Szükségünk van gyógyszerre is a fehér hangyák elpusztításához. Légy békességben. Szimba vagyok. Odaadtam a levelet Daudinak. Elnevette magát. Ilyen levelet írnak a mi országunkban. Kevés hír van benne, de az jó hír. Aztán Szulaminától jött levél 10 héttel Perisi gyermekének születése után. Idézem azt a részét, amelyik nem a hullámvas lemez, petroleum és köles árát tartalmazta. Feleségem és én sokat szenvedünk a malária miatt. Rövidesen elmegyünk gyógyszerért és injekcióért. Múlt évben jobban lettünk szívélyes kezelésettől. Mindig rendelkezésedre állok, ha bármilyen

a szívemben, hogy Johanna erősödik. Adom nek az egészség olajat. Az asszonyok jönnek, hogy megnézik a házunkat, és csodálkoznak. Már 5 hónap eltelt Johanna születése óta. Egy nap eljött Elisa, az ács, és elmesélte, hogyan folyik a gyerek ápolási munka. Doktor, Beriszi Pölcsasszony, egy reggel láttam, hogy összegerebi ezt a fehér fahamut a tűzhelyből, vízzel sűrű pasztává keverte, levett a gyermeket a hátáról, és teljesen bekente a pasztával. Akik nézték, azt mondták, kifehéríti a gyereket. Perisi rájuk nevetett és mosolygott. Nézzétek, így lehet a piszkot eltávolítani a gyermek bőréről. Ha nincs rajta a piszok, nem viszket. A tiszta gyerek elégedett, jól alszik és erősödik. Ez a bölcsesség. Így lehet a piszkot eltüntetni, és ha vannak rovarok a bőrén, nem élnek meg, mert azok a piszoknak örülnek. Aztán elővett Perisi egy tök héjat, folytatta Elisa. Öntött bele a petroleumos kannából vagy 1/2 liter vizet, óvatosan csepegtetett belőle a karjára, hogy lássa, megfelelő hőmérsékletű-e. Azzal leöblítette a kis Johannát, a hátát közben megtámasztotta a kezével. Elisa be is mutatta. A baba nevetett és gügyögött. Az anyja is nevetett, és körülöttük mindenki vidámnak látszott. Perisi még egyszer bekente a hamuval a fiúcskát, óvatosan füle mögött és más hajlatokban, és megint leöblítette. Látjátok? Egy kis víz, és a munka el van végezve, mondta. Nem nehéz munka egy anyának, aki így megfürözte a gyermekét, és most nézzétek! Elővette egy kis tök palackot fadugóval, és egy kis olajat öntött belül a tenyerébe, azzal óvatosan végigdörzsölt az egész gyermeket, míg végül fény lett a bőre. Ó, mondta egy gyerek, nézzétek, milyen szép, síma a bőre! Elisa befejezte a történetet, megigazított a piros feszt a fején. Látod, doktor? A gyerek igazat mondott. Johanna már nem pici csecsemő, aki gyengécskének néz ki. Hamarosan jön a foga. Ebben a könyvben a dzsungel doktor bemutatja az afrikai életet, életmódot, és azt, hogyan változtatta meg az ott léte, jelenléte és segítsége az afrikaiak számára. Ajánlom nagyon sok szeretettel az olvasók részére. Akik szeretnének hozzájutni kiadványainkhoz, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Koposz utca 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című részt, negyedik részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Isten országa. Negyedik részlet. Nem leigázni, hanem szolgálni. Nem szolgálatba hajtani, hanem szolgává lenni. Isten országában abban a tekintetben sincs egyformaság, hogy mindenki egyformán erős vagy tehetséges, vagy azonos állásban van. Itt is vannak erősebbek és gyengébbek, gazdagabbak és szegényebbek, bölcsebbek és kevésbé bölcsek, vezetők és vezetettek. Éles választóvonal választja el azonban azt a módot, amellyel az erősek a gyengébbekkel szemben viselkednek, e világ viszonylataiban és Isten országában. Krisztus azt tanítja, hogy első pillanatban ne úgy tekintsünk embertársainkra, mint kétes lényekre, hogy ki is vagy te voltaképpen. Isten országában nem kérdőjelezik meg az embertársakat. Az ember kezdettől fogva tudja azt, mit is kell felőlük tartani. Tiszteli bennük az Isten által teremtett és megkegyelmezett lényeket, s azért úgy tekinti őket, mint akik felette állnak, s ezért képességeivel és előnyeivel rendelkezésükre áll, s úgy áll előttük, mint a szolgáló, aki lesi az ő óhajaikat és intésüket. Mindezt pedig nem fáradtsággal tusakodja ki az ember, hanem magával ragadó örömmel cselekszi azt. Isten országa öröm. Krisztus azért küldi el az ő munkájába tanítványait, hogy örömük teljes legyen. Olvassuk a Róma beliekhez írott levél 14. részének 17. verséből, valamint János evangéliuma 15. részének 9-től 11-ig terjedő verseiből. Isten országában nem csupán erkölcsi alapelvek vannak érvényben, hanem világos utasítások is. Isten országában nem az a helyzet, hogy abban emberek meghatározott isteni törvények alapján egyéni kockázattal és egyéni rendelkezéssel cselekszenek. Isten uralma azt jelenti, hogy Isten úrként cselekszik, embereket küld ki és parancsokat oszt. Máté evangélium a 22. részének 2. és 3. verseiből olvassuk, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki elküldte az ő szolgáit. Az apostol szó követet jelent, és pedig Isten országáét. A tanítványok úgy kapják a küldetést, mint az ország teljhatalmú követei. Megbízatásuk van arra, hogy a népeket Krisztus alattvalóivá tegyék. Ezt a szolgálatot azonban csak addig tudják ellátni, amíg Krisztussal eleven kapcsolatban vannak. Az ember nem lehet egy úrnak a szolgája akkor, ha nem kap tőle világos útmutatást és parancsokat. Minél nagyobb az az Úr, annál kevésbé eszelheti ki az ember azt, hogy egyik vagy másik helyzetben mit parancsol. Pál egész pontosan tudja azt, hogy mit mond megbízatás alapján, és mi az ő egyéni tanácsa. Isten uralma képesít embereket, akik isteni parancsolójuk előtt állnak, arra, hogy esetről esetre parancsolatukat vegyenek, és ha néha a határozott útmutatás várat is magára,
ne szűnjenek meg kérni és vágyodni mindaddig, amíg meg nem kapják azt. Az egyes ember egész különböző módon kapja Isten országát. Az egyik hosszú út és fárasztó keresés feleleteként kapja a drága gyöngy. A másik pedig váratlanul bukkan reá, anélkül, hogy sokat tudakozódott volna utána a szántóföldben elrejtett kincs. De egyiket is, a másikat is, ha elérkezett, úgy magával ragadja a meglepetés és öröm, hogy pillanatnyi habozás nélkül mindent odaadnak érte, Máté evangéliuma 13. fejezetének, de egyiket is, a másikat is, ha elérkezett, úgy magával ragadja a meglepetés és öröm, hogy pillanatnyi habozás nélkül mindent odaadnak érette. Olvassuk Máté evangéliuma 13. részének 44-től 46-ig terjedő verseiből.

Az elmúlt percekben az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész negyedik részletét felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Zelenszky megköszönte a román államfőnek, hogy tisztázta a helyzetet a drónbecsapódással kapcsolatban. Több száz gyermeket láttak vendégül a Kotrocsány palotában. Aláírták az Azomures adásvételi szerződését, állami kézbe kerül az egyetlen működő romániai műtrágyagyár. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi alkotmánymódosítási terveket. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, vasárnap az X platformon közzétett bejegyzésében megköszönte Nikus Ordán román elnöknek a helyzet egyértelmű tisztázását, aki közölte, hogy a csütörtök éjjel egy galaci tömbházra zuhant drón egy orosz eredetű Gerany 2 volt. A tények a legjobb orvosság Vlagyimir Putyin hazugságaira, és bizonyítják, hogy Oroszország manipulációi nem fognak sikerrel járni. Ukrajna készen áll a szoros együttműködésre a közös fenyegetések elhárítása és az életvédelmének megerősítése érdekében, nem csak hazánkban, idézi Zelenszky bejegyzését az Agerpress hírügynökség. Mint megírtuk, Nikus Ordán vasárnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy Gerany 2 típusú orosz drón zuhant lepéntek hajnalban Galacon, és leszögezte, hogy Románia nem hagyja figyelmen kívül polgárai életét, a nemzetbiztonságot vagy az állami szuverenitást veszélyeztető incidenseket. Nikus Ordán különösen súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet romániai tömbházba csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy ezért egyedül Oroszország viseli a felelősséget. Hangsúlyozta, hogy a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni. Nikus Ordán államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére. Facebookra írt tegnapi bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket, és élvezni a világ felfedezésének örömét, számol be az Agerpress hírügynökség. Az államelnök ugyanakkor megemlítette, hogy a Kotrocsány palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakozhatja a benne rejlő lehetőségeket, írta még üzenetében Nikus Ordán. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szombaton a Facebookon jelentette be az elmúlt évek egyik legfontosabb hírét a román mezőgazdaság számára. A többségében állami tulajdonban lévő Romgáz 69 millió euróért átveszi az Azomures ipari platformját, a szerződést pedig még ugyanazon a napon aláírták. A miniszterelnök azt üzente, az átvétel megmenti a romániai mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágyagyártást, és a következő években stabil árakat biztosít gazdáink számára. Az ügylet még nem zárult le teljesen, mivel több jóváhagyásra is szükség van. A politikai és gazdasági üzenet azonban egyértelmű. A román állam úgy döntött, hogy az Azomures nem zárja be kapuit. Az Azomures Románia egyetlen ipari méretű nitrogén műtrágyagyártója. Amikor a kombinált a földgázárak robbanásszerű emelkedése és a Perzsa-öböl térségében kialakult válság miatt a leállás veszélyére figyelmeztetett, a mezőgazdasági ágazatban azonnal megszólaltak a vészharangok. A romgáz tevékenységének diverzifikálásával a Fekete-tengerből kitermelt földgázt a román iparon keresztül hasznosítja. Az elképzelés egyszerű, ugyanakkor stratégiai jelentőségű. Románia földgázt termel ki a Fekete-tengerből, azt az Azomuresnél nitrogén műtrágyává dolgozza fel, majd stabil áron értékesíti a román gazdáknak. A romániai gazdák várhatóan a 2027-es mezőgazdasági szezonban érzékelhetik az első kézzel fogható hatásokat, elsősorban a karbamid és a nitrogén alapú műtrágyák árának stabilizálódása révén. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője tegnap Brüsszelben. Markus Lammert a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva elmondta. A bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel, és figyelemmel kíséri a fejleményeket, számol be a Magyar Távirati Iroda. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. Magyar Péter miniszterelnök tegnap Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, amennyiben Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le tisztségéről, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez az államfő és más, a kormányfő által leváltani kívánt tisztségviselők mandátumának megszüntetése érdekében. A brüsszeli sajtótájékoztatón szóba került a Magyarország által benyújtott szép védelmi hitelprogram is. A szóvivők közölték, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter múlt heti találkozójának középpontjában elsősorban azok a reformok, intézkedések és beruházások álltak, amelyek az uniós források felszabadításához szükségesek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.

0: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
1: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
2: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
2: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
2: Kukta.
4: Kukta.
2: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
5: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd, ne félj, érted, harcolok, és majd győzelmet adok. Indulj hát, és ne várj,

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 2-án KED déli magazin műsorunkban Edward Elgar, a nap szülöttjének, brit zeneszerzőnek a gondolatával, aki 1857-ben látta meg a napvilágot. A levegő tele van muzsikával, mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben. Hamarosan áhítat csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk. 12 óra 30 perckor aranyszalagtárunkból válogatunk. Ma a 2009. május 16-án közvetített Krédó műsorunkat hallgatjuk újra Vitus István szerkesztésében. 13 órakor majd hírekkel várom hallgatóinkat, ezt követően pedig mesekosár rovatunkkal jelentkezünk. A Királyfi és a felesége című mesét mondjuk ma el. 13 óra 30 perckor pedig hangos könyvtár rovatunk kezdődik. Móra Ferenc Arab ember fiai című regényének 3., 4. és 5. fejezetével. 14 órakor ismét hírek következnek, majd versrovatunkat sugározzuk Kozma László Harangok Érce című költeményével. 14 óra 20 perctől Keresztjén élet felekezetközi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Mai műsorunkban Simon Döme András lelkipásztor áhítatát hallgatjuk meg, majd a gyermekkori emlékeket felidéző Hitmorzsák sorozat jelentkezik, amelynek mai meghívottja Müller Csaba műépítész lesz. Én ezt ajánlom hallgatóinknak a következő órákra egészen 3 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek telefonon is a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig hallgassuk meg a mai áhítatot, amelyet Szabó Anita tolmácsol.

Mai állítatunk címe: Nem félek semmi bajtól. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyve 23. fejezetének 4. verse. Mai állítatunk szerzője Vanessa Ekhéz, Nigériában élő testvérünk. Egy kedd este a nappaliban ültem, amikor megszólalt édesanyám telefonja. Ahogy felvette, elsápadt, és ebből rögtön tudtam, hogy valami nagy baj történt. A képernyőn megjelent a felirat: tragikus autóbalesetben életét vesztette David Churchill. David, a mi kedves, életvidám kórusvezetőnk, nem volt többé. Előző vasárnap még ő vezényelte a dicsőítő énekeket. Összeszorult a szívem. Tényleg így működik az élet? Egyik pillanatban még minden rendben, a következőben hirtelen mindennek vége? Mi van, ha én is váratlanul meghalok? Nem tudtam kiverni a fejemből az összeroncsolt autóról készült képeket. 15 éven át az élet kiszámíthatatlansága árnyékot vetett minden napomra. A gyötrődés végül Istenhez vezetett. Azt hittem, ha Krisztusnak adom az életem, a félelmem majd eltűnik, de nem így történt. Egy nap, kétségbeesésemben elővettem a Bibliámat, bízva abban, hogy Isten tud segíteni legyőzni a halálfélelmemet. Attól kezdve a mindennapjaim részévé vált a Biblia tanulmányozás, és Isten jelleme egyre valóságosabb lett számomra. Lassan megtanultam bízni Isten jelenlétében, és bátorságot merítettem ígéreteiből. A Zsoltárok könyve 23. fejezetének 4. verse lett a vigaszom, és valahányszor rám tört a félelem. Ezt az igét imádkoztam. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy menedékünk és mindig jelenlévő segítségünk vagy. Amen. Isten velem van minden bizonytalan pillanatban. Vallja ezt Vanessa Ekhéz, Nigériában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a félelemmel küzdő emberekért.

Június 2-a az év 153. szökő évben 154. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 212 nap van hátra. Tekintsük át, milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. 1793-ban Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átveszik a hatalmat, és ezzel megkezdődik a jakobinus diktatúra. 1896-ban Guglielmo Marconi Nobel-díjas olasz fizikus és mérnök szabadalmaztatta a drót nélküli távírót. 1944. június 2-án kezdődött az Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió által közösen előkészített Frantic hadművelet Nagyvárad, Kolozsvár, Szolnok, Debrecen, Miskolc, Szeged, Püspökladány és Piski vasúti létesítményeinek bombázásával. Az akció eredményeképpen Magyarország vasúti közlekedése 3 napra megbénult. Kolozsváron az 50 percig tartó bombázás során a városra több mint 1200 bomba hult. A polgármesteri iroda jelentése szerint 459-en veszítették életüket, 362 polgári halott, 32 magyar és 65 német katona. A szóbeszéd azonban több ezer áldozatról tudott. 385 épület teljesen megsemmisült, 860 pedig károsodott. Több helyen megsérült a villany- és telefonhálózat is. 1952. június 2-án Gheorghe Gheorghiu Dézs, a román kommunista párt első titkára kerül a kormány élére, mint Románia miniszter elnöke Petru Groza utódjaként. 1953-ban ezen a napon Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázták II. Erzsébet brit királynőt, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, más birodalmainak és területeinek királynője, a nemzetközösség feje, a hitvédelmezője címmel.

Most lássuk, a történelem során milyen híres személyek születtek június 2-án. 1857-ben ezen a napon született Edward Elgar, késő romantikus brit zeneszerző. Kevés formális zenei nevelést kapott, autodidakta volt. Zongorázott, hegedült, olyannyira, hogy akár a lipcsei konzervatóriumban is tanulhatott volna. Azonban 1872-ben, amikor kikerült az iskolából, ügyvédbojtárnak adták egy irodába, szülei úgy gondolták, hogy a zenész élete anyagilag túl bizonytalan. Egy év múlva mégis szakított a bojtárkodással, és a családi üzletben segített a könyvelésben. Kezdett hegedű órákat adni, és fokozatosan tanári, előadói, átírói és alkalmanként zeneszerzői hírnevet is szerzett a városban. Az igazi hírnevet 1899-ben bemutatott Enigma variációk című műve hozta meg számára. 1893-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Bálint Ákos, magyar tanító, népművelő, tankönyvíró, zeneszerző, népdalgyűjtő, karvezető. Zeneművei népdalfeldolgozások kórusra, dalok, egyházi énekek, módszertani munkája, mesés vezérfonal az öröm ABC-ből való olvasás-írás tanításához. 1904. június 2-án született Johnny Weissmuller, eredetileg Weissmuller János, erdélyi német származású, amerikai ötszörös olimpiai bajnok úszó, filmszínész, Tarzan alakítója. Első filmjét 1929-ben forgatta, az igazi sikert az 1932-ben bemutatott Tarzan a majomember hozta meg neki, ezután még 11 Tarzan filmben játszotta a címszerepet. Elsőként úszta le a 100 méteres távot egy percen belül az 1924-es nyári olimpián. 1905. június 2-án látta meg a napvilágot Bordi András, magyar festőművész, művészpedagógus, múzeum igazgató. 1941-től festőiskolai, 1949-től művészeti liceumi tanárként működött Marosvásárhelyen, ugyanott a kultúrpalota gondnoka, őre, majd igazgatója volt 1940 és 1971 között. Igazgatása alatt a képtár állományát az induló 135-ről 1100 darab műtárgyra gyarapította. Az akvarell festészet megújítója volt és kiváló értékű portréfestő. Műveit a Marosvásárhelyi Képtár, a Marosvásárhelyi Telekiték a Bójai Emlékmúzeuma és a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. 1921-ben ezen a napon született Karinthy Ferenc, magyar író, drámaíró, dramaturg. Apja Karinthy Frigyes volt, legismertebb művei az Epepe és a Budapesti Tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. 1937. június 2-án született Nagy Károly, református lelkipásztor, egyházi író és sakktörténeti író. A református szemlében megjelentek a Szentírás időszámítási rendszere, a Biblia matematikai módszertani kutatásának bevezetése, Izrael fiainak reális létszáma a kivonuláskor című tanulmányai. A sakkjáték eredetének felfedezése című munkáját angolul is kiadta. 1941-ben született Kő Pál, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar szobrászművész, egyetemi tanár. Az 1970-es évek közepéig főleg színesen festett popárt faszobrokat készített. Későbbi stílusa egyre inkább visszanyúlt a magyar fafaragás hagyományaihoz. Ő készítette Mohácson a történelmi emlékhely rendezési koncepcióját, és ő alkotta meg a magyarok nagyasszonya kápolna kődombor műveit a Vatikánban. És 1941. június 2-án Kolozsváron született Mózes Huba, erdélyi magyar irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora. A 80-as-90-es évek akadémiai keretében tudományszakja egyedüli képviselőjeként a vers, a szép próza, az irodalomkritika, az irodalmi értékű sajtó, az irodalmi kapcsolatok kérdéskörében végzett forrásfeltáró elemző munkát. 1990-től a Bábesbójai Tudományegyetem magyar irodalom szakán az erdélyi felsőfokú magyar szakos oktatás rendkívüli körülmények közötti átmentését szolgálta. Kezdeményezője volt az erdélyi egyetemi újságíró képzésnek.

Végül pedig tekintsük át azon személyek listáját, akiknek az elhalálozási évfordulójára emlékezünk június 2-án. 1564-ben hunyt el Nádasdy Tamás, magyar nagybirtokos, főúr, 1537-től Horvátország és Szlavónia bánya, Vas vármegye főispánja, 1542-től a Magyar Királyság országbírója és katonai főparancsnoka, 1554-től a Magyar Királyság nádora. 1882-ben ezen a napon hunyt el Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és tábornok, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. Garibaldi harcolt Európán kívül Dél-Amerikában is, ezért kapta a két világ hőse nevet. Világ és Olaszország szerte számtalan szobrot állítottak neki, számos közterületet neveztek el róla. 1967. június 2-án hunyt el Ferenczy Béni, kétszeres Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus. Alkotásai jellemzően az emberi testszerkezet hangsúlyozására és a mértani idomok kidomborítására épültek. Portréi lírai hangulatot árasztanak, érzelmeket sugároznak. Szobraiból árad a dinamizmus, kompozíciói szerkezetileg szigorúan felépítettek. Ismertebb köztéri alkotásai a Játszó fiúk, Ülőnő és Gyalui Petőfi szobor. És végül 1987. június 2-án hunyt el Andrés Segovia, világhírű spanyol gitárművész, aki óriási hatással volt a 20. század klasszikus gitárjátékának fejlődésére. A komoly zenében az ő személyének köszönhetően vált a gitárkoncert képes hangszerré, az ebben a folyamatban betöltött szerepe felbecsülhetetlen. A létező interpretációs lehetőségek szélesítésével tette az akusztikus gitárt a zeneértő közönség szemében is egy szalonképes, klasszikus hangszerré.

Az évfordulók mellett június 2-a Olaszországban a köztársaság napja, Festa della Repubblica, 1946-ban ugyanis ezen a napon az olaszok népszavazás útján döntöttek a köztársaság mellett. Ugyancsak Olaszországban június 2-a Garibaldi emléknap is, hiszen ezen a napon hunyt el a híres olasz szabadsághős. Június 2-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Az Ararat Worship Kollektív énekelt a mai nap ünnepeltjeinek, a Szükségem van rá című dallal köszöntöttük őket, Isten éltesse. A következő percekben pedig hangos könyvtár rovatunkat követhetik figyelemmel, amelyben Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének 3., 4. és 5. fejezetét hallgatjuk meg.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, halható változata.

0: Harmadik fejezet. A vendégszerető piszlicár. Mióta a fejedelem udvarában aprótkodott a két kis szitári, azóta nemigen beszélgethették ki magukat az édesapjukkal. Olyan világ járt akkor, hogy a tűzhely körül csak a gyerekek meg az öregek melegedtek. Az öregek úgy, hogy elemlegették a diadalmas csatákat, a gyerekek meg úgy, hogy Deli Leventéknek álmodták magukat, akik hírvirágot szednek a harcok mezején. Aki épp kézláb magyar ember volt akkoriban, az egy esztendőben egyszer halátta házatáját. Máskor mindig vendégeskedni járt, hol a töröknél, hol a tatárnál, hol a németnél. Persze mind olyan vendégség volt az, ahol ágyúszóval muzsikáltak, és egymás hátán hegedültek kardélivel. Szitári Kristóf pedig olyan deli bajnok volt, hogy vagy akadt párja a Székelyföldön, vagy se. Ott is volt ő mindenütt, ahol ember kellett a gátra, s mindig csak a fejét kereste az ellenségnek, hogy meg ne sántuljon. Igaz, hogy neki is összemetélték már egy néhányszor az ábrázatát, de boldog ember az, aki hazájáért viselhet sebet a homlokán. Tamás gyereknek úgy égett a szeme, mint a parázs, ahogy várat felé lovagolva kérdőre foghatta az édesapját. Melyik csatában kapta ezt a hosszú vágást? Hát az a kerekforradás mitől van? Buzogánnyal fizetette érte, vagy karddal? Ádámka össze-össze borzongott a gyönyörűségtől, mikor az apja feleleteit hallotta, s azt szerette volna kérdezni, ha merte volna. Fájt-e nagyon. Úgy elszaladt aztán így beszélgetés közben az idő, hogy észre se vették, mikor hídalmásra beértek. De keresztül is lovagoltak volna rajta, ha a város közepén nem kiált valaki.
1: Áj-háj, nagy urakuk, meg sem látulják szegény embert!
0: Hopp, gyerekek, ez piszlicár uram lesz, nevetett Szitári Kristóf. Nézzétek, csak ugyan ő kegyelme kukucskál ki abból a palotából. Valóságos tündérpalota volt ez, vert részfödele, márványoszlupai, diófa kapuja, mellette két felül két szájtátó kőoroszlán. Kis fekete ember izgett mozgott az egyik ablakában, s úgy motollázott a kezével, hogy attól lehetett félni, kiesik az ablakon.
1: Bágyunni, bágyunni, háládatus piszlicár, húzzá!
0: Nem érünk mi rá, piszlicár uram! Sietős az utunk, integetett vissza Szitári. De a kis fekete ember már akkor nem volt az ablakban, hanem ott bukdácsolt a lovak lába előtt, stördelte a kezét, csóválta a hosszú hegyes fejét.
1: Egy táputtát se ereszthetlek sehová, míg meg nem látogatjátok a szegény piszlicárt.
0: No, egy órácska nem a világ, addig meg lesolyma nélkül a basa, mondta Szitári a két fiának, s betértek a szegény piszlicárhoz, aki nem tudott hová lenni örömében.
1: Szaladuk az enyum lányumért, egyetlen kincsumért, napkeleti gyangyumért,
0: vihogta a kisember, s úgy elgurult a tarka üveges tornácról, mint egy sündisznó. Azalatt Szitári kitanította fiait. Ki légyen voltak éppen piszlicár uram? Görög marha kereskedő volt Biz őkelme annak előtte, vagy 15 esztendővel, s egyszer Brassóban nagyon megszorongatták a torkát a moldvai tatárok. Kis eresztették volna a markukból, ha Szitári ott nem terem valahány lófő székellyel, s szét nem üt a kutyafejű tatárok közt. Azóta aztán megszedte magát a kis ember, s olyan formán beszéltek felőle, hogy nem is egészen igaz úton. A kereskedés mellett a kémkedés is kenyere volt. Amit a töröktől tudott, azt besukta a németnek. Amit a némettől hallott, azt eladta a töröknek, s mindenképpen jó vásárt csinált. Tamás ugyancsak ráncolta is a homlokát, ahogy ezeket hallotta. Legjobban szeretett volna már kint lenni a tündérpalotából. Ádámka azonban nagyon otthon érezte magát, különösen mikor megneszelte, micsoda pompás kertje van a szegény piszlicárnak. Kint az erdőkben, amiken keresztül mentek, már sárga leveleket sodorgatott le a fákról a hűvös őszi szél. A piszlicár kertje meg olyan volt, mintha megállt volna fölötte a nyár. Meg is állhatott, mert a mi tájainkon sehol se lát olyan csodálatos bokrokat, sehol se ringat olyan balzsamszagú virágokat. Volt olyan, amelyiknek a kelyhe piros volt, a levele sárga, az ágai kékek. Volt fa, amelyik egyszerre hordozott fehér virágcsillagokat és gömbölyű aranyalmákat. A rózsák akkorára nőttek, mint máshol a napraforgó, s karcsú szárukon akkora turbán liliomok hintázták magukat, hogy akár a török császár a fejére húzhatta volna őket. Ádámka annyira rajta feledkezett a kert sok szépségén, hogy csak a piszlicár rikácsolására riadt föl.
1: Hol vagyul, úrficska? Itt is vagyul, lilium szálum, enyém lányum, Iluci.
0: No, az csak ugyan lilium szál volt, mégpedig olyan, hogy az ő kedvéért a kertet is elfelejtette Ádámka. Ha a kert tündérkert volt, Iluci volt benne a tündér király kisasszony, lebegő aranyhaját, bársonyos kék szemét, pici piros ajkát reggelig elnézte volna Ádámka. De az édesapja a vállára tette a kezét. Gyerünk, cselédjeim, mert az ég hunyogatni kezdi a szemét. A nap csak ugyan az ég peremén vöröslött már, s pirosra festette a királyhágó fölött gomolygó ködöt. Piszlicár uram azonban belekapaszkodott a vendégeibe.
1: Iluci megterigette ásztalut, kell kicsinkát ábrákulni, luvak már kapták uzsonnát?
0: Azt akarta mondani a jó ember, hogy a lovak már abrakolnak, s a gazdákra is ráfér egy kis ozsonna.
1: Csak ulád szegínes, ulán piszlicárus, mentegette magát jó előre a görög.
0: Pedig annyi volt ott a drága jó étel, a fejedelem udvarában sátoros ünnepkor se esznek olyat. Báránypecsenye zsájával, ősszímer mandulatejjel, császármadár almakásával, fácánpástétom, ostyás béles, koszorúfánk, sose látott gyümölcsök, sose ízlelt torták, csupa arany ezüstálakban, drága jóborok, sose hallott édes italok, csupa metszett kristálybillikomban.
1: Tán kincset talált kelmet, piszlicár uram, hogy így dúskálkodik a földi jóban,
0: tudakolta mosolyogva Szitári Kristóf.
1: Hát, csak Isten adutta, magyarázgatta a kis görög. Aki keresun, találun.
0: A gyerekek nem nagyon tudakozódtak, hogy melyik tündér szállította a sok pompás harapnivalót, hanem hozzáláttak emberül. Tamás éppen egy ökölnyi őszi barackot hámozgatott, mikor egyszer rámordul valaki, és vállára teszi a kezét. Nagy, csúnya, fekete kéz volt, hosszú sovány ujjak, éles görbe körmökkel, s Tamás kíváncsian fordult meg, milyen gazdája lehet ennek a kéznek. De abban a percben, ahogy hátra nézett, fel is ugrott, s a bátor fiú elszörnyűködve kapott a kardjához. Hanem a kis görög nevetve fogta meg a karját.
1: Mit fészen, úrficska, ne bántsun, úrficska! A murmuc kéri tülednek barack magut, csak a magut szereti barackból a murmuc.
0: Volt pedig ez a murmuc egy bolond nagymajom, aki most már a két kezét is összetette, s olyanokat csettentett a nagy piros nyelvével, hogy azt lehetetlen volt megállni nevetés nélkül.
2: Hát ezt a fertelmes állatot meg már hol szerezte, kelmet?
0: Kérdezte Szitári Kristóf a könnyeit törülgetve nevettében.
1: Ajándékozta tülennek a budai bása űkegyelmessége, utálatus teremtés. Legjobban szeretnék nyakadnak kicsavarulni neki.
0: Hát miért haragszik rá olyan nagyon kegyelmed?
1: Ha pénzemet eldugugálok, mindjárt előkeresi, akár huvá teszelem, előveszeli.
0: A majom, mintha csak érezte volna, hogy róla folyik a szó, rávicsorította a fogát a gazdájára, s haragosan forgatta a szemét. De Iluci meglegyintette az asztalkendővel.
1: Murmuc!
0: A nagy ormótlan állat erre engedelmesen odakuporodott a gazdasszony a lába elé, s úgy elszégyelte magát, hogy semmi csalogatásra föl nem emelte csúnya sörtés fejét.
1: Iluci nagyon szeretje májmut, azért tártuk házamnál.
0: Már akkor mégiscsak érdemesebb ilyen szép madarat tartogatni, mint ez a sólyom, mutatta Szitári Kristóf az ő madarát, amelyik a majom láttára rémülten verte magát a kalitka drótjához. Mikor aztán azt is meghallotta piszlicár uram, hogy 200 aranyat rejteget ez a madár a szárnya alatt, akkor átugrott, majd a padlásba verte a fejét.
1: 200 arán? Ájjáj, de hogy mészelsz el állni pízzel éjszakának időjén? Sehova nem mészelsz? Vajdnak erdőben terekek, tatáruk, vád háramiákuk. Maradtuk Szágin bácsulatos piszlicár házában. Reggel aztán úgyi, Isten hírivel.
0: Szitári Kristófnak is úgy tetszett, igaza van a kis görögnek. Ilyen bátorságtalan világban jobb a biztos, barátságos födél alatt tölteni az éjszakát, mint odakint kóborolni a vadon erdőkben. Aztán a gyerekek is nagyon jól találták magukat. Akkorákat kacagtak, hogy renged bele a ház, mikor a majom elkezdett mártogatóst táncolni. Csinálta 101 bohóságot, ha a gazdasszonykája ráparancsolt, verte a címbalmot, lovagolt a széken, megmosdatta a macskákat, s előkeresett mindent, amit eldugdostak előle. A vendégek közt különösen Ádámkát fogadta kegyelmébe. Amit megtalált, azt egyenesen ő hozzávitte, s úgy teletömkötte a dolmánykája a zsebét Török Szilvával, hogy csak úgy dagadt tőle. Szitári Kristóf elnézelődött a gyerekek játékán, de mikor a holdvilág bekukucskált az ablakon, magára kapta a bundáját. Gyerünk aludni, fiaim, mert elosztják az éjszakát. Én pitymalattal útra kelek, ti csak nyújtózzatok, ameddig jól esik. Mire a fejedelem fölébred, akkora dúdolva otthon lehettek Kolozsváron. A piszlicár kastélyban kisvártatva csak ugyan minden elcsendesedett. Az édes álom sorra vette a szobákat, starka képeket mutogatott a kastélybelieknek. Ilucinak aranyhajú, szelíd képű legénykét, Ádámkának virágos kertet, ahol minden virágnak a kelyhében az Iluci szeme ragyogott. Tamásnak harci paripát, hadigúnyát, harci dicsőséget. A majom bizonyosan ezüst tallérokkal és aranyforintokkal álmodott, amiket a gazdája elrejtegetett, ő meg előszedegetett. Hát piszlicár uram álmodott-e valamit? Nemigen álmodhatott, mert nem is aludt. Még kakas kukorékoláskor is les feljárkált az ebédlő szobában. Bizonyosan a sólyomra vigyázott a jó ember, hogy el ne vigye a macska. Annál mélyebben aludt Szitári Kristóf. Fel se ébredt addig, míg fel nem víjogta az ebédlőben hagyott sólyom. Ajnallik már. Bizonyosan a világosság bántja az én madaramat, gondolta magában. Gyorsan fölkészülődött, benyitott a fiaihoz. Medvebőr kereveten feküdt a két gyerek egymást átölelve, s Szitári Kristófnak elszorult a szíve, ahogy föléjük hajolt. Háromszor is visszafordult az ajtóból, s alig-alig bírt megválni tőlük. Bolondság, morogta kedvetlenül, hiszen holnap ilyenkorra már hozom nekik a váradi török bazárból a vásárfiát, kardott Tamáskának, húros muzsikát az Ádámkának. Azzal erőt vett magán, lóra pattant, s a borongós szürkületben kiporoszkált a kastélyból. A nagy kőoroszlánok úgy néztek utána kimerett szemükkel, mintha tudnák, hogy sose látják többet. De a szegény, bácsulátus piszlicár uram szúros szeme is úgy villogott utána a kerítésen keresztül. A kis görög elégedetten dörzsölgette a két kezét. 200 árán elég ára megvágun a szállásunknak. Negyedik fejezet. A rabember. Ha olyan sebesen jöhetett volna Szitári Kristóf visszafelé, mint amilyen gyorsan elkoszogott várat felé, Tamás másnap kipróbálhatta volna már a kardot, Ádámka is a citerát. Mire a váradi mecset tornyán deletrikoltozott a török barát, akkor a Szitári Kristóf már a váradi basa előtt állt az aranyszárnyú sólyommal. Nagy, kerekfejű, bibircsókos ábrázatú úriember volt Hajdár basa, s csak úgy fújtatott a sejem díványon a nagy melegtől, pedig két szerecsen szolga kétfelől is legyezte kerekpávatól legyezővel. Mi áradban vagy, szerelmes fiam? Kérdezte az erdélyi követtől. Hazahoztam az elszökött sólymodat, kegyelmes uram. Add ide, fiam, hadd nézzem meg, ez volt-e az? Nyújtotta a basa a kezét a madár után. Erre már magam is kíváncsi vagyok. Hogy ne lett volna kíváncsi,
2: mikor tudván tudta, hogy soha se szökött ő neki meg a sólyom madara. Nem is tartott vadászsólymot, hiszen nem volt már lóra való.
1: Ejnye, de nehéz a szárnya ennek a madárnak, csóválta meg nagy ravaszul a fejét. Az ennyi még könnyű volt, mint a szél, és sebes, mint a nyíl.
2: Nyúj a szárnya alá, kegyelmes basa, hát ha ez is könnyebben repül azután, mosolygott Szitári.
1: A kegyelmes basa bedugta nagy puffat kezét a haragosan víjogó madár szárnya alá, s egyik felől is, másik felől is kihúzott egy-egy nagy rozsdás lópatkót.
2: Bezzeg úgy ugrott fel a diványról a nagy testű ember, mint a labda, s úgy toporzékolt, mint a szilajló. Földhöz vágta a patkókat, beordította az ajtón álló katonáit. Láncoljátok meg ezt a kutyahitűt, s vessétek a legmélyebb tömlöcbe.
1: Szegény Szitári Kristóf szólni sem tudott nagy meglepetésében. Még csak a kardját se bírta kirántani, úgy megbénult a karja.
2: S mire magához tért, már akkor kezén lábán bilincsek csörögtek. Azokkal meg nem tehetett egyebet, csak a börtönfalát vertett tehetetlen dühében. Hajdárbasát majd szétvetette a méreg. Még akkor is táncolt, mikor a két patkót a markába nyomta Cselebi bégnek.
1: Ebben a nyomban visszaviszed az ajándékát Apafi Mihálynak. Megmondod neki, hogy magam is sietek fölkészülni, mert saját két kezemmel akarom a lábára verni a patkókat. Majd megmutatom én neki, kicsoda az a hajdárbasa, akiből ő csúfot mert űzni.
0: Ötödik fejezet. A rabember fiai. A két szitári gyerek valami megkésett rókapillét hajszolt a palota kertjében a kis herceggel, mikor Cselebi bég napáldozattáján megérkezett egy szürke szamáron. A csacsi úgy látszik nagyon tudta már a járást az erdélyi fejedelem udvarán, mert minden igazgatás nélkül befordult a kapun, mikor egy hosszú dárda orron ütötte. A dárda végében pedig valami sárga dolmányos hajdú ágaskodott, aki viszont a szürke szamáról tudhatta jól, hogy mi járatban van, mert kegyetlenül ráförmett a gazdájára.
2: Hé, atyafi, nem csárda ám ez a ház, hogy minden csavargó töröknek szállást adjon éjszakára.
1: No, mondta csendesen Cselebi, nem is vagyok ám én a féle csavargó török. A fejedelemmel volna egy kis beszédem.
2: Beszélj vele holnap.
1: De nagyon sürgős ám a dolgom.
2: Az a te bajod, a fejedelemnek nem sürgős. De éppen annak sürgős, te sárgarigó, pattant föl a török, s bizony mondom neked, hogy olyan hírt hoztam, ami elrontja a gazdád éjszakai álmát. De akkor meg már végképpen emeresztelek, te tarvarjú, csúfolta a hajdú a kopasz törököt, s aligha meg nem kocogtatja a fejét a dárdanyéllel, ha a kis herceg oda nem ugrik. Eresd be a törököt, a fejedelem kapuját nem szabad bezárni senki előtt.
1: A hajdú engedelmesen bocsátotta le a keresztbe tett dárdát, s a szürke csacsi vidáman baktatott be a kapun. Odaugrott a két szitári gyerek is. Hát, ha hírt hall az édesapjáról, jön-e már, hozza-e már a rubintos kardot, az aranyos citerát. De nem maradt idejük a kérdezősködésre, mert Tamás észrevette, miben töri a fejét a kis herceg.
2: Kemény bőrlabdájával kontyon akarta találni a törököt, s ha Tamás el nem kapja a kezét, bizony búbon köszönti az Apafi fia a hajdárbasa követét.
1: Ne bánst azt az öreg embert, hercegem, ő se bánt minket.
0: Cselebi bég ezen közben lecihelődött a szamáról, s már a tornác küszöbén törülgette le a port a papucsairól a kaftánya sarkával. A Tamás szavára visszafordult, és áldást hányt felé a két kezével.
2: Növesszen nagyra az ég, ifjú pálmafa. Erősítse meg a szárnyaidat, szilaj sasmadár. S ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád, az öreg Cselebi.
1: A gyerekek olyan jó ízűt kacagtak, hogy belefájdult az oldaluk.
2: Bolond török! Miért szorulnánk mink a te segítségedre? Attól mentse meg az Isten minden jóra való magyart.
1: Többet aztán nem törődtek az öreggel, aki nagy nyögve cammogott föl a széles márvány lépcsőkön.
0: A kis fejedelem Fit estéli imádkozásra hívta meg Magyari László uram, a fejedelem udvari papja. A két szitári gyerek meg kiballagott a város szélére, a Váradi útra, s a sárguló fűbe heveredve lesték a barnuló alkonyatban, verje már a port hazafelé az édesapjuk fakója. Hiába lesték bizaszt, nem jött. Ádámka félénken emelte szemét a bátyjára. Nem érte valami baj édesapánkat?
2: A mi apánkat? Kérdezte vissza Tamás kevélyen. Tanuld meg, öcsém, hogy az olyan embert nem érheti veszedelem, mint Szitári Kristóf.
0: Az estéli csendben fölharsogott a városi hajduk kürtszava. Azt jelenti ez, hogy 8 az óra. Siessünk haza, mert bezárják a város kapuját, és idekint rekedünk, kapta karon Tamás az öccsét. Az utcákon nagy volt a nyűzsgés, a fejedelem palotája előtt is sok volt a szájtátó, bent a palotában is ilyet lótás-futás.
2: Miért szaladt Kent András bácsi?
0: Szólítottak meg a fiúk egy öreg székely hadnagyot. Tán a török van a sarkunkban.
2: Az ám, mordult vissza az öreg, a nyakunkra hozta az a jó apátok.
0: A két fiú értetlenül merett egymásra. A mi apánk. Rebegték elkékült ajakkal, aztán rohantak az apródok szobájába.
2: No, de egészen jó helyre mentek. Olyan zsibongás volt ott, mint mikor az odvasfából kifüstölik a vadméheket, s a sok nekibőszült méhecske mind a két szitári szívébe eresztette a fullánkját. Nini, megjött a szép két madár, az ám a két csóka, akik megették aranyszárnyáért a sólymot. Nem a sólymot, csak az aranyszárnyát.
1: Mennyit juttatott nektek apátok a 200 aranyból?
2: Vigyázzatok, fiúk, éjszakára jól bezárjátok a fiókjaitokat, mert a csókák szeretik, ami fényes.
1: De ne féljetek, majd elszedik a csókáknak a körmét mentül előbb.
0: Ádámkával forgott a világ, lefogta a szemét, és szédelegve kapaszkodott a bátyja karjába. Ennek is olyan volt az arca, mint a sárga viasz, de a szeme úgy égett, mint a parázs. Egyik karjával magához szorította az öccsét, másikkal megforgatta a feje fölött a kardját.
2: Hadd nézzek a szemébe annak, aki hitványul, meri a szájára venni a szitáriak becsületes nevét.
0: Erre a mennydörgő hangra mind elhallgatott a sok mérges méhecske. Örült, aki úgy behúzódhatott az ablak mélyedésbe, mintha ott se volna. Szitári Tamásnak pedig egyre jobban szikrázott a szeme, ahogy egyenként végigmérte őket tetőtől talpig. Őróla már csak ugyan elmondhatta volna az öreg Cselebi, aminek a jó apafi olyan nagyon neki örült, hogy haragos oroszlán. Hanem ahogy a folyosóra kiléptek, elszállt haragos fölindultsága, s repülni készült a lelki ereje is. Támolyogva dőlt neki a falnak, odaszorította égő homlokát a hűs márványhoz, s megint összeszedte magát.
2: Gyerünk a fejedelemhez!
0: A tanácsterem ajtajában azonban ötösével álltak az őrök. Olyankor volt ez szokásban, ha valami nagy veszedelem ijesztgette az országot, s együtt ült az egész ország tanács.
2: Nem lehet a fejedelemhez bemenni, tették keresztbe dárdájukat a darabontok.
0: Jó, majd megvárjuk idekint, sóhajtott Tamás, és lekuporodott egy szögletbe. Az ölébe húzta Ádámka fejét, s végig-végig cirógatta puha fürtjét. Ne félj, testvérkém, jó az Isten. A tanácsteremben nagy cívódással lehettek az országurai, néha kihallott egy hang, s végigbömbölte az egész folyosót.
2: Gyalázat! Halál a fejére!
0: Ilyenkor a két testvér, maga se tudta miért, egyre szorosabban ölelte egymást. Most egyszerre kipattant az ajtó, s lehajtott fejjel, kuszált hajjal kilépett a fejedelem. A két gyerek térdre esett előtte.
2: Igazságot keressünk, nagyságos fejedelem!
0: Igazságot, lelkeim, sóhajtott apafi. Azt magam is szeretném tudni, hol lakik. Kik vagytok különben? Rab ember fiai, zokogta Ádámka. Szitári Tamás és Szitári Ádám, tette hozzá méltósággal a nagyobbik.
2: Úgy, csattant fel haragosan a fejedelem, s még ti kerestek igazságot? No, a ti számotokra talán lesz még igazság Erdélyország tanácsházában. Azzal visszafordult, s mérgesen becsapta maga után az ajtót. Ki se jött többet, de azért a két gyerek el nem mozdult onnan. Ádámkát szegényt elnyomta az álom, de álmában is egyre pisszegett. Tamás csak a szája szélét harabdálta dacosan. A hajnal piros fénye hidegen világította be a folyosót, mire a tanácsurak elvégezték a dolgukat. A fejedelem fázósan húzta össze magának köntöst, mikor kilépett az urak kíséretében. Odaintette magához a két szitárit. Ide hallgassatok, rabember fiai! Apátok eltékozolta az ország pénzét, csúfot űzött a mi fejedelmi személyünkből, s megcsúfolta a váradi basa ő kegyelmét. Ő majd elveszi méltó büntetését ott, ahol van. Ti nektek mi szolgáltatunk igazságot, amiképpen kértétek vala. Adjátok ide a kardotokat. A két fiú lecsatolta kardját, és átnyújtotta a fejedelemnek. Nem illik a kard amaz ember fiainak a kezébe, akinek gyalázatos vétke veszedelembe sodorta az országot. Vessétek le az én címerem melékes aprót köntöst. Nem lehet bizodalmam annak ivadékaiban, aki rútul visszaélt fejedelme bizalmával. Ádámka reszketve kapcsolta, Tamás dacosan rázta le válláról a fekete bársony köpönyeget, amelyen ezüsttel volt kihímezve az apafiak ősi címere, a karddal átfúrt sisak. S a nagyobbik fiú most már kipirult orcával, fölemelt homlokkal állt oda a fejedelem elé, kézen fogva az öccsét megszólalt, s hangja bátran és tisztán csengett, mint az ezüst. Fejedelem, míg címeredet viseltem, hallgattam, mint szolgához illik. Most már szabad székelynemes vagyok én, Szitári Tamás. S én mondom neked, fejedelem, s nektek, főméltóságú urak, hogy egy sincs köztetek, aki olyan becsületes szívvel és tiszta lélekkel szeretné szegény Erdélyországot, mint Szitári Kristóf. Adja Isten, hogy a mai végezéstek meg ne bánjátok. Mi pedig, ha élünk, ha halunk, többet addig elétek nem kerülünk, míg szerencsétlen apánkurunkat meg nem szabadítjuk. Isten minket úgy segéljen. A tanácsurak egyike-másika nem tudta mosolygás nélkül megállni a gyerek fogadkozását, de a fejedelem kedvetlenül legyintett a kezével szobájába távozván. Az már a ti dolgotok, rabember gyerekei.
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
4: Mai hangos könyvtár rovatunkban Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének harmadik, negyedik és ötödik fejezetét olvasta fel Boromisza Dóra.

0: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is keddéli magazin műsorunkban Edward Elgar brit zeneszerző gondolatával. A levegő tele van muzsikával, mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok, és mondtam is, hogy mivel várom hallgatóinkat a továbbiakban. Hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig versrovatunkat sugározzuk, ma Kozma László Harangok érce költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor pedig Keresztény élet felekezetközi rovatunk jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztésében. Először Simon Döme András lelkipásztor áhítatát hallgatjuk meg, utána pedig a gyermekkori emlékeket felidéző hitmorzsák sorozat jelentkezik, a mai meghívott Müller Csaba műépítész. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hidrológusok több folyó vízgyűjtő területére. A szakszervezet szerint az új közalkalmazotti bértörvény tervezete jelentősen csökkenti a nyugdíjpénztárak dolgozóinak fizetését. Lemondotta a Petőfi Kulturális Ügynökség erdélyi születésű igazgató tanácsi elnöke. Saját medencéjét nyitotta meg a gyermekek előtt egy kisközség polgármestere. Az előrejelzések szerint ma csapadékos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Elsőfokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el ma az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet több folyó vízgyűjtő területére. A hidrológusok közlése szerint holnap reggel 10 óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén. Az Iza, a Lápos, a Tór, a Nagyszamos, a Maros, a Kisküküllő, a Nagyküküllő. Elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén is. A Zsil, a Gyilort, a Feketeügy, Barca, Olt, Oltec, az Ágyes, Dömbovica, Jálomica, Prehova, Bodza, Romnikus Rát, Putna, Börlát, Szeret, Zsizsiá, illetve Aprut vízgyűjtő területén. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint jövő évtől jelentősen csökken a területi nyugdíjpénztárakban dolgozók fizetése, állítja a Munkatársadalmi Szolidaritása Országos Szövetség. Az Országos Szakszervezeti Tömbhöz tartozó szövetség mai közleménye szerint szükség van a közszféra bérezési rendszerének reformjára, azonban az új bértörvénynek a méltányosság, az átláthatóság és a kiszámíthatóság elvén kell alapulnia, hogy megszüntesse a hasonló tevékenységet végző alkalmazottak közötti indokolat bérezési különbségeket, és garantálja a jövedelem reálértékének fenntartását. A Munkatársadalmi Szolidaritása Országos Szövetség felhívja a figyelmet, hogy a területi nyugdíjpénztáraknál dolgozóknak az új bértörvény tervezete értelmében 2027. január 1-től alacsonyabb lesz a fizetésük 2025. júniusához képest, amikor a kormány bevezette a megszorító intézkedéseket. Demeter Szilárd lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség vezetéséről, írta a 444.hu. Az igazgató tanács elnöke, aki megerősítette lemondását a hírportálnak, június 1-ével távozott a szervezet éléről. Demeter Szilárd állítása szerint azért mondott le, mert nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni, írta a hírportál. Hozzátették, hogy tudomásuk szerint a vezetőnek régóta konfliktusai voltak az igazgató tanács többi tagjával, bár az érint ezt cikkük megjelenése után tagadta a 444-nek. Az írásban kiemelték, hogy Demeter Szilárd marad az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, legalábbis ameddig az még létezik. Magyar Péter miniszterelnök tegnap arról beszélt, hogy azokat a közérdekű alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek, nyár végéig megszüntetik. A cikk szerint Demeter Szilárd ez alapján arra készül, hogy az MKA sem éli meg az őszt. Hangsúlyozta, hogy az alapítvány és annak vezetésére vagyonmegőrzési kötelezettség vonatkozik, és ennek szellemében készülnek átadni az alapítvány kezelésében álló vagyontárgyakat az új vagyonkezelőnek. Ritkán hallani olyan kezdeményezésekről, amelyek egyszerűségük ellenére képesek valódi változást hozni egy közösség életében. Kolozs megye egyik településén, Borsaújfalu községben most éppen egy ilyen példa hívta fel magára figyelmet. A község polgármestere, Csekán Paul Bogdán úgy döntött, hogy saját medencéjét a helyi gyermekek rendelkezésére bocsátja, hogy ott ingyenes úszásoktatást szervezhessenek számukra. A kezdeményezés tegnap, június 1-én gyermeknapon indult el, és elsősorban azoknak a családoknak jelent segítséget, amelyek anyagi okokból nem tudnák biztosítani gyermekeik számára az úszásoktatást, vagy egyszerűen nincs a közelben olyan létesítmény, ahol erre lehetőség nyílna, hívta fel a figyelmet a DVG platform. Vidéki környezetben ugyanis az úszás elsajátítása sok gyermek számára nem magától értetődő lehetőség. Pedig az úszás nem csupán szabadidős tevékenység vagy sport, hanem olyan készség, amely fejleszti az önbizalmat, a kitartást és a fegyelmet, emellett pedig életmentő tudás is lehet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma egész napos esőzés várható, a délután folyamán pedig viharosra fordul az időjárás. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boáz mondta Rútnak: legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút könyvéből a második rész 12. verse.

Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből a 6. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat, illetve online műsorunkban is meghallgathatják híreinket 17 órától és 19 órától. Most pedig legyen a lírája főszerep mai versrovatunkban Kozma László Harangok Érce című alkotását hallgatjuk meg, utána pedig Antonio Vivaldi műve csendül fel.

Kozma László, harangok érce. Hajnal jön és eloszlik a köd, fény ébreszti Néri Fülöpöt. Azt keresi, ki éjben szólt hozzája, mert napnál több az úr bizonyossága. Parancsa él, sorsára kihat, legeltessed bárányimat. Mit akar ez, sok kis apró tetves? Ők jutnak el talán a kereszthez. Kicsiny a test, de nagy a bűn már most. Ők ülhetnek az úr asztalához. Hallja a szót, parancs és ígéret. Legeltesd a juhaimat, kérlek. Sok csellengőt összegyűjti végül, kis lelkekben katedrális épül. Tornyán zúg a Szentlélek harangja, benne bízót vezeti, nem hagyja. Hallja a szót, parancs és ígéret, legeltesd a juhaimat, kérlek. Mert nagy itt a lélek sötétsége, olyan légy, mint harangoknak érce. Csak egy hang, mely átjárja a csöndet, de világot Krisztusára döbbent. Hallja a szót, parancs és ígéret, legeltesd a juhaimat, kérlek.

0: Az elmúlt percekben Kozma László Harangok Érce című versét hallgattuk meg, utána pedig Antonio Vivaldi Négy évszak című művének részlete csendült fel. A következőkben Szecsődi Árpád számít figyelmükre Keresztény Élet felekezet közi magazin műsorunkban.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunk tartalmából először Isten üzenete szól hozzánk Pál apostol rómabeliekhez írott levele 12. fejezetének 9-től 13-ig terjedő versei alapján. Az ige magyarázatot Simon Döme András, a magyarországi, besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztora hirdeti közöttünk. Ezt követően a gyermekkori emlékeket felidéző hitmorzsák sorozatunk mai meghívottjával, Müller Csaba műépítésszel hallhatnak egy beszélgetést, akivel Pilbát Kincső beszélget. Most pedig hangolódjunk rá az igére, és figyeljünk nyitott szívvel Isten hozzánk intézett üzenetére.

Áldás békesség, Simon Dema András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyi Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából, így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, pünkösd második napján jön velünk szemben, ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelte, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretetet?

Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete. És hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát, ha lesz belőle valami hasznunk, jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jóban lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel, és nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded a szent lelked által, ami szívünknek a mozgató rugóit, alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk. Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi, Leveleki és Magyi református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a Pálapostól romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 9-től 13-ig terjedő versei alapján.

Műsorunkat a Hitmozsák sorozattal folytatjuk, mai vendégünk Müller Csaba műépítész, akivel Pilbát Kincső beszélgetett. Az interjúból megismerhetjük, hogyan alakult ki a tervezőben a hit, a múltrendszer vallás ellenes légkör ellenére is, amikor a hatalom még kötelező vasárnapi szakkörökkel próbálta távol tartani a gyermekeket a templomtól.

0: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
1: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen. És a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebbe semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van a református templom, tehát egy cintteren veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel, vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
0: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
1: Hát vallásórákra nem jártunk. Vallásórákat tartottak az egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az értelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, vagy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
0: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
1: Hát az egész szenvedés történet, biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámai pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
0: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
1: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.

Keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez közeledünk. Hallhattuk Simon Döme András, református lelkipásztor igei gondolatait, majd a Hit Morzsák sorozatunkban Müller Csaba műépítésszel készült interjút kísérhettük figyelemmel. Útravalóul a mai fiataloknak azt üzeni a tervező, hogy a mostani vallásszabadságot és a közösség megtartó erejét nagyon meg kell becsülni. Hiszen a hit szabad megélése ma már a mi felelősségünk és döntésünk is. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztjén élet felekezetközi magazin műsorunkat követhették figyelemmel az elmúlt percekben, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. A rovatot megismételjük jövő keddi homokóra késői műsorunkban, illetve holnap délelőtti online műsorunkban is meghallgathatják a 10 órai híreket követően.

Ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de az egnuszradio.hu honlapunkon tovább követhetik műsorunkat. 17 óra után a Határtalan rovat csendül fel. 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó rovatunkat hallgathatják meg. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adásra legközelebb él 3 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Az első órában komoly zenét sugárzunk, 4 órától az áhítat hangzik el, kalendárium és névnapköszöntő követi, valamint múlt keddi, keresztény életfelekezetközi műsorunkat ismételjük meg. A homokóra harmadik órájában pedig a Jamiroquai Jazz Együttes 2003-as Montreux-i koncertjét sugározzuk. Ezt követően reggeli ébresztő információs magazin műsorunk következik. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet Edward Elgar zeneszerzőtől választottunk. A levegő tele van muzsikával, mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környéken a 88,3 MHz-es frekvencián, elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak is az agnus@agnusradio.hu elektronikus posta címünkre, vagy megtalálnak a közösségi médiában is. Ha pedig személyesen keresnének meg minket, akkor jöjjenek a Konstanca utca 1-3 szám alá. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott délutánt kívánok minden hallgatónknak, és azért a biztonság kedvéért ne felejtsék otthon az esernyőket sem. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

élet egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy le

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. S úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimről lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne higgy szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életemben.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák, hogyha férfi vagy, rejtsd el a könyv.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Drágulhatnak a repülőjegyárak az EU új szabályai miatt. Júniusban bőséges esőzés, majd kánikula várható. Eljárás indult a vezérkari főnök ellen. Folytatja a tiltakozó akciókat a Sanitas. Az előrejelzések szerint ma csapadékos idő várható, most pedig következzenek a részletek. A román hadsereg védelmi vezérkarának főnökét, Gyorgy Czavlád tábornokot ma gyanúsítottként hallgatták ki a korrupcióellenes ügyészség katonai ügyészei. A nyilvánosságra került felvételek szerint a tábornok civil ruhában, ügyvédjek kíséretében érkezett a meghallgatásra. Gyorgy Czavlád nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen okból jelent meg a korrupcióellenes ügyészség székhelyén. A G4 média értesülései szerint az ügyben indított nyomozás már 2025. szeptemberében megkezdődött, és jelenleg a vizsgálatok kiterjesztése zajlik. A vád szerint a katonai felsővezető bűnrészes egy olyan ügyben, amelyben hivatali hatáskör túllépésével egy másik tábornok lánya és további diákok érdekében jártak el, hogy államilag támogatott egyetemi helyekhez, majd garantált katonai tiszti álláshoz jussanak. A korrupcióellenes ügyészség mai hivatalos sajtóközleménye megerősítette, hogy a Védelmi Minisztérium kötelékébe tartozó vezérkari főnök ellen eljárás indult. A katonai ügyészség hivatali hatáskör vitorlásában való bűnrészes gyanúsítja a tábornokot, amellyel jogosulatlan előnyhöz juttatott harmadik feleket. Egy órás tüntetést tart holnap a Sanitas szakszervezeti szövetség a kormányépületénél, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak, nyilatkozta ma az Ager Pressnek Leonard Barascu elnök. A szakszervezeti szövetség vezetője elmondta, tagjaik elégedetlenek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, amely szerintük hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. A holnapi tüntetésre több mint 15 ezer szemét várnak. Múlt csütörtök a munkaügyi minisztérium épülete előtt álltak sztrájkőrséget a Sanitas tagjai. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és a szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hátrányosnak tart. A szakszervezeti vezetők szerint a bérpótlékok csökkentése közvetlenül érinteni azoknak a reáljövedelmét, akik nehéz körülmények között, váltott műszakban vagy folyamatos ügyeleti rendszerben dolgoznak, a tervezett kompenzációk pedig nem ellensúlyozzák a veszteségeket. A Sanitas szerint a törvénytervezet közvitára bocsátott változata jelentősen eltér attól, amiről hónapokon át egyeztettek az egészségügyi minisztériummal. A szakszervezet ezért a jogszabályjavaslat visszavonását és a tárgyalások azonnali újrakezdését követeli. Még a légitársaságok az idei nyári szezon kerozinellátási válságára készülnek, az Európai Unió olyan utasjogi reformokat erőltet, amelyek a szektor szakértői szerint ellentétes hatást váltanak ki. A biztonság helyett a bürokráciát és a jegyárakat növelik. Több mint két évtizede az úgynevezett EU261-es rendelet hivatott biztonságot nyújtani az utazóknak, például ha járatuk késik, törlik vagy nem engedik őket felszállni. Az európai légitársaságokat tömörítő Airlines for Europe szerint az uniós utaskártérítési szabályok költségei végső soron az utasokat terhelik, mivel a légitársaságok ezeket a jegyárakba építik be. A szervezet úgy véli, hogy a tervezett szabályozási változások tovább növelhetik a szektor terheit, ami a repülőjegyek drágulásához vezethet. Az Airlines for Europe bírálta a kötelezően biztosított, ingyenesnek nevezett kiegészítő szolgáltatásokat is, mondván azok költségét minden utas megfizetni. A lobby szervezet szerint a járatkésések és fennakadások miatti felelősséget nem kizárólag a légitársaságoknak kellene viselniük, hanem a légiközlekedési infrastruktúra más szereplőinek is. Bőséges csapadékkal a hegyvidéken kifejezetten esős idővel kezdődik a június az egész országban. A hőmérséklet a hónap nagy részében az ilyenkor megszokott átlag körül alakul, majd a június vége az átlagosnál melegebb napokat hoz. A nyár első hetében a hőmérsékleti értékek a legtöbb régióban az időszaknak megfelelő átlag körül alakulnak, míg az ország keleti peremén kissé hűvösebb is lehet a megszokottnál. Ezzel szemben a csapadék mennyisége az országos szinten meghaladja majd a klimatikus normákat, a hegyvidéki területeken pedig kiemelkedően sok esőre kell számítani. A hónap második hetében az átlag hőmérséklet a déli, keleti és délkeleti régiókban kissé a normális értékek alatt marad, miközben az ország többi részén a sok éves átlagnak megfelelően alakul az időjárás. A csapadék tekintetében továbbra is a bőség lesz a jellemző az ország nagy részén, kivéve a nyugati és északnyugati megyéket, ahol az ilyenkor megszokottnál szárazabb időszak várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma egész nap esőzés várható, a délután pedig viharosra fordul az időjárás. A nap csúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Ager Press hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boáz mondta Rútnak: legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút könyvéből a második rész 12. verse.

Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből a 6. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lendület a KRISZ szervezésében.
8: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
7: Németh Áron a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora.
9: Lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem, de azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen.
7: 2 év Tajvanon, Satazalán, ázsiai élményei.
10: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A 2019-es év óta sokan várták már azt a pillanatot, amikor újra együtt lehetnek fiatalok egy közös alkalmon, ahol a dicsőítés, az ige, a közösség és a találkozások kerülnek a középpontba. A Lendület 2026 pontosan erről szól. Egy nap, ahol régi ismerősök és új barátok találkoznak, és ahol a Krisz a szervezők szerint újra fellobbanhat a hit és az összetartozás élménye. Hogy mit is jelent ez az idei esemény, milyen üzenetet hordoz és mire készülnek a résztvevők? Erről beszélgetünk most Balázs Antallal, a Krisz elnökével.
1: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy a 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
2: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve. Már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban, a Barátság Stadionban megtartjuk a Lendület ifjúsági találkozónkat.
1: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a Krisznek egyébként először kisgyermeke, majd a legnagyobb, egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatta, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézzünk, akkor a Lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
2: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső Lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez egy valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és így az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabadtéren igyekeztünk, több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk 10 órát, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a Lendület célja az, hogy összegyűjtse a kárpátaljai fiatalokat. Nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom. Összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
1: Fontos megemlítünk a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyílt téren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpátalján kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
2: Tehát valóban a Lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egy személyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
1: Hírva végad a magyar, szokták ezt mondani, de a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor teszünk be keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak zsoltár, amely ott van, és ha nincs más sem, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
2: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak, tehát hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Isteni a dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
1: Egyébként nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebből a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
2: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, azt nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok, fiatalok nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
1: És akkor ez generáció elfejtette el nagyjából.
2: Igen, a korhatár miatt akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítő blokk. Ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is. És a délutáni részben pedig hagyunk egy bő 2,5 órát szabad programra, de nem üres járatba, hogy unatkozzanak a fiatalok, hanem a kárpátaljai partner szervezeteinket szeretném felkérni, illetve már fel is kértem többet, akár a Beregszászi Egyetem részéről a Hököt, hogy jöjjenek, reprezentálják a szervezetüket, a főiskolai gyülekezetnek a csapatát, és még több ilyen szervezetet is. Az a kérésem feléjük, hogy kreatívak legyenek, tehát hogy ne csak egy ilyen bemutató legyen, hanem foglalkoztassák a fiatalokat, akik oda akarnak menni, és még több ilyen kézműves szakembert is szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
1: Számos egyéb program várja az érdeklődőket a Krisz közösségén belül a nyáron. A Krisz hét az egy nagyon nagy programsorozat, sok éve nagyon sok száz fiatalt foglal magába évenkről évekre.
2: Igen, tehát a nyarunkról, hogyha így össze kellene foglalni, itt van előttem az éves programtervünk, nagyon-nagyon zsúfolt évet terveztünk be egyébként. Hál' Istennek mennek is a programjaink folyamatosan, ilyen kisebb volumenű alkalmak is. Nyáron 3 alkalmat emelnék ki, ez az első, ugye, amiről beszéltünk, a lendület, ez június 27-én itt Beregszászban, egy napos alkalom, aztán a második legnagyobb alkalmunk minden éven a Kriszben az a Krisz hét, mert az viszont egy egész hetes,

0: már azt is elindítjuk, és van egy harmadik alkalom, amit még kiemelnék, és a fiatal felnőttek figyelmébe ajánlanék, ez pedig van egy túra betervezve, egy hegymászó túra a Kárpátokban, augusztus 15-én szombaton lesz ennek az időpontja. Mindig úgy vagyunk, hogy az aktuális alkalomnak menjen le a regisztrációja, és akkor elkezdjük a következőt, vagy hogyha nagyon közel van egymáshoz, akkor folyamatosan, párhuzamosan meghirdetjük. Még ezek nincsenek kiküldve, de jó, ha tudnak róla, és bele írni a naptárba ezeket az időpontokat.
1: Generációkról beszéltünk az elmúlt percekben, amikor valaki konfirmál, akkor nagyon nagy ajándék, hogy közben Kriszes tagként is megjelenhet, egy olyan közösség része lehet, amely újabb kapukat nyit a közösségi hit megélésében. Hát rengetegen konfirmáltak ahhoz képest, hogy milyen számokkal indultunk, ahhoz képest igazán sok fiatal konfirmált, kik csatlakozhatnak a Krisznek a munkájához, milyen formában lehet tagja lenni, segíteni ezt a szolgálatot, ennek a közösségnek a tagjaként részt vállalni.
0: Ez egy nagyon fontos pont. Tehát onnan indulnék, hogy a Krisznek tudatosan az a célkitűzése, hogy tovább vigye azt a folyamatot, amit a gyülekezetek végeznek, azt a missziót. Általában a gyülekezetek szorosan, nagyon szoros értelemben konfirmációig kísérik a fiatalokat. Nyilván vannak ifik utána, és várják is a fiatalokat, és mi is azt mondjuk, hogy maradjanak ott a gyülekezetükben, csatlakozzanak be a saját ifjükbe, vagy alakítsanak ifit. De nekünk az a feladatunk, hogy utána tovább kísérjük ezeket a fiatalokat, lehetőséget biztosítsunk nekik találkozásra, ismerjék egymást a kárpátaljai fiatalok, keresztény fiatalok, és az, hogy lehet bekapcsolódni a Krisznek a vérkeringésébe, ott három szintet emelnék ki. Az egyik az a résztvevő, tehát bárkit szeretettel várunk, alapvető keresztény értékrendünk van, amit elvárunk, hogy az alkalmainkon képviselje mindenki, tehát ezt szerintem nem kell nagyon részletezni, keresztény szervezetről van szó, és keresztény alkalmakról, de mindenkit szeretettel várunk résztvevőnek minden alkalmunkra. A második szint az a tagság. Krisz tag az alapszabályunk szerint, ez 2002-től így van, az lehet, aki megtért református fiatal. Tehát hivatalos tagunk az lehet, aki átadta az életét Jézus Krisztusnak. Ha ez megtörtént, tehát kárpátaljai református és megtért fiatalról van szó, akkor be lehet regisztrálni. Van egy űrlap, és ott ki lehet tölteni a regisztrációs évet. Azért fontos, hogy tudjuk, hogy kikről van szó, és hogy tényleg legyenek is tagjaink ezek a fiatalok, mert őket szeretnénk még mélyebben segíteni, kísérni, szöviken keresztül, kifejezetten megtért fiataloknak szervezett alkalmakon, hitmélyítő alkalmakon keresztül. És a harmadik szint az a munkatárs, ez a legszűkebb talán, aki be is akar állni a Krisznek a szolgálatába. Aki már taggá válik, azokat folyamatosan értesítjük az alkalmainkról, és felkérjük, vagy lehetőséget biztosítunk, hogy be lehet állni, vállalhat szolgálatot, jelezhetet, hogy mit szeretné segíteni azon az alkalmon.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak mindenkit szeretettel. Hát már csak egy hónap, egy szűk hónap, és itt a lendület 2026-ban, 7 év után újra.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és biztatok mindenkit minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgettünk a 2026. június 27-én megszervezendő lendületről.

0: Az anyaország. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németáron. Azóta sok változás történt. A hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre. Nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Németáról lelkipásztorral Papp Beatrix beszélgetett.
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is, tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem, de azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több száz fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy egy év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
2: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
1: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelki pásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
2: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
1: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a nagyerdei gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni a presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk, tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
2: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
1: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szánják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
2: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
1: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként éltetés tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy ige hallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, hogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette, és a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebb gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
2: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
1: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
2: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
1: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de van vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthetően átlagosnak. És hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk. Úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik istentiszteletre meghívjuk őket.
0: Az elmúlt percekben Németh Áronnal, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Erdély. Satta Zalán, a BBTE újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évet pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a Planetáriumban május 26-án, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget, és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvánról. A riporter Pilbák Kincső.
1: Satta Zalán újságírás szakon kezdte el tanulmányait Kolozsváron, fél év után pedig Tajvanra költözött, ahol kipróbálta a riporterkedést a Taiwan Plus TV-s csatornánál, beletanult a kínai nyelvbe, jövőre pedig visszatér, hogy elkezdje mesteri tanulmányait. Zalánt ázsiai tapasztalatairól kérdeztük.
2: Én a Bábesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Taipeibe cserediáknak.
1: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
2: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott is, ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
1: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
2: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
1: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
2: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
1: És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
2: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
1: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
2: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
1: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
2: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthatják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
1: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
2: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
1: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
2: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
1: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről, mit tudsz mondani?
2: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
1: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
2: Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
1: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
2: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
1: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
2: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
1: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban. Mik a jövőbeli terveid?
2: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
1: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
2: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
0: Az elmúlt percekben Sata Zalánnal, a BBT-je újságírás szakos hallgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: másodnapján. Régi énekünk szavaival kérjük, Béni Kreátor Spiritus, jövel teremtő Szentlélek, és kérjük a Szentléleknek ajándékát azért, hogy hassa át a mi szívünket, értelmünket, hogy amiképpen egykor az első bűnkőstön adott a Szentlélek ajándéka, és azáltal az apostol bizonyságot tettek a megfeszített és feltámadott Úr Krisztusról, mi is mai keresztényekként, mai hívő emberekként ezt tehessük. Adja Isten áldását a mai együttlétünkre és ünneplésünkre, az ige hirdetésre és ige hallgatásra egyaránt. A mai Isten tisztelet szavalattal kezdődik, fogadjuk szeretettel Marga István diakonus testvérünknek bűnkösdi szavalatát. Köszönjük.
1: Marga Gulányi, pünkös bárás. Istennek lelke szerte jár, az új pünkös itt van közel. A kis sereg ebedbe vár, Szentlélek Isten, ó jövel, mint látszerő, folyvást fuvarsz, kérő szabad mind egyre hív, s megnyílik, merre áthalad, sök üdvre vágyó szív. De hány szív van, mely még sötét, a térnek álma rávalul, nem érzi a tavasz lehét, amely fölötte átvonul. Jöjj lélek hát, mint égi tűz, jöjj zúgó szélnek szárnyain, álmot közön halált előz, szívünk előtte tárva így. Ó, adj erőt tüzet belénk, hadd csapjon szerte szét a láng, igény, mint eddig tördelénk, harsogjon küld gyanánk. Fölrázva álmodók hadát, s fogva tart a bűn halált, hogy lássam mind a Golgotát, hol ránk bocsánat, béke vár. Szent lelket tölts ki ránk, Urunk, tisztítsd, szenteld meg népedet, hadd zengjen szívünk s ajakunk, bűnkösdi hálaéneket.
2: Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 245. dicséretünket, 245. dicséretünket, mely így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 4. a 8. terjedő verseiből a következőképpen. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állítod-e fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, és sok és áldott gyümölcsöt teremjetek dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevért. Amen. Bűneitek megvallása és hitetekről szóló vallástételetek után halljátok meg, testvéreim, Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük Isten dicsőítésére a 243. énekünknek mind a 4 versét. A 243. énekünket végig énekeljük mind a 4 versével. Ó áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével.

Imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged pünkösd ünnepén, azért, hogy Jézus Krisztus Urunk valóra váltotta ígéretét. Azt ígérte, hogy mennyei erőt kapnak az apostolok, szent lelket kapnak, és ez valóra vált az első pünköstkor. Azok a tanítványok, azok az apostolok, kik korábban rettegtek, netán félelemben éltek és bátortalanok voltak, nem mertek a nyilvánosság előtt megszólalni, pünkösd ünnepe alkalmával megszólaltak, és hirdették Jézus Krisztus az Úr, a feltámadott. Istenünk, Atyánk, köszönjük neked, hogy mindenkor ígéretedet valóra váltó Istenünk vagy. Hálát adunk neked azért is, hogy ezen az ünnepen mi is itt lehetünk, igédet hallgathatjuk, sőt, hirdethetjük is. És áldunk téged azért is, hogy énekünkkel, imádságunkkal magasztalhatunk téged. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a gyülekezeti közösséget, hogy nem kell csupán csak egyéni módon, egyéni csendességünkben imádkoznunk, énekelnünk, keresnünk téged, hanem mindezt együtt, közösen tehetjük. És egyúttal azokkal is, akik most a rádió hallgatás alkalmával kapcsolódnak be a mi Isten tiszteletünkbe. Kérünk téged, Istenünk, Atyánk, hogy küld alá közénk a te szent lelkedet, legyen ő a mi vigasztalónk, a mi pártfogónk, a mi segítőnk. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg az ige hirdetését, az ige hallgatását, annak befogadását. És kérünk téged, hogy áld meg mindenütt az Isten tiszteletet, ahol várják a te szent lelkednek megelevenítő és megújító munkáját. Kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat, áld meg a mi Isten tiszteletünket, egybegyülekezésünket. Fogadd kedvesen Krisztusért a mi éneklésünket, könyörgésünket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 251. énekünknek mindhárom versét. A 251. énekünket végig énekeljük, Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket!

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 11 verséből. Isten igéje, amely által ez orában szól hozzánk, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 11 versében. Az igét helyünkön maradva hallgassuk figyelemmel. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok között, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók é? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén, pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények. Zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Eddig az írott ige. Mi történt pünköstkor, kérdezhetjük, és tehetjük fel tovább a kérdést, hogy történik-e ma ehhez hasonló? Hisz azt látjuk a most hallott pünkösdi evangéliumi szakaszból, hogy pünköstkor hirtelen fordulat állt be a tanítványok, illetve az apostolok életében. De nem csak az ők életükben, hanem az Jeruzsálemben sereglett sokasságnak az életében is. Valami egészen rendkívüli, rendhagyó és különös dolog történt, ami nem ismétlődött meg. Az apostolok hirdették az Istennek igéjét, a sokasság pedig nem csak meghallgatta, hanem értette is az Isten igéjét. És mindez Isten szent lelkének, a megígért vigasztalónak a munkája. Mielőtt a feltett két kérdésünkre felelnénk, nevezetesen arra, hogy mi is történt tulajdonképpen az első pünköstkor, és hogy ma történik-e ehhez hasonló, röviden szólnunk kell magáról a pünköstről is. A pünköst szó a görög pentekosztéból ered, és a pentekoszté azt jelenti, hogy 50. és a zsidó páska ünnepet követő 50. napot jelenti, amely a zsidó közösségben az aratásnak az ünnepét jelenti. Amikor egyúttal arra is gondoltak, azért is hálát adtak, hogy Isten a Sinai hegyen törvényt adott, és ezáltal kijelentette számukra, hogy kicsoda ő, és mit vár el ő tőlük. Az új szövetségben szintén az 50. napot jelenti, de most már nem elsősorban a páska ünnepre vonatkoztatva, hanem a Krisztus feltámadását követő 50. napról van szó. A Biblia olvasás rendjén hallottuk a mennybe menetel eseményei kapcsán Krisztus Urunknak az ígéretét, arra nézve, hogy az Atya ígéretét, vagyis a Szent Lelket nem sok nap múlva el fogja küldeni a tanítványok számára, és ezáltal vesznek ők erőt és hatalmat arra, hogy a Krisztusról szóló evangéliumot mind Jeruzsálemben, mind Júdeában, mind pedig Samáriában, és végül a föld végső határáig, azaz Rómáig eljuttassák. Pünkös tehát a Krisztus feltámadását követő 50. nap, Krisztus mennybe menetelét követő 10. nap. Jézus Krisztus ekkor már, ugye pünköstkor, nincsen a tanítványok között fizikai értelemben.

egyike ma ehhez hasonló. Ezt a kérdéskört szeretném három további kérdéssel lebontani. És az első ilyen témakör, amivel foglalkoznunk kell mindenképpen az, hogy miképpen munkálkodott Isten szent lelke az apostoloknak az életében. Isten az ő szent lelkének, a munkájának jeleit mutatja meg az első pünkösd alkalmával. És ezek a jelek egyszeriek, és ugyanakkor hallható és látható jelek ezek. Hallható a hirtelen szélzúgás, és láthatóak voltak a kettős tüzes nyelvek, melyek megjelentek a tanítványok feje felett, kivétel nélkül mindegyikének. Ezek a jelek ilyen formában a mai pünkösdön, vagy pedig a 21. századi pünkösdökben nem ismétlődnek. A Lukács evangélista Cselekedetekről írott könyv szerzője azt jegyzi fel, hogy mit tettek előbb az apostolok. Egyszerűen ugyanott voltak, együtt voltak. Sőt, többször is jegyzi meg Lukács a Cselekedetek könyve szerzője azt, hogy együtt voltak, imádkoztak, és ebben kitartottak. És ilyenképpen ők nem maradtak tétlenek, nem is siránkoztak egymás között, hogy jaj, most velünk mi lesz, hogy Krisztus Urunk nincs közöttünk. Cselekedetek könyve nagyon is hangsúlyossá teszi ezt, hogy imádkoztak, könyörögtek, Isten nevét segítségül hívták. Hirtelen szélzúgás támadt, és ez egy hallható jel volt, és a szélzúgás töltötte be azt a házat, ahol az apostolok együtt voltak. A szélzúgás nem véletlenszerűen állott be, hanem annak bizonyítékaképpen, hogy Isten nem hagyta magukra az apostolokat, most is velük van, de más formában. Isten megjelent másutt is szélnek a kíséretében. Akkor, amikor Ezékiel, a déli országrésznek, azaz Júdának, papi származású profétája, a Kebár folyó partján Istentől látomást kapott, akkor Isten ott forgó szél formájában jelent meg. A Zsoltárok könyve is bizonyságot tesz arról, hogy Isten ítélő úrként erős forgó szél kíséretében jelenik meg. És a mostani igény pedig arról beszél, hogy a szélzúgás hatására Jeruzsálemben, Izrael fővárosában egyszerre egybegyűlik a sokaság, a tömeg. Több mint 10 népből érkeznek Jeruzsálembe, és Isten gyűjti őket egybe, és így együtt vannak ők. Ma nyilván nem így tapasztaljuk meg az Isten szent lelkének a munkáját, de akkor igenis tetten érhető az Isten szent lelkének a munkálkodása, hogyha itt vagyunk a templomban, egy akarattal imádkozunk a Szentlélek kiáradásáért, mert fontos számunkra az, amit Isten ígéje mond, és Isten akaratát keressük és kutatjuk. De Isten szent lelkének a munkája az is, hogyha szól ma hozzánk a pünkösdi igehirdetés, a Jézus Krisztus evangéliuma, és azt mi megértjük, és úgy érezzük, annak minden szava rólunk és nekünk szól. Ma Isten szent lelke az, aki egybe hívja mindazokat, akik pünkösdöt ünnepelnek. És Isten az, aki bennünket is összehívott minket, összehívott, hogy őt imádjuk, igét hallgassuk. A Szentlélek munkájának van egy másik jele is, a kettős tüzes nyelveknek a kiáradása az apostolok között. Amint említettem, ez egy látható jel. A tűz is Isten jelenlétét, megjelenését hirdeti. Isten megjelenését tűz kísérte akkor, amikor szövetséget kötött Izraellel a Sinai hegyen, amikor elhangzott a 10 ige, amit 10 parancsolat néven ismerünk leginkább. És most pedig pünköstkor azt olvassuk, hogy az apostolok előtt kettős tüzes nyelvek jelentek meg, és mindegyikükre ült azok közül. A tüzes nyelvek kimondottan az első keresztényeknek a közösségében jelentek meg, ezért ma senki ne keressünk tüzes nyelveket, ha a Szentlélek Isten jelenlétéről szeretnénk meggyőződni. Ám Isten szent lelke az, aki bennünket is buzdíthat arra, hogy Isten igét ne csak hallgassuk, ne csak lelkesen olvassuk, hanem
felbuzduljunk, és másoknak is boldogan hirdessük mindazt, amit az igéből

megértettünk, Jézus Krisztusról, a mi szabadítónkról, az Isten fiáról. A kettős tüzes nyelvek, miután alászállottak az apostolokra, azt olvassuk az igében, hogy mindegyikük betelt a Szentlélekkel. Milyen nagy csoda ez, hogy Isten az ő szent lelkét kivétel nélkül mindenik apostolra, mind a 12-re kitöltötte. A hirtelen szélzúgáson túlmenően sokkal jelentősebb a kettős tüzes nyelveknek a megjelenése, és az, hogy Isten az ő szent lelke által változást idézett elő az apostolok életében. Az apostolokról tudjuk azt, hogy korábban féltek, és bátortalanok voltak, de most a Szentlélek kitöltetése alkalmával erőt, hatalmat vesznek arra, hogy Krisztusról beszéljenek. És különös a Szentléleknek a munkája, hisz azt olvassuk az igében, hogy az apostolok elkezdtek különféle nyelveken, egészen pontosan fogalmazva más-más nyelveken szólni és beszélni az Isten hatalmas dolgairól. És elkezdtek nyelveken szólani, és tulajdonképpen itt a nyelveken szólás azt jelenti, hogy az apostolok pillanatnyilag beszélt, de korábban általuk nem ismert nyelveken szólaltak meg. És itt nagyon fontos a Biblia megjegyzése, hogy más nyelveken kezdtek el szólani, úgy, ahogyan a lélek adta azt ő nekik. Más Biblia fordítás szerint különféle nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta, hogy szóljanak. Ebből azt kell megérteni, testvéreim, hogy az apostolok azt és úgy mondották el a Jeruzsálembe egybesereglett sokaságnak, ahogyan azt az Isten szent lelke diktálta az ő számukra. Több mint 10 féle népnek a tagjai érkeztek Jeruzsálembe. Mezopotámiából, Júdeából, Kappadóciából, Pontuszból, Ázsiából, Frígiából, Pamfíliából, Egyiptomból, Líbiából, Rómából. De ott voltak a zsidók, prozelitusok, krétaiak és arabok is. Az apostolok nyelveken szólásának a célja tulajdonképpen az ige hirdetés, bizonyságtétel az Isten nagyságos dolgairól. Mi történt tehát az apostoloknak az életében? Változás állott be. Azok az apostolok, akik korábban nem mertek a nyilvánosság elé kiállni a Krisztusról szóló evangéliummal, most kimernek állni, és elkezdenek beszélni Jézus Krisztusról, aki megfeszítetett, harmadnapon pedig feltámadott, és akit Isten úrrá, Krisztussá tett. Az apostolok nyelveken szólásának, az ige hirdetésének a tartalmára is rákérdezhetünk másodszor. Tulajdonképpen itt a kérdés így hangzik, miről szólt az apostoloknak az ige hirdetése? Igénk így írja ezt, Isten nagyságos dolgairól. Isten nagyságos dolgai a Szentírásban, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, Isten szabadító tetteire vonatkozik. Arra, amikor egyes ember, vagy emberek, vagy közösség bajban és veszedelemben van, és Isten őket onnan kimenti, ahogyan az Ószövetség olyan sokszor mondja, kinyújtott karral és hatalmas kézzel. Kihozta őket Egyiptom földéről, majd pedig arról is szó van a 71. Zsoltárban, hogy az Úr nagyságos cselekedetét az imádkozó abban tapasztalta meg, hogy nyomorúságból, bajból kimentette és kiszabadította őt. A 106. Zsoltár írója azt kifogásolja, hogy Izrael bálványozásával megfeledkezett az egyiptomi szabadulásról. Igen, van olyan, amikor mi magunk is megtapasztaljuk azt, hogy Isten bajból, betegségből megszabadít, gyászban mellénk áll, megvigasztal, és elmarad sokszor a hála. Igen, vigyázzunk, hogy legyen ott a mi életünkben a hála és a köszönet, hogy az Isten nagyságos dolgait mi magunk is érezzük, tapasztaljuk. Azt hiszem, hogy sokan vagyunk itt most a templomban, akik olyan történeteket tudnánk példaként említeni arra, amikor egy-egy reménytelennek ígérkező helyzetben megtapasztalták Isten segítségét, bajból kiszabadító hatalmát. Szabad erről beszélni, azért is, hogy egymás hitét erősíthessük. Nagyon fontos, amint említettem, az, hogy
az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, mint egy visszatérő motivumként köszön vissza az apostolok ige hirdetésében ez a mondat, hogy a názareti Jézust, akit ti a ti gonosz kezeitekkel megfeszítettetek, azt az Isten feltámasztotta, Úrrá Krisztussá tette. Ez nagyon lényeges momentuma bármely apostolnak Jézus Krisztusról szóló ige hirdetésében. És ez az ige hirdetés volt az, ami azt eredményezte éppenséggel Jeruzsálemben, a Szentlélek kiáradását követően nem sokkal, hogy Péter apostol hirdette az igét, és erre 3000 lélek csatlakozott az első keresztény gyülekezethez, előbb megvalván bűneiket, majd pedig megkeresztelkedvén. Az apostolok nyelveken szólásának a következményéről is szó van az igében. Mivel járt testvéreim az, mi következett azután, hogy Isten kiárasztotta az ő szent lelkét, megajándékozta az apostolokat, de Jeruzsálembe egybesereglettek is az ő ígéretével, erejével, a szent lélekkel. Különös az, testvéreim, hogy Lukács evangélista itt ebben a szakaszban, amit most alapigeként felolvastunk, nem tér ki az apostolok ige hirdetésének tartalmi vonatkozásaira. De azt igenis kiemeli, hogy a Jeruzsálembe egybegyűlt sokaság mind meghallotta és megértette az Isten nagyságos dolgairól szóló apostoli beszédet, tanúbizonyságot. Az alapigében arról is értesülünk, hogy a jeruzsálemi sokaság elálmélkodott és elcsodálkozott azon, hogy miként lehetséges az, hogy mindenki a maga nyelvén, pontosabban anyanyelvén hallotta és értette az Isten igének a hirdetését. Miért fontos ez a pünkösdi nyelvcsoda? Gondoljuk csak el azt, hogy idősek milyen nehezen értik meg a fiatalokat, és most különösen a nyelvi vonatkozásra gondoljunk, vagy fordítva. Például akkor, amikor nagymama és az unoka esetleg, vagy nagytata és az együtt vannak az unokákkal, alig érthetik a fiataloknak olykor igénytelen, netán szleng kifejezéseit. De szintén gyakori jelenség az, amikor a szülő nem érti az ő gyermekét, vagy pedig fordítva a gyermek nem érti a szülőjét. Gary Chapman, angol szerző, a szeretett nyelvekről is írt könyvet. Szeretett nyelvek vonatkozásában említi az érintést, a minőségi időt, az elismerő szavakat, de az ajándékozást is. Mennyiféle problémát és konfliktus lehetne azáltal elkerülni a családban is, hogyha ismernénk egymásnak a szeretet nyelveit. Hogy ki az, akinek az elismerő szavak a szeretet nyelve, vagy ki az, aki éppenséggel annak örvendene, hogy ne csak egy fél órát, hanem hosszabb időt töltsünk vele együtt. Bizony nem elhanyagolandó kérdés az sem, hogy megértjük-e, sőt, jól értjük-e azt, amit a másik ember velünk közölni kíván. Mindazáltal a sok emberi félreértésen túl, aminek sokszor vagyunk tanulni, ma is a legnagyobb csoda az, hogyha Isten szent lelke megérteti velünk az ige hirdetést. Milyen csoda az, hogyha érezzük Isten igéje rólunk és nekünk szól. Hogyha érezzük, hogy bennünket bátorított, bennünket intett meg és térített a jó útra. Hogyha tudjuk azt, hogy mit tett értünk az Isten elküldező egyszülött fiát váltságunkra, és azt is, hogy pünköstkor, hogy elküldte közénk a szent lelket, aki által bennünket vigasztal, és mindörökké velünk marad. És ebből következhet az is, hogy tudhatjuk, hogy hol a helyünk, és mi a feladatunk. Az apostolok tudták, Jeruzsálemben volt a helyük, és pedig azért, hogy tanúbizonyságot tegyenek a megfeszített és feltámadott Krisztusról, aki által mindenki számára üdvösséget és szabadítást hozott Isten erre a világra. De aztán tudjuk azt is, hogy a sokaság is értette az Isten igéjét. Ez a legnagyobb csoda, ami valaha is megtörtént, és megtörténhetik bármikor is, a mi életünkben is. Az ige hirdetés elején azt a kérdést vetettük fel, hogy mi történt az első pünköstkor.
Az történt, hogy az apostolok egy azon helyen együtt voltak, nem külön, nem szanaszét, hanem együtt voltak és imádkoztak. Előbb ők voltak azok, akikkel Isten megtapasztaltatta és megéreztette szent lelkének a munkáját és újjáteremtő erejét. De azt is látjuk, hogy a Szentlélek a szélzúgás és a tüzes nyelvek kíséretében hallható és látható jelek formájában is megmutatta, hogy ne féljetek, mert itt vagyok ti közöttetek. És mindegyikükre leszálltak a tüzes nyelvek, mindnyájan beteltek a Szentlélekkel. És a Szentlélek ereje által Isten volt az, aki alkalmassá tette őket, az apostolokat tudnélik arra, hogy Isten szabadító tetteiről beszéljenek, nem egy-két embernek, hanem 3000 ember előtt is. A sokaság megértette Isten igéit. És 3000 ember megbánta bűnét, megkeresztelkedett, és így létrejött az első keresztény gyülekezet, és azóta is van egyház, azóta is hirdettetik az Isten igéje. Történik-e testvéreim ma ehhez hasonló? Kérdezhetjük. Ma ugyan a Szentlélek jelenléte munkája nem erőteljes szélzúgás, nem is tüzes nyelvek, nem is a nyelveken szólás formájában nyilvánul meg, de azt elmondhatjuk, hogy igen, ma is van ige hirdetés, Istennek hála van ige hallgatás, tegyük hozzá anyanyelvünkön, magyarul is. És ha az Isten nagyságos dolgairól szóló igét mi is megértjük, magunkévá tesszük, ezt tesszük anyanyelvünkön magyarul, megnyílunk azelőtt, az is a Szentléleknek a munkája. És ehhez csak annyit kell tennünk, legyünk itt a templomban rendszeresen, hallgassuk az igét, legyünk foglalatosak az imádkozásban, az apostolok tudományában, azaz az igét olvassuk, ismergessük, és kérjük az ő szent lelkét. A mai Isten tiszteleten akár így is, énekünk szavával, könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy az első pünkösdön elküldted az Atya ígéretét, a Szent Lelket. Köszönjük, hogy ennek látható és hallható jeleit adtad az első apostoloknak a tüzes nyelvek és az erős szélzúgás formájában. De köszönjük neked, Istenünk, hogy a te Szent Lelked és igéd által ma sem vagy tőlünk távol. Itt vagy közöttünk azáltal, hogy szól hozzánk az ige. A hirdetett ige is, prédikált ige is, illetve a jelszerű ige a sákramentumon keresztül is. Áldunk téged azért, hogy a tegnapi ünnepi istentiszteleteken és istentiszteleten vehettük mi is az úrvacsorát s ebben a bűnbocsánatnak jegyét, zálogát. Áldunk téged, Urunk Istenünk, hogy ma is szólottál hozzánk igéd által, és figyelmeztettél bennünket arra, hogy a te szent lelkednek a munkája az, hogy hirdettetik az ige, a te szent lelkednek a munkája az, hogyha mi hallgathatjuk és megérthetjük belőle a te akaratodat. A te szent lelkednek a munkája az is, hogyha a mi Urunk Jézus Krisztusra tudunk tekinteni, aki érettünk adatott halálra és feltámadott harmadnapon, akit te úrrá tettél. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy ezt a hallott üzenetet mélyítsd el a mi szívünkben, és segíts bennünket abban, hogy egymást is egyre inkább megértve, egyre inkább segítve szeretni tudjuk. Imádkozzunk hozzád, mennyei édesatyánk, hogy valahányszor elővesszük az igét, segíts, hogy megértsük annak tanítását. És segíts azt az üzenetet és azt a tanítást, amit tőled vettünk, hogy másoknak is bátran elmondhassuk, amiképpen egykor az apostolok tették. Hallgass meg, kérünk, a mi imádságunkat, vigasztal meg, kérünk, a gyászolókat, erősítsed meg a gyengéket, gyógyítsd, kérünk, a betegeket, és légy, kérünk, mind fiatalokkal, mind idősekkel. Hallgass meg, kérünk, a mi imádságunkat, jöv el, Szentlélek, Úristen, Krisztusért kérünk, amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, vigyük Isten elé egyéni könyörgéseinket is.

Áldott Isten, aki meghallgatta könyörgésünk szavát. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást. Adakozásunkkal mai ünnepi istentiszteleten is Isten iránti hálánkat fejezhetjük ki. Hirdetjük továbbá, hogy ma pünkösd másodnapján délután 6 órakor, holnap délelőtt pünkösd harmadnapján 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteleteket, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Továbbá hirdetjük azt, hogy 2016. május 21-én szombaton Fejérden a református templomnál lesz közmunka, melyre szeretettel várják a jelentkezéseket. Holnap délig lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban. Hirdetjük azt is a testvéreknek, amint ezt még hirdettük az eddigiekben is, hogy május 22-e, azaz a ránk következő vasárnap, a Református Egység napja lesz. Ez alkalomból ünnepi rendezvény sorozatra fog sor kerülni, amely a déli 12 órakor kezdődő ünnepi úrvacsorás istentisztelettel veszi kezdetét, melynek helyszíne a Farkas utcai református templom. Továbbá hirdetjük azt is, hogy a rendezvény sorozat kapcsán délután 16:30-kor kórus találkozóra fog sor kerülni az alsóvárosi kétágú református templomban. Szeretettel hívjuk és várják testvéreket ezekre az alkalmakra. Gyülekezet minden egyes tagjának és a rádióhallgatóknak áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk. Feleljünk testvéreim Isten igéjére a 253. énekünknek az első 3, valamint a 7., azaz utolsó versének éneklésével. 253. énekünk első 3, valamint 7. versét énekeljük. Könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon te néked békességet. Amen.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hidrológusok több folyó vízgyűjtő területére. A szakszervezet szerint az új közalkalmazotti bértörvény tervezete jelentősen csökkenti a nyugdíjpénztárak dolgozóinak fizetését. Lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség erdélyi születésű igazgató tanácsi elnöke. Saját medencéjét nyitotta meg a gyermekek előtt egy kis község polgármestere. Az előrejelzések szerint ma csapadékos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Elsőfokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el ma az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet több folyó vízgyűjtő területére. A hidrológusok közlése szerint holnap reggel 10 óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén. Az Iza, a Lápos, a Tór, a Nagyszamos, a Maros, a Kisküküllő, a Nagyküküllő. Elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén is. A Zsil, a Gyilort, a Feketeügy, Barca, Olt, Oltec, az Ágyes, Dömbovica, Jalomica, Prahova, Bodza, Romnikuszrát, Putna, Bürlát, Szeret, Zsizsiá, illetve a Prut vízgyűjtő területén. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint jövő évtől jelentősen csökken a területi nyugdíjpénztárakban dolgozók fizetése, állítja a Munkatársadalmi Szolidaritása Országos Szövetség. Az Országos Szakszervezeti Tömbhöz tartozó szövetség mai közleménye szerint szükség van a közszféra bérezési rendszerének reformjára, azonban az új bértörvénynek a méltányosság, az átláthatóság és a kiszámíthatóság elvén kell alapulnia, hogy megszüntesse a hasonló tevékenységet végző alkalmazottak közötti indokolatlan bérezési különbségeket, és garantálja a jövedelem reálértékének fenntartását. A Munkatársadalmi Szolidaritása Országos Szövetség felhívja a figyelmet, hogy a területi nyugdíjpénztáraknál dolgozóknak az új bértörvény tervezete értelmében 2027. január 1-től alacsonyabb lesz a fizetésük 2025. júniusához képest, amikor a kormány bevezette a megszorító intézkedéseket. Demeter Szilárd lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség vezetéséről, írta a 444.hu. Az igazgató tanács elnöke, aki megerősítette lemondását a hírportálnak, június 1-jével távozott a szervezet éléről. Demeter Szilárd állítása szerint azért mondott le, mert nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjével foglalkozni, írta a hírportál. Hozzátették, hogy tudomásuk szerint a vezetőnek régóta konfliktusai voltak az igazgató tanács többi tagjával, bár az ezt cikkük megjelenése után tagadta a 444-nek. Az írásban kiemelték, hogy Demeter Szilárd marad az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, legalábbis ameddig az még létezik. Magyar Péter miniszterelnök tegnap arról beszélt, hogy azokat a közérdekű alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek, nyár végéig megszüntetik. A cikk szerint Demeter Szilárd ez alapján arra készül, hogy az MKH sem éli meg az őszt. Hangsúlyozta, hogy az alapítványra és annak vezetésére vagyonmegőrzési kötelezettség vonatkozik, és ennek szellemében készülnek átadni az alapítvány kezelésében álló vagyontárgyakat az új vagyonkezelőnek. Ritkán hallani olyan kezdeményezésekről, amelyek egyszerűségük ellenére képesek valódi változást hozni egy közösség életében. Kolozs megye egyik településén, Borsaújfalu községben most éppen egy ilyen példa hívta fel magára figyelmet. A község polgármestere, Csekán Paul Bogdán úgy döntött, hogy saját medencéjét a helyi gyermekek rendelkezésére bocsátja, hogy ott ingyenes úszásoktatást szervezhessenek számukra. A kezdeményezés tegnap, június 1-én gyermeknapon indult el, és elsősorban azoknak a családoknak jelent segítséget, amelyek anyagi okokból nem tudnák biztosítani gyermekeik számára az úszás oktatást, vagy egyszerűen nincs a közelben olyan létesítmény, ahol erre lehetőség nyílna, hívta fel a figyelmet a DVG platform. Vidéki környezetben ugyanis az úszás elsajátítása sok gyermek számára nem magától értetődő lehetőség. Pedig az úszás nem csupán szabadidős tevékenység vagy sport, hanem olyan készség, amely fejleszti az önbizalmat, a kitartást és a fegyelmet, emellett pedig életmentő tudás is lehet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma egész napos esőzés várható, a délután folyamán pedig viharosra fordul az időjárás. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a masszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két ikét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boáz mondta Rútnak, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút könyvéből a második rész 12. verse.

Aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből a 6. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk intézett üzenete, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk ma a János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mai alapigénk János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verséből való. Olvasom az ígét, hallgassuk meg figyelemmel. Akarsz-e meggyógyulni? Eddig tart a felolvasott ige. A betesdai beteg gyógyításának története azt hiszem ismerősen cseng a bibliaolvasó ember számára. Arra lettem figyelmes ezeket a történeteket olvasva, hogy legtöbb esetben Jézus kérdést intéz a beteg emberhez. És az általa feltett kérdés nagyon lényeges a gyógyulás szempontjából. Itt ebben a történetben nem egy szokványos gyógyulással állunk szemben. Hogy miben látom én ezt? Elsősorban abban, hogy általában fordítva szokott lenni. A beteg, a szükséget szenvedő ember indul el, ha nagy nehezen is, az orvos felé. Itt azonban nem a beteg indul el Jézus felé, hanem Jézus keresi fel a beteg embert. Ez számomra már így elsőre is nagyon elgondolkodtató. Nem ismerek olyan orvost, aki csupán belső indítatásból elindulna, hogy megkeresse a betegek sokaságát, majd megvizsgálva őket gyógyítson. Mindig a betegeknek kell megtenni az első lépést az orvoshoz. Ennek a történetnek a különlegessége éppen az, hogy itt nem a beteg indul el és teszi meg ezt az első lépést. Persze lehetne itt azzal folytatni ezt a gondolatot, hogy nehéz lett volna megmozdulni a emberünknek, akiről azt olvassuk, hogy segítség nélkül nem tudott mozogni. Vajon csak ennyi volt a gond? Csak az esetleges bénultsága volt az oka annak, hogy nem jutott el a tó vizébe, amikor az megmozdult? Jézus kérdése, mintha egyfajta korlap lenne. Sokunk korlapja talán hasonlít emberünkéhez. Az áldott orvos felteszi a leglényegesebb kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? És azon gondolkodtam, hogy miért éppen ezt a kérdést intézi a szóban forgó beteghez. Miért nem ilyeneket kérdez? Mi a panaszod? Hol fáj? Milyen tüneteid vannak? Mióta tartod az egész? Milyen egyéb gyógymóddal próbálkoztál? Mivel itt az orvos-beteg találkozás sem szokványos, úgy a felcsendülő kérdések sem a megszokott orvosi rendelő kérdései. Így fogalmazhatnék, hogy Jézus ezzel a kérdéssel a lehető legmélyebbre szeretne betekintést nyerni, az emberi lélek mélyére. Olyan ez itt, mint egy CT vizsgálat, ahol az embert elhelyezik egy henger alakú orvosi gépbe, ami átpásztázza az egész testét, s megállapítja, ha valamelyik szervvel gond van. Jézus itt először egy lelki CT-t végez el. Ez a kivizsgálás általában nagyon költséges szokott lenni, éppen ezért csak azok esetében használják, akiknél bonyolultabb a diagnózis felállítása. Itt Jézus maga a CT, mert ő belelát az emberbe, látja a bajok okát, a betegségek eredetét, és miután átpásztázza ezt az embert, ott a tó szomszédságában,

Tisztáznia kell paciensével az egyik legfontosabb dolgot. Akarja-e gyógyulást? Miféle kérdés ez? Egyáltalán lehet ezt a kérdést egy beteg embernek feltenni? Még azon is elgondolkodtam, hogy vajon nem sértő ez a betegre nézve? Gondoljunk csak bele, találkozunk orvosként egy hosszú ideje szenvedő emberrel, és az első kérdés, amit megfogalmazunk, így hangzik, akarsz-e meggyógyulni? Nem cinikus egy kicsit mindez? Vajon Jézus itt cinikus lenne? Nem hiszem. Az előbb azt mondtam, hogy az általa feltett kérdés nagyon lényeges a gyógyulás szempontjából. Egyáltalán találkoztál már olyan emberrel, aki ne szeretett volna meggyógyulni? Sajnos vannak olyan esetek, amikor az éppen hosszú ideje tartó betegségek és szenvedések megtörik az ember akaratát is. Biztos te is találkoztál már olyan emberrel, aki egy idő után azt mondta, bár csak meghalnék, lenne már vége. Feltételezem, Jézus is valami ilyesmit látott itt ebben az esetben. Persze meg lehet kérdezni, miből feltételezem. Nos, elsősorban a válaszból. A 38 éve szenvedő ember nem ad egyértelmű igen választ a Jézus kérdésére. Nem azt tűnik ki a válaszból, hogy a 38 év szenvedés ellenére az ember még mindig gyógyulni akar. És ezt látja meg Jézus röntgen szeme. Ezért szeretné a gyógyítás előtt tisztázni a beteggel mindezt. Mire figyelmeztet bennünket? Elsősorban arra, hogy sok mindent meg lehet szokni, még a betegséggel együtt járó kellemetlenséget is. No, nem azért mondom mindezt, mintha ezek örömet okoznának az embernek, de az ember sokszor észre sem veszi mindazt, hogy akár rossz szokásai rabjává is lett. Feltevődik az a kérdés, hogy van-e itt szükség a beteg akaratára. Gyógyulásom tekintetében van-e szükség az akaratomra, vagy akaratom nélkül is van hatalma Istennek felettem? Gyökösi Endre is itt azt mondja, egyszerre igen és nem a válasz. Istennek van hatalma bármit megtenni az én akaratom ellenére is, és az én nemem ellenére is. Itt azonban Jézus lefordítva azt kérdi, te akarod, hogy Isten meggyógyítson? Akarod, hogy beleavatkozzon az életedbe, hogy minden gyökeresen megváltoztasson? Magyarán te akarod, amit Isten akar veled? Ez a kérdés most feléd is hangzik. Lehet, azt kérded most miért? Hiszen én nem is vagyok beteg. Egészen biztos vagy benne? Valóban minden rendben van benned és körülötted? Miről van szó ebben a történetben? Arról, hogy itt Jézus indul el, és lép be egy beteg ember életébe. Nem a beteg látja meg Jézust és kezd el utána kiáltani, mint sok más történetben, hanem Jézus indul el felé. Ilyen tekintetben tehát fontos a te igened az általa feltett kérdésre. Neked is akarnod kell őt. El kell fogadnod a segítségét. Kész vagy erre? Vagy úgy teszel, mint ez a beteg, aki a kérdésre akarsz-e meggyógyulni, ezt a választ adta, Uram, nincs emberem. Milyen fájdalmasan cseng ez a kijelentés. De milyen fájdalmas ennek a gondolatnak a másik oldala is. Nincs Istenem. Önző világunkban, ahol egyre kevesebb emberem van nekem is, meg neked is, vajon miként vélekedünk arról, hogy Jézus megteszi az első lépést felém, lehajol hozzám, sőt emberré lesz értem. Most már van emberem, ő kimenthet sok évi nyavajámból engem. Elindul, megkeres, rám talál, meggyógyít, visszaadja az erőmet, a hitemet, az életemet. Hiszed-e ezt? Most már akarsz-e meggyógyulni? Amen.

Isten üzenete a János evangéliuma 5. fejezetének a 6. verse alapján szólt hozzánk, Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Feltámadás. Marie-Louise Kasnitz verse. Néha felkelünk. Felkelünk a feltámadáshoz. Fényes nappal. Élő hajunkkal, lélegző bőrünkkel. Körül csak a megszokott vesz. Nincs pálmák déli bábja, legelő oroszlánokkal, szelit farkasokkal. A vekker tovább ketyeg, mutatója foszforeszkál. És mégis könnyeden és sebezhetetlenül, titokzatos rendbe rendeződve, előrevitettetve egy fényből való házba. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. János evangéliuma 11. részének 25. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Feltámadás című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi,

Kozma László, Harangok érce. Hajnal jön és eloszlik a köd, fény ébreszti Néri Fülöpöt. Azt keresi, ki éjben szólt hozzája, mert napnál több az úr bizonyossága. Parancsa él, sorsára kihat, legeltessed bárányimat. Mit akar ez, sok kis apró tetves? Ők jutnak el talán a kereszthez. Kicsiny a test, de nagy a bűn már most. Ők ülhetnek az úr asztalához. Hallja a szót, parancs és ígéret. Legeltesd a juhaimat, kérlek. Sok csellengőt összegyűjti végül, kis lelkekben katedrális épül. Tornyán zúg a Szentlélek harangja, benne bízót vezeti, nem hagyja. Hallja a szót, parancs és ígéret, legeltesd a juhaimat, kérlek. Mert nagy itt a lélek sötétsége, olyan légy, mint harangoknak érce. Csak egy hang, mely átjárja a csöndet, de világot Krisztusára döbbent. Hallja a szót, parancs és ígéret, legeltesd a juhaimat, kérlek.

Making you cross off print and such.

Szeretné megtudni, hogyan készülnek műsoraink? Érdekli a rádiózás? Ön is kipróbálná? Álljon közénk! Legyen önkéntes munkatársunk! Hívjon bennünket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy küldjön levelet az agnusaradio@yahoo.com címre. Várjuk jelentkezését!

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A királyfi és a felesége. Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép leányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép leányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak a tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondja a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok? Ne gondolj te azzal, feleli a király. Csak jöjj el hozzám oly feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik meg lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember meg nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Úgy hát a lovas embernek tüstént távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni, te meg vigy magaddal egy hálót és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király meg, amint vadászni ment, meglátta, és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet egy tuskónak hala? Kérdezi a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége biztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, aki akkor a tornácon ült, hogy távozzék a házból, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked a legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott férjének az italába, amitől az elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy minek hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, ami nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett. Vissza is vitte a feleségét, és holtig élt vele.

0: kaptam két figyfirittyet.
1: Kaptam egy szép kutykuruttyot. Figyel szálltak a palattyok.
0: Figyel vesztek a firittyek.
1: Úgy megdöllött a kuruty is.

0: palattyot.
1: Találtam két figyfirittyet.
2: Kaptam egy szép kotguruttyot.
0: Figy, elszálltak a palattyok.
1: Figy, elvesztek a firittyek.
2: Kot meglögött a kuruttyis.

Csikóra, a Csikó a tehénre.

0: a világ rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ rigó volna, de ha a világ rigó lenne, kötényembe nem is férne. Kötényem is honnan volna, ha egész világ rigó volna.
1: Nap. Mi az a nap?
0: Nem is nap az tulajdonképp.

0: Ugyan mi hát?
1: Hát, semmi más, mint egy nagy szappanbuborék. Valami óriás fiú kifújja reggel keleten, s szétpattan este nyugaton. És ez minden nap így megy.

Vagyunk, gyere öltözzet, néhány óra már, csak az éjszaka. Azt hiszem, ma történt valami, amit én sem hiszek el. Egy személyes földrész az enyém, de a

Nagyon szépen köszönöm.

Lalodban megszerettelek, úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám a két szemed, és aztán csak megfogtad a két kezem, s így szóltál halkan, ég veled, hogy mosolyogtál az utolsó.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.